A hangzáskultúra napján nem csak arra érdemes figyelnünk, hogy mit hallgatunk, hanem arra is, hogyan jut el hozzánk a zene. Minden korszaknak megvannak a maga hanghordozói, és velük együtt a maga jellegzetes hangzásvilága is. Mai felvételünk ebből a szempontból is különleges. A Tündérkert erdélyi ballada eredetileg bakelit lemezen jelent meg, vagyis egy olyan hanghordozón, amelynek analóg karaktere elválaszthatatlan része volt az eredeti zenei

élménynek, a lemesztő és a barázdák találkozása, a felvétel dinamikája, az emberi hang és a hangszerek tónusa mind hozzátartozott ahhoz, ahogyan ezt a zenét egykor hallgatták. Mi most természetesen nem közvetlenül a stúdió lemezlejátszójáról sugározzuk a bakelitet, az eredeti felvétel digitalizált változatát hallják majd. Így egy érdekes utat is bejárunk. Az analóg korszakban rögzített és bakeliten kiadott zene a digitális technika segítségével jut el ma a rádió hallgatókhoz. És ha mindenről itt, az Agnus Rádióban beszélünk, ennek a lemeznek különleges jelentése van. A Tündérkert nem egy távoli világot idéz meg számunkra. Erdély történelmi és kulturális emlékezetét, a balladák, népdalok és hangszeres muzsika világát szólaltatja meg, azt az örökséget, amely itt, körülöttünk, ma is él. Érdemes tehát arra is figyelni, hogy a digitalizált felvételen keresztül mi marad velünk az eredeti hanglemez hangzásából. Az ének közelsége, a hangszerek színe, a felvétel tere, és azok az apró hangzásbeli sajátosságok, amelyek egy régebbi kor technikájáról is mesélnek. A hangzáskultúra napján így nem csak erdélyi zenei örökségéhez, hanem a hangrögzítés történetéhez is közelebb kerülünk. Egy bakelit lemezen megőrzött erdélyi hangzás szólal meg az Agnus Rádióban, ezúttal már digitális formában. Következik a Tündérkert, erdélyi ballada.

Az elmúlt közel több mint 40 percben a Tündérkert erdélyi ballada szólt, egy olyan felvétel, amely eredetileg bakelit lemezen jutott el a hallgatókhoz, mi pedig most évtizedekkel később digitalizált formában idéztük fel itt az Agnus Rádióban. Talán éppen ez a hangzáskultúra napjának egyik legszebb üzenete. Változhatnak a hanghordozók, változhat a technika, de a felvételekben megőrzött zenei világ tovább él. Az analóg lemez barázdáiból digitális jel lett, de a hang mögött ott maradt az előadás karaktere, a hangszerek színe, az emberi hang közelsége, és mindenek előtt az a sajátosan erdélyi atmoszféra, amely ezt a felvételt ma is ismerőssé teszi számunkra. Itt az Agnus Rádióban pedig talán még közelebb érezzük magunkhoz mindazt, amit ez a lemez őriz. Nem csupán egy régi hangfelvételt hallottunk, saját zenei örökségünk egy darabja szólalt meg újra, egy régi hanghordozóról átemelve a jelen számára. Ez volt a Tündérkert erdélyi ballada a hangzáskultúra napján.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Agnosz Rádió szeptember 16-ai szerda hajnali homokóra című műsorát hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket. A Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti

stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódnak be műsorunkba. A mai idézet az 1893. szeptember 16-án született Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, és így szól. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el, tartsd nyitva a szemed. Az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve. Homokora műsorunk második óráját a nap áhítatával indítjuk, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol. Ezt követően kalendáriumot lapozunk Boldizsár Zeik Anna vezényletében. Kalendáriumlapozás után meghallgatjuk a Bagosi Brothers együttesnek a Vakita Kék című dalát, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnapköszöntőt követően pedig Keresztény Életfelekezetközi magazinunk szeptember 8-ai adását ismételjük meg, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Tartsanak velünk, ha tehetik!

Mai áhítatunk címe a helyes ösvény. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének 3.-4. verse. A következő percekben Cindy Magai Cucha La Morales kolumbiai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Depresszióba estem a döntéseim miatt, amiket egyértelműen nem a keresztény értékeknek megfelelően hoztam, amik azután a rossz útra tereltek. Egyik reggel kinyitottam a Bibliámat, próbáltam válaszokat keresni, visszatérni Jézushoz és az ő tanításaihoz. A Szentlélek a 23. Zsoltárhoz vezetett. Aznap később egy súlyos autóbaleset részese voltam. Isten jelenléte nyilvánvaló volt számomra, és a reggel elolvasott ige erőt és békét adott ahhoz, ami később várt rám. Sőt, teljes bizonyosságot kaptam, hogy bár én elhagytam Istent, ő nem hagyott el engem. Isten végig velem volt a legsötétebb völgyben is, és most is vezet. Hála neki ezért!

Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, tudjuk, hogy ha mi eltávolodunk tőled, te akkor sem hagysz el minket. Köszönjük türelmedet, hosszantartó szeretetedet és megbocsátásodat. Amen.

Isten soha nem fog elhagyni, mondja ez Cindy Magali Cochala Morales, kolumbiai testvérünk. Imádkozzunk ma azokért, akik autóbalesetet szenvedtek.

A nap áhítatát hallották, amelyet Lukács Orsolya tolmácsolt, majd Mészáros János Eleknek az Isten szívén megpihenni című dala csendült fel. Kalendáriumlapozással folytatjuk műsorunkat. A mai naphoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket Boldizsár Zeik Anna eleveníti fel.

Szeptember 16-a az év 259. szöki években a 260. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 106 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1180-ban első Otto Bajor herceg lépett trónra, aki 1183-ig uralkodott. A Wittelsbrachok uralmának kezdete volt ez Bajorországban. 1316-ban ezen a napon első Károly magyar király oltalomlevelet adott a Száva réven közlekedő külföldi kereskedőknek.

1847-ben ezen a napon a Shakespeare társaság megvásárolta a drámaíró szülőházát Stafford-upon-Avon-ban. szeptember 16-án az Egyesült Államokban beindultak az első postavonatok, amelyek két nap alatt hordták szét a küldeményeket. 1888-ban ezen a napon megindult a forgalom a 147-es számú vasútvonal Kiskutfélegyháza Csongrád szakaszán. 1906-ban Roald Amundsen elsőként érte el a déli sarkot. 1915-ben ezen a napon amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták Haiti szigetét. 1923. szeptember 16-án az erdélyi magyar egyházak tiltakoztak a romániai magyar ellenes iskolapolitika ellen. 1966-ban ezen a napon nyílt meg a New York-i Metropolitan Opera ház a Lincoln Centerben. 1970-ben polgárháború robbant ki Jordániában, az Izraelből erőszakkal elűzött palesztinok és II. Hussein király hadserege között. 1972-ben ezen a napon vádat emeltek a Fehérház két munkatársa ellen a Watergate betörés miatt. Alig két hónap múlva Richard Nixon újra elnökké választották. 1977-ben a magyar és a csehszlovák kormányfő szerződést írt alá a bős-nagymarosi vízlépcsőről. 1978-ban ezen a napon Budapesten üzembe helyezték az automata levélirányító gépsort. 1982-ben az izraeli hadsereggel együttműködő jobboldali libanoni milicisták palesztin gerillák felkutatásának ürügyén behatoltak a Libanon területén fekvő szabrai és szatillai palesztin menekült táborokban, és ott szörnyű vérengzést rendeztek. A mészárlást tétlenül szemlélte a jelenlévő Aréz Sharon izraeli parancsnok, későbbi miniszterelnök. ben aláírták a montreáli jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról. 1988-ban az országos Széchenyi könyvtárban felolták a tiralmat több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és elzártak a nagy közönség elől. 2002-ben ezen a napon megkezdődött a Minden Tudás Egyeteme előadás sorozat. A mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 16-án. 1616-ban megszületett Heinrich Bach, német orgonista, zeneszerző. 1638-ban látta meg a napvilágot 14. Lajos francia király, más nevén a napkirály. 1823-ban született Sükei Károly költő, újságíró, műfordító. 1893-ban született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus. 1910-ben látta meg a napvilágot Kutasi György, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1926-ban megszületett Simon István, magyar költő. 1956-ban ezen a napon született David Copperfield, angol bűvész. ben ezen a napon született Kardos Botond, magyar tornász.
Most pedig következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 16-án. '96-ban elhunyt Domitianus római császár. 1087-ben ezen a napon távozott az élők sorából harmadik Viktor pápa. 1736-ban hunyt el Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus. 1824-ben hunyt el 18. Lajos francia király. 1876-ban elhunyt Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi, művelődés és gazdaságpolitikus történész. 1930-ban ezen a napon távozott az élők sorából Korb Flóris, magyar műépítész. '2006-ban hunyt el Körmöci Zsuzsa, teniszező. Szeptember 16-a az ózon világnapja. Szintén a mai nap a hangzás kultúra napja. 1810 óta pedig ez Mexikó függetlenségének napja. Ezek voltak a szeptember 16-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

Szeptember 16-án Edith, Cecília, Edda, Eugénia, Józáfát, Lúcia, Ludmilla névnapokat ünneplünk. Lássuk, mit jelentenek ezek a nevek. Az Edith öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon, harc, gazdag, eredete germán. A Cecília jelentése a Cecilius nemzetséghez tartozó, eredetei latin. Az Edda jelentése név alakváltozata, eredete Éda. Az Eugénia jelentése előkelő, jeles nemzetségből való, eredete görög. A Józafát jelentése Jákvé ítél, héber eredetű. A Lúcia jelentése virradatkor, hajnalhasadáskor született, eredete latin. A Ludmilla jelentése a népkörében kedvelt, közkedvelt, népszerű, szláv eredetű név. Köszöntünk tehát szeptember 16-án minden Edith, Cecília, Edda, Eugénia, Józafát, Lúcia és Ludmilla nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Előbb a napkalendáriumát lapozta föl Boldizsár Zeik Anna, majd az LGT együttesnek a Neked írom a dalt című dala csendült fel. Szeptember 16-ai Homokóra című műsorunkat Keresztjén Életfelekezet közi magazinunkkal folytatjuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ma a szeptember 8-ai adásunk ismétlését hallgatjuk meg.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunkban, keresztény élet rovatunkban elsőként Isten igéje szólal meg, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. versei alapján Kocsis Áron a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent dr. Tatai István által írt Bibliai Kardiológia című könyvből hallhatunk egy részletet a Bölcs Szív címmel Fajschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatársának a felolvasásában. Műsorunk harmadik részében pedig a Hitmozsák legújabb epizódját hozzuk el önöknek, amelyben Tatár László a

Naiói, református egyházközség lelkipásztora mesél Pilbát Kincső rádiónk munkatársának saját életútjáról és hitének gyökereiről. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonállási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceelből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, hogy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot? Megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem a mennyei atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kocsis Áron református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunkat a Bibliai Kardiológia című könyvvel folytatjuk, dr. Tatai István írása arra keresi a választ, miként számolhatjuk úgy napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A Bölcs szív című részt, fejezetet felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

0: A bölcs szív. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Így szól a 90. Zsoltár 12. verse. Valamennyien számoljuk napjainkat. Naptárt használunk, naplót vezetünk, számon tartunk évfordulókat és különböző speciális alkalmakat. Fontosak a pénzügyi kötelezettségek időpontjai is. Néha sietni, máskor lassítani szeretnénk napjaink múlását. Hogyan számolhatjuk napjainkat úgy, hogy bölcs szívünk legyen? A bölcs szívű ember tud számolni saját határaival. Számára nem tabu kérdés a mindenáron komfort kereső világunkban az elmenetel és a halál kérdése. Fontos komolyan vennünk, hogy életünk ideje behatárolt, 70 vagy 80 év. Ennél több időt viszonylag kevesen kapnak Istentől. Mózes arra tanít bennünket, hogy az élet csak olyan, mint az álom, vagy egy őrváltásnyi idő éjjel. Elszáradó fű létünk van, gyorsan követi a virágzást az elhervadás. A zsoltáríró szavai szerint mindez olyasmi, mintha repülnénk. Nem véletlen, hogy a régiek a memento mori-val köszöntötték egymást. Egy ókori görög étterem falán pedig egy csontváz felett a következő szöveget tárták fel, ismerd meg magadat. Ennyi az életed, most eszel, talán dúskálsz a javakban, de egyszer ez mind elmúlik. Tudva lévő, és erre a zsoltár is utal, hogy nem csak idői behatároltságban élünk. Ismereteink is korlátoltak, mert valóban rész szerint van bennünk mindenféle ismeret is. Fontos, hogy Isten tanítson meg bennünket napjaink számolására. Így bölcs szívünk lesz. Ellenben, ha az ördög tanít meg rá, akkor csak rohanni fogunk, mert habzsolni szeretnénk az életet, mégis mindig elkésettek maradunk. Ilyenkor a félelem lesz úrrá rajtunk, és értelmetlennek találjuk egész létünket. Nem véletlen, hogy az ördögtől tanítottak gyakran el is vetik életüket. A bölcs szívű embernek nincs több napja, mint a bolondnak. Egy a különbség. A bolond napjai csak elmúlnak, a bölcs szívűjé pedig eltelnek. Tehát megtelnek mindazzal, ami rendeltetésük volt. A bölcs szívű személy tud Isten számon kéréséről. Még titkolt bűneivel is Isten elé akar menni. Tisztában van azzal, hogy Istenre szorul egész létében, s egykor mindenről számot fog adni. Nem ködösít, nem magyarázza bizonyítványát, nem akar rózsaszín szemüveget ölteni magára, hanem tiszteli a tényeket. Tiszteli még az önmagával kapcsolatos erkölcsi tényeket is. Ezért mondja, könyörülj rajtam, Istenem, árazd rám kegyelmedet, és örvendeztess meg engem. A titkolt bűnök megvallása azt a készséget fejezi ki, hogy a nem tudatosan elkövetett, illetve a számunkra ismeretlen bűnök is legyenek Isten előtt. A bölcs szív számol azzal, hogy még nem ismeri eléggé önmagát, s ezt kész is bevallani Istennek. Mindemellett nem védekezni akar, hanem inkább számol Isten átvilágító rendelőjével, azzal, hogy egyszer mindenről számot kell adnunk. Hogyan számolhatjuk napjainkat úgy, hogy bölcs szívünk legyen? A bölcs szívű ember tud számolni saját határaival, tud Isten számon kéréséről, és végül a bölcs szívű ember számol Isten végtelenségével. a bölcs szívet tanulni akaró emberben, mivel nem csak saját korlátait látja, hatalmas vágy él, hogy a végtelen Isten befogadja őt. Ezért kéri cselekvését az életében. Egyrészt, hogy legyen látszata Isten munkájának rajta, tehát személyisége és élete változzon meg, s az Úr személye ábrázolódjék ki rajta és gyermekein is, hogy méltósággal tudjon élni Isten előtt ebben a világban. Képes legyen valamilyen pozitív lenyomatot, fosszíliát hátrahagyni családja és környezete életében. Nagyon különleges kérés hangzik el a 90. Zsoltár 15. versében, hogy annyi napon örvendeztes meg bennünket, ahányon megaláztál. A bölcs szív nem maximalista, nem kívánja a múltat végképp eltörölni, sem a keserűség levében maradni, hanem nyitott egy sajátos életegyensúly elfogadására. Elfogadja, hogy életünkben van szomorúság, de kérhetünk ugyanannyi örömet és vidámságot is életünkbe. A zsoltáros tudja, hogy mindkettő Isten kezéből jön. Mindezekre Isten tanít meg bennünket. Az lesz bölcs, akit Isten folyamatosan taníthat az isteni matematikára, s így tőle tanítottan meg akarja találni helyét rövid földi életében, és az örök életben is, amit Isten adhat nekünk. Kosztolányi Dezső élete egyik szakaszában csak ilyen egyszárnyúan tudott vallani a Boldog Szomorú Dal című versében. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Milyen jó, hogy sem Kosztolányinak, sem nekünk nem ez kell legyen az utolsó versünk. Az Úr vágya, hogy otthonra lejjünk itt is, de felismerjük mennyei hazánk ígéretét is. Jézus azért jött közel hozzánk, hogy benne otthon legyünk az Atyánál. Ő kész életet és örök életet adni minden hozzátérő személynek. Ez a bölcsesség csúcsa, a meghosszabbított élet felé való kinyúlás, a Jézusban lévő élő víz és az örök élet elfogadása. Milyen a te szíved? Van-e már bölcs szíved, vagy csak okos szíved van? Egy tanmesével szeretném befejezni az elmélkedést. Az okos professzor szeretett volna átkelni a nagy folyón. Arra kérte az egyszerű halászt, vigye át a túlsó partra. Ő készségesnek mutatkozott, el is indultak. Közben beszédbe elegyedtek egymással, de hamar kiderült, hogy a halász igen egyszerű ember. Beszéde alapján a professzor rá is kérdezett. Tanult ön valaha nyelvtant? Emberünk lesütött szemmel rázta a fejét, kifejezve, hogy nem. A professzor erre ezt mondta. Akkor ön a fele életét elhibázta. Tovább haladtak. A folyó közepe táján azonban kitört a vihar. A kis ladik úgy táncolt a habokon, mint egy megvadult csikó a mezőn. Ekkor az egyszerű halász előrehajolt, és kérdőn szólt büszke társához. Ön, professzor úr, tanult-e valaha úszni? A válasz ennyi volt. Nem. Akkor ön az egész életét elszúrta, mert elsüllyedünk.
1: Az elmúlt percekben dr. Tatai István Bibliai Kardiológia című könyvéből a Bölcs Szív című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Műsorunk hátralevő részében a Hitmorzsák legújabb részével fejezzük be mai összeállításunkat. Vendégünk Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztora, aki arról mesél, miként volt jelen a hit már gyermekkorától fogva az életében. Megtudhatjuk, hogy lelkész gyermekként miért próbált sokáig távolodni a lelkészi pályától, és hogyan ismerte fel végül, hogy mégis ez az út áll a legközelebb a szívéhez. Tatár László, református lelkipásztorral, rádiónk munkatársa, Pilbát Kincső beszélgetett.

0: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a Disznajói Református Egyház község lelkipásztora.
1: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
2: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így. Talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
0: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
0: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
2: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen dombor műve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
0: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
2: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak vehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor, amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék, valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyesíte és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem előle, egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
0: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
2: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És így az elhívás történetekben igazából ez a Krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerekképzet, amit úgy megalkott kreativitással.
0: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
2: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy 10 éves remélem, hogy ezt már megérteni.

Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Rovatunkban elsőként Kocsis Áron református lelkipásztor áhítatát hallhattuk, majd dr. Tatai István Bibliai Kardiológia című könyvéből a Bölcs Szív című részt Fajsmit Mária rádiónk önkéntes munkatársa olvasta fel. Műsorunk zárásaként pedig a Hitmorzsák című sorozatunkban Tatár László disznajói református lelkipásztor bizonyságtételét és életútját ismerhettük meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Önök az Agnus Rádió szeptember 16-ai Homokóra című műsorát hallgatják, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz

0: es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnos@agnosradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet Szent Györgyi Alberttől származik, aki 1893. szeptember 16-án született. Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar biokémikus. Az idézet pedig így szól. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el, tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve. Homokóra műsorunk harmadik egyben záró órájában előbb hangos könyvtárrovatunkkal jelentkezünk, amelyben Tamási Áronnak az Ábel az országban című ifjúsági regényéből a második fejezet negyedik részét hallgatjuk meg. Ezt követően Pintér Béla dalaiból válogatunk. Tartsanak velünk, ha tehetik. Hangos könyvtárrovatunk következik.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

Dolgos napok következtek azután is. Minden este más város és más vendégfogadó. Mi egyre tudósabbak lettünk a foghúzásban, s a pénz is otthonosabb nálunk. Nem is történt semmi baj egész péntek estig. Akkor is egy kisebb városban, s ott egy rossz vendégfogadóban kellett felütnünk a szállást. Amikor a kapuig mentünk, Garmada úr azt mondta nekem, hogy én menjek, s vegyek neki cigarettát. Amikor megtértem, Garmada úr már befészkelte volt magát egy szobába, s úgy rendelkezett, hogy vacsorát és bort hozzanak oda nekünk. Azt el is hozván egy kebles asszonyság, igen jól ettünk, s még jobban ittunk. Majd utána Garmada úr így szólt. Na, feküdjünk le! Csak hogy mi nem feküdtünk le, mert a következő percekben kopogtatott valaki az ajtón, s hát egy sánta úriember lépett be. Garmada úr nagy örömmel fogadta a sánta urat, akiről én is megtudtam hamarosan, hogy patikus ember, s megtudtam azt is, hogy úgy szintén ott lakik a fogadóban, s így akadt rá szeretett barátjára, vagyis Garmada úrra. Hozz bort, Ábel! Rikkantott reám örömében a doktor úr. Hoztam egyszer, s hoztam kétszer. A sánta patikus egyre nagyobbakat hazudott a bor mellett, Garmada úr pedig minden hazugság után felemelte a poharát, és így szólt. Na, erre ígyunk egyet! Egyszer aztán elővették a kártyát is, amivel csapkodni kezdték az asztalt. Én a díványon heverésztem közben, hát ha egy-egy kicsit szundítani tudnék, de hát a nagy csapkodásokra mindig felriadtam. Ez csak az én bajom lett ugyan, de hamarosan olyan dolog is történt, ami közös bajt okozott. Ugyanis a szomszéd szobában finom, de csepűhajú öregasszony lakott, aki valahonnét Dél-Amerikából jött volt a testvére aranylakodalmára, de csak a temetésre tudott megérkezni. Hát annak az öregasszonynak volt egy ölep kutyája is, amelyik a falon keresztül mindig nagyokat vakkantott, valahányszor Garmada úrék oda csapták a kártyát. Ez így ment egy jó ideig. Végre azonban az öregasszony úgy megforta magát, hogy által jött hozzánk, nyilván szidalomra. Csak hogy ez nem tudott megtörténni, mert ahogy belépett a szobába, a sánta patikus rögtön táncolni kezdett vele. Hát ekkora kalamajka láttára én szép csendesen kimentem a szobából, s künn a sötét folyosón zajverés nélkül kurkászni kezdtem, mint egy macska. De le is nézett rám a szerencse, mert egy félreeső limlomos sarokban díványt találtam. Arra lefeküdtem, és szerencsésen el is aludtam. Reggel egy vénasszony rázott fel onnét, s amikor látta, hogy még sohasem látott engem, kiabálni kezdett. Erre egy fiatalabb nő és egy szállodai sapkás poroszló jött oda. A sapkás meg is ragadott rögtön, és megkérdezte, hogy honnét kerültem a fogadóba, s mit keresek a sarokban. Mindebből látván, hogy valami holtkóros tolvajnak néznek, így feleltem nekik. A pápa követe vagyok. Erre a vénasszony kerül.

0: Keresztet vetett, a sapkás pedig rám kiáltott. S mit loptál el?
1: Az éjszakát loptam el,
0: feleltem neki.
2: Ez bolond, mondta a fiatal nő.
0: Hát én miért volnék bolond?
2: Azért, mert azt mondtad, hogy a pápa követe vagy.
1: Minden ártatlan és jó lélek a pápa követe, szóltam, és azzal megindultam a szoba felé.
0: A poroszló azonban nem eresztette el a karomat, s a többiek is utánam jöttek. Amikor pedig Garmada úr ajtaja elé értünk, a sapkás megkérdezte tőlem.
2: Hova akarsz menni?
0: Megyek a püspök úrhoz. Feleltem, s mindjárt benyitottam az ajtón. Garmada úr éppen mosakodott.
2: Na, hol voltál, Ábel?
0: Kérdezte.
2: Én térítő körúton, mondtam, s ezek a vadnépek megfogtak engem, s meg akartak enni.
0: Kell lesz a fenének, röffent reám a sapkás, de abban a percben Garmada úr is szembefordult vele, és acsarkodott egyet.
2: Magát kikérdezte?
0: Hát annyi esze még akkor sem jött annak a bolond poroszlónak, hogy kisírült volna a szobából, hanem szarvas tulok gyanánt azt döfte vissza.
2: Az úr is béfoghassa a száját!
0: Hanem abban a percben úgy szájba vágta Garmada úr, hogy pögdösni kezdett. Neki azonban ez sem volt elég, hanem folytatni akarta a verekedést. No, de erre már én sem tátottam tovább a számot, hanem ráugrottam hátulról a sapkásra, és Garmada urat buzdítani kezdtem.
2: Húzzuk ki egy fogát! Húzzuk ki egy fogát!
0: A vénasszony, aki részes volt az én megfogásomban, nagy jajveszékeléssel elfutott, mi pedig lenyomtuk hamar a poroszlót az ágyra, s Garmada úr a szabad kezével kotorászni kezdett, hogy előszedje a foghúzó szerszámot. S dolgozni kezdtünk. Azonban nem akarta hagyni a sapkát sem magát, hanem rúgott és harapott, mint a hörcsög. Végre mégis mentünk annyira, hogy a doktor úr a szájába furakodott a foghúzóval, de akkor a vénasszony nyomán berontott egy rendőr, s leleplezett minket. Úgy álltunk a rendőr előtt, mintha az utolsó ítéletből akartunk volna próbát tartani. S mások is gyűltek oda, hogy a fejleményeket lessék. Az első percekben biztosnak látszott, hogy onnét a fogadóból egyenesen a tömlöcbe megyünk. De aztán eszembe jutott, amit a vasúton tanultam. Vagyis az, hogy nagy hatalma van a pénznek. Oda furakodtam hát a rendőrhöz, és azt súgtam neki. Pénzzel mindent megmagyarázunk. A rendőr reám nézett, aztán felírta a gazdám nevét és az én nevemet, majd mindenkit elhajtott a környékünkről, s a szoba ajtaját betette. És amikor csak hárman voltunk immár, akkor így szólt hozzám.
2: Mondtál valamit?
0: Igen, szóltam. És letettem az asztalra 100 lejt. Erre nagy csend lett. S a szemünk a pénzen.
2: Lám, ki veszi el hamarabb?
0: Mondtam. A versenyben a rendőr győzött, s ezen ő úgy nevetett, mint egy gyermek. Aztán elment, de nekünk meghagyta, hogy máskor is, ha erre felé járunk, akkor is vegyük be őt a játékba. Ezt mi meg is ígértük neki, és egy óra múlva ismét vonaton voltunk, ahol Garmada úr olyan szeretettel nézett engem, mintha az édes öccse lettem volna. Még a 100 lejt is megtérítette nekem. Nagy örömünkben nem is dolgoztunk egész úton, hanem egyenesen hazautaztunk. Amikor bénítottunk otthon a kapun, Bolha olyan lelkendezve futott elém, mintha kezet akart volna csókolni nekem. Kövér volt, s a tisztaság is úgy nevetett róla, hogy Garmada úr így szólt.
2: Na, ez is átkelt a vörös tengeren.
0: Igen, s a tengerész Blanka volt, fűztem hozzá, mire egy gyöngyös hang elénk táncolt a konyhából.
2: Mi voltam én?
0: Az állatok barátja, feleltem Blankának. Aztán leraktuk a csomagokat, miközben hol egy felet, s hol egy egészet Blankára pillantottam. Úgy találtam, hogy még annál is szebb, mint az előtt. Új lengeruha volt rajta, s úgy mozgott abban, mintha muzsikára mozgott volna. Amikor Garmada úr bement a szobájába, én a szívem fölött babusgatni kezdtem a ruhámat, mintha kedveskedném valakinek, ami bent van a keblemben.
1: – Mi van ott?
0: – kérdezte Blanka.
1: – Egy madár
0: – feleltem. Blanka elhitte, s odafutott, hogy mutassa meg neki a madarat. Én mutattam, s amikor ő mégsem látta, így szólt. Hát hol van? A bőröm alatt. Ott énekel. Mondtam. Blanka reám nevetett, és virágos szemekkel azt felelte. Mondd meg a madaradnak, hogy vigyázzon, mert rabul ejtem. Erre úgy kezdett a szívem zsibongani, hogy nem tudtam felelni semmit, hanem leültem az asztal mellé, és csodáltam a rózsaszín világot. Nagyon gyengének éreztem magam, és mégis nagyon erősnek. Remektem is valamitől, de kész lettem volna harcra is vetemedni. A lelkem lebegett, s éreztem, hogy most valami csoda történik velem. És a csoda meg is történt, mert a szívem, mintha csak ugyan madárrá változott volna. Oly tisztán hallottam, hogy énekel. És én annyira megilletődtem ettől, hogy mint a nehéz kalász, leborultam az asztalra. Úgy tetszik, sírni is kezdtem. Mi bajod van te? Kérdezte Blanka, aztán meg is simogatott, ami olyan jól esett nekem, hogy még jobban megáradtam. Erre odabújt Blanka a fülemhez, és azt mondta. Na, ne sírj, Ábel, hiszen már nagy fiú vagy. Éppen azért sírok. Feleltem neki, és ezzel annyira kedvére szóltam, hogy valóban úgy nevetett, mint egy gerlice. Így pirkadott a szívünk, elég zajosan bizony, mert Garmada úr is meghallotta a pirkadást, s által jött. Éppen a nyakra valóját kötözte, csodálkozva állott meg előttem, s megkérdezte. Mi az, Ábel? Akkor már elvonult volt a tavaszi felhő, s így könnyebben beszéltem. Sirattam a szegény zsidókat, feleltem. Hát azokat ugyan miért? Hogy mennyit szenvedtek az egyiptomi fogságban. Garmada úr is nevetni kezdett erre, s azt mondta. Szidnád inkább a székelyeket? Hát azokat miért? Kérdeztem én is. Azért, mert olyan jó foguk van, mint a farkasoknak. Rosszul esett, hogy már a jó fogat is irítlik a szegény székelyektől. Felálltam hát, jól a szeme közé néztem Garmada úrnak, és azt mondtam. Hát a doktor úr fog után ítéli meg a nemzeteket is, mint a lovakat? Gazdám megvonogatta a vállát, és azt felelte. Fogorvos vagyok, barátom. Odafordultam Blankához, hadd lássam, hogy neki miképpen jár az esze. Hát maga mit szól ehhez? Mindenki abból él, amit kihúz, felelte Blanka. Mert az állam a pénzt húzza ki adóba a néptől, a képviselő a szavazatot, a pap a lelket, s a fogorvos a fogat. Mind ebből élnek, nem igaz? Mondott valamit Blanka, de azért pettyes volt ez az igazság, mert például ő sem húzott ki semmit, s mégis élt. Meg is kérdeztem tőle. Hát maga mit húz ki? Én a madárból az éneket, felelte Blanka. Ezt csak mi értettük ketten, de nevettünk is úgy rajta, hogy velünk többet semmiről sem lehetett beszélni. Garmada úr is csak legyintett egyet, hogy bolondok vagyunk, s bement a szobájába. Amikor későbben ismét előjött onnét, olyan volt az öltözete, mint a múltkor, vagyis alkalmas a sétafikálásra. Blankának azt hagyakozta, hogy Reá vacsorával ne számítson, ellenben mi vacsorázzunk meg ketten, s ihatunk bort is. Nekem a szobában vessen ágyat a díványra, különben pedig ügyeljünk magunkra, s aludjunk jól.
3: Na, most lesz, ami nem volt, mondtam, amikor Garmada úr elment.
0: De bár nem mondtam volna, mert Blanka nem hagyott fel a kérdezgetésekkel, hogy én azt mire értettem. Könnyű lett volna megmondani neki, hogy a madaram dala lebegett előttem, de csak ketten lévén az egész házban ismét a szemérmetesség úgy ellepett engem, mint a bárány felhők az eget. Még jó, hogy ezt

0: Hogyne, kérem, felelte a Borbé. Merre felé? Kijött velem az utcára, és megmutatta, hogy merre menjek. Egy óra múlva már nem úgy indultam hazafelé, ahogy elmentem volt, hanem egy irdatlan nagy kaptányt vittem a vállamon, olyant, amilyennel a rókát fogják, a majorság legnagyobb ellenségét. 110 leért vettem egy gazdától. Minél közelebb jutottam a szállásomhoz, annál inkább kértem az eget, hogy most az egyszer segítsen meg abban, hogy a megfogó szerszámot otthon senki meg ne lássa, hanem csak a szerszám lássa meg a tekergő blankásokat. És engemet az égi szerencse kezdett is megsegíteni, mert úgy bévittem a kaptányt a kapun, hogy az sem keresztény, sem zsidó észre nem vette. Hamar el is dugtam a kapu háta mögé, és még burjánnal is ügyesen betakartam. Nagyon szakállas lehettél, fogadott Blanka. Jól tudtam, hogy a hosszú távolmaradás miatt hangzott el ez a szó, de volt is annyi figyelmesség bennem, hogy a késedelem miatt megadjam a magyarázatot. A Borbé leányával kellett időt töltenem, mondtam. Elértem a célomat, mert Blanka pattanva szólt.
1: Igen.
0: Igen, s még sétálni is elvitt. S hol kószáltatok?
1: Itt is, ott is.
0: Blanka paprikázva nézett rám, hogy úgy titkolózom, majd azt mondta.
1: Pardon.
0: Többet nem is szólott hozzám hosszú ideig. De nem szóltam én sem, mert a lerekedt melegben érik legjobban a búza is. Inkább leültem a bőrszékbe, mivel a konyhából a szobába tettük által a székhelyünket. A lábamat is egymásra raktam, a hátamat pedig megvetettem, mintha nem is a Garmada úr segédje volnék, hanem valami basa növendék. Blanka folyton ott sürgött, forgott előttem, mert terítette vacsorához az asztalt. Titkos szívörömmel néztem őt, de ügyeltem, hogy meg ne szólaljon virágos bokrában a madaram.
1: Van egy újság?
0: Kérdeztem.
1: Minek kell neked újság?
0: Olvasó ember vagyok, mondtam.
1: Ha olvasó ember vagy, olvas rólam,
0: felelte Blanka.
1: Csak hogy én olyan olvasó vagyok,
0: mondtam, aki nem csak kívül a betűket akarja elolvasni, hanem azt is tudni szeretné, hogy a betűk mögött mi van. Erre Blanka megállt, és csengettyűsen nevetett, majd feltette a kérdést.
1: Na, mit gondolsz, mi van?
0: Talán egy ártatlan szív édes sóhajtásai, mondtam. Ezzel a mondásommal sokat hódítottam Blankán, mert lebbenő szellővel ráfújt a hajam bokrára, és nagy elismeréssel így szólt. Több eszed van, mint egy templom zsidónak.
1: Az lehet, feleltem nevetve, mert azok nem magát olvassák, hanem a Mózes törvényeit. Erre ő is törvényt adott ki arról, hogy üljünk az asztalhoz, s vacsorázzunk. Jó disznóhúst ettünk a hitközségi házban, hozzá salátát tejfölösen, s utána tortát. Borunk is volt egy literrel, szép aranyszínű bor, melyhez a kívánságot még azzal is babusgattam, hogy felemelvén az üveget, kértést intéztem Blankához.
0: Megengedi-e, hogy töltsek?
1: Meg, sőt, köszönöm, mondta Blanka.
0: Aztán felemeltük a poharat, s egymásra néztünk. Ő is várta, hogy szóljak valamit, én is igen, hogy ő mondja ugyanazt. Végre mégis én adtam meg magamat, s azt mondtam. Öntsük a szívünk mellé. A második pohárnál Blanka felröppent a helyéről, s mire észrevettem volna, hát már ott is ült mellettem a székem. Ettől én annyira megparázslottam, hogy az eszemben tántorogva csak annyit tudtam mondani. Szorosan ülünk.
1: Egyszer élünk, felelte Blanka.
0: Igen, egyszer élünk, szaladt át rajtam is a gondolat. De ahogy átfutott, a következő percben már furcsa érzések zúdultak rám egész nagy áradatban, s odasodortak nekem mindenkit, akit az életben valamikor szerettem, földi egyéneket és mennyei személyeket, egész balsors

0: életemet, szép nagy hegynek a Hargitát, sírnak az anyám sírját, embernek apámat, kutyának Bolhát, és kedvesnek... Nem mertem kimondani, hogy kedvesnek Blankát. Pedig csipogott bennem. Mit susogsz, édes? Kérdezte Blanka. Puha, de árnyékos mosolyjal azt feleltem neki, hogy csak magamban susogtam, mint szellőben a falevél. Milyen falevél? Kérdezte nagy szemekkel. Még zsenge falevél. Nem falevél vagy te. Hát mi? Szamár, mondta Blanka. Csak ugyan szamár vagyok, gondoltam magamban, hiszen a kaptányt elfelejtettem. Bocsánat, mondtam hirtelen, és azzal felálltam és kifelé indultam, hogy a vőlegénynek és a másiknak a jövőjét elvegyem. Mit csinálsz? Kérdezte Blanka. Megnézem a csillagokat, feleltem. Elmész? Dehogy megyek? Meg ne próbáld! Mondom, hogy mindjárt visszajövök! Blanka nem is ellenkezett tovább, hanem csak arra kért, hogy aztán csak ugyan menjek vissza. Én az óhajtását teljesítettem is, mert célszerű módon csak a kaptányt vetettem meg a kapu mellett, s akkor visszamentem. Blanka ott ült a díványon, s onnét mosolygósan nézett rám. Meglévén az oltalom a külső háborgatás ellen, mert hiszen az ágyú a kapunál már fel volt állítva, bátran melléje ülhettem volna. De a kutyaság nagy dolog, s hozzá még csak ugyan zsenge is voltam az ádámos dolgokban. Legjobbnak láttam tehát, ha a szamár természetét csak ugyan felveszem, minek folytán a bőrszékbe ereszkedtem, s nem szóltam egy szót sem. S Blanka még annyit sem. Így várakoztam jó sokáig, majd akkor ismét azt gondoltam, hogy ha ő nem szól, akkor én sem. A verseny egyre tartott. Már kezdtem gyanítani, hogy ebből a megrekedt lappangásból jó nem származik, s nem is származott, mert Blanka egyszerre felugrott, s mintha puskaport vacsorázott volna, úgy dobta rám a szót. Bá, bornyú! Örülnöm kellett volna, hogy a szamarat csak bornyúra változtatta, de hát adós ebben a minőségben sem maradhattam. Hasznosabb állat, mint a cirmos, mondtam. Hanem ez a mondásom nem szúrós tövis lett, hanem játékos labda, mert ugyanis már röptében elfogta Blanka, s odament véle rögtön a tükör elé, ahol dorombolni kezdett, mint csak ugyan a cirmos. Először a szép fekete haját fésülgette és bodrosította, aztán pedig a szemét is forgatta, közben pedig dorombolva dallamozott és macskás mozdulatokat tett. Én pedig, ha már bornyúnak nevezett, valóban úgy néztem rá, mint a mennyei kapura. A csend rejtelmes lett, és csodálatos zümmögést is hallottam, mintha sejem szárnyú angyalok jártak volna. De a földi valóság hirtelen mindent összerontott. Mert ugyanis, amint a mennyei zümmögésen keresztül javában csodáltam volna Blankát, valaki verni kezdte az ajtót, és igen más valaki is az ablakot. Felugrottam rögtön. Blanka is riadtan fordult az ajtó felé. Ki az? Kérdezte. Nem felelt senki. Mindjárt meglátjuk, mondtam én, s úgy indultam kifelé, hogy most vért fogok látni. Ahogy azonban kinyitottam a konyha ajtaját, csak égtelen emberi bőgés ütődött a fülemnek, a testemnek pedig egy öreg zsidó, aki térdre vetette magát, és úgy jaj veszékelt. S a következő pillantásban egy másik is odajött, s ugyanúgy veszékelt. Mi a baj? Kérdeztem. Éliás, Éliás, mondta az egyik. A vaskígyó, mondta a másik. Akkor vettem észre, hogy a bőgés a kapu felől jön, s futni kezdtem sebesen arra felé. De volt is ok a bőgésre, s nem különben az ablakverésre, mert vőlegény helyett egy szegény ózsidót fogott meg az a gyalázatos kaptány. Ott ordított a kapu mellett, s rázta a jobbik lábát, amelyen még akkor is rajta volt a kaptány. Hamar térdre ereszkedtem, hogy megszabadítsam attól a vaskígyótól, s mire levehettem volna róla, már Blanka is ott volt a csatatéren. – Mi történt? – kérdezte. – Ez az atyafi belelépett valami vasba. – Feleltem. De akkor az ártatlan sebesült már ott kuporgott a földön, s annyi erejesen volt, hogy jajgasson. Csak gubbasztott ottan, mint egy megtépett öreg holló. Felemeltük és bevittük a szobába, s a díványra fektettük. Nem sokára doktort is hozott az egyik zsidó. A doktor megmosta az Éliás lábát, beléfecskendezett valamit, aztán ismét magunkra maradtunk. Blanka lefeküdt a saját ágyába. A két zsidó imádkozott egy darabig, majd őket is elnyomta az álom, és nyugovóra tértek. Majd későbben elaludt az öreg sebesült is. Csak én maradtam egyedül ébren. Ott ültem a beteg mellett, és egész éjszaka virrasztottam. Néztem a nagy fekete szakállát, amit a hosszú esztendők sok-sok munkával fontak neki. És ahogy néztem, elgondoltam magamban az élet játékosságát, amellyel a vőlegényt öreg zsidóra váltotta, és a zsenge falevelet nagy fekete szakárra. Szép és helyes volt ez így, mert annyira megtöltött bűnbánó szeretettel, hogy megsimogattam az alvó fekete szakállát. Testből nőttél ki, néztem bólogatva, de a léleknek termettél gyümölcsöt. Másnap már ismét a régi nyugalom fészkén ült a szívem, és Blankát csak a költöző madár dalával szerettem. Így aztán este felé az ártatlan és könnyű öröm zászlója alatt mentem el Garmada úrral, hogy a szegények között ismét terjesszük az egészséget, és apasszuk a pénzt. Olyan jól ment egész héten a munka, hogy még sohasem úgy. S vasárnapra sem jöttünk haza, hanem egy épplábú patikusnál kipihentük magunkat, s másnap tovább folytattuk a munkát. Tovább folytattuk, de az én számomra megint eljött a péntek, ami nem volt ugyan nagy péntek, de egy olyan halandónak, mint én, elegendő tövis korona volt. Akkor is vendégfogadóval kezdődött a dolog. Vagyis mi sok és eredményes munka után az egyik péntek este valami vendégfogadóban megszállottunk. Ott olyan tágas szobát kaptunk, hogy még az otthoni sem volt tágasabb annál. Garmada úr vidámító virágot hozatott a szobába, aminek a bútorokkal együtt magam is örültem. Aztán gazdag vacsora következett, s a vacsora mellé olyan jó bor, amilyent nem is ittam soha. Mivel pénzem is volt, és a nyár is beköszöntött, azon kívül pedig sokat nőttem, tanultam és ügyeskedtem, megérdemeltem egy kicsi jólétet. Ettem tehát bőséggel, és ittam is, mert nem akartam aztán későbben azt mondani, hogy egyszer megtehettem volna, de akkor sem élveztem a világot. Amikor az első üveg fenekét megnéztük, már olyan jó kedvem kerekedett, hogy felálltam az asztal mellől, és pattogtatni kezdtem. Garmada úr nem talált elég szót, amivel dicsérni lehet engem, s örömében, hogy oly kitűnő fiút varázsolt belőlem, még jobban itatott. Később kiment a szobából, de én akkor már rózsaszínben láttam a világot. Eltelt egy perc, és nem jött vissza. Aztán kettő, aztán három, majd több is. Meguntam már várni, s töltöttem magamnak, hogy egyedül is igyam. Fel is hajtottam a bort, de mintha az egészségemre akarta volna kívánni, egy nő lépett be a szobába. Magas és idomos nő volt. Bodros arany szőke haja neki, és kicsi pislantó szeme, s a testén hosszú, rózsás köntös, amit erősen magára szorított. Ahogy belépett, rögtön visszafordult és bezárta az ajtót. Még akkor sem szólott semmit, hanem a villanylámpát, ami ott égett az ágy mellett a kicsi szekrényen, a törölközővel leterítette, majd a rejtelmes fényben odalépett hozzám, hogy magához kebelezzen. Nem tudom, hogy a bor miatt-e, vagy az eredeti bűn rettenete miatt, de egyszerre úgy eltaszítottam magamtól, ahogy csak tudtam. Azt hittem, hogy erre megszégyelli magát, és magyarázkodni fog, de bizony nem az történt, hanem egyszerre felharsant a nő, majd úgy kezdett kiabálni, mintha nem ő támadott volna meg engem, hanem őt támadta volna meg egy medve. A nagy kiabálásra valaki döngetni kezdte hamarosan az ajtót, majd amikor a zárat a nő megnyitotta, elsőnek Garmada úr lépett a szobába, utána pedig egy idegen, maga a fogadós. – Mi történt itten? – kérdezte a fogadós. A nő odaállt eléje, és azt mondta. – Főnök úr, kérem, ez a fiú megtámadott engem! Garmada úr sápadozva tojóskodott körülöttünk, és mindegyre békítőleg szólt. Semmi baj, semmi baj, de van baj, mondtam én. Mert ez a termetes nő hazudik. Hazudik? Kérdezte a főnök. Igen, mert rám jött hivatlanul. Erre a szóra váratlan dolog történt, mert a nő felcsattanva szólt. Hivatlanul? Küldtek! 100 lejt kaptam, hogy jöjjek. Tőlem? Esett le az állam. A termetes asszony Garmada úrra mutatott. Ettől az úrtól, mondta. Egyszerre világos lett előttem, hogy Garmada úr zúdította reám a nőt. Úgy megrendültem, hogy ráborultam az ágyra, és a könnyeimmel küzdöttem. Amire megenyhültem egy kicsit, már csak Garmada úr volt a szobában. Nagy töredelmet mutatott, és többször is arra kért engem, hogy felejtsem el az ő vastag tréfáját, mert egész életében immár csak jót fog velem cselekedni. Én példás keresztény akartam lenni, annyira megbocsátottam neki, hogy ott maradtam éjszakára, s másnap is vélementem, hogy a fátyoldobás után ismét folytassuk a mesterséget. Jobb lett volna azonban, ha nem én, hanem az Isten bocsátott volna meg neki. Mert ugyanis hamarosan olyan dolog történt, ami nem csak minket választott el egymástól, hanem őt meg is pecsételte. Mert mi történt? Az történt, hogy munka közben 3 erős iparos legényt találtunk a vonaton. Ünnepélyesen fekete ruhába voltak öltözve, s meg is mondták, hogy esküvőre mennek. Az egyik maga a vőlegény volt, a másik 2 pedig vőfé. S nem is volt nagy kérésük hozzánk, hanem csak annyi, hogy van a vőlegénynek egy foga, ami hosszabb a többinél, s azt le tudnó kereszelni. Mutassák, mondta Garmada úr. Erre a vőlegény kitátotta a száját, s hát nagy igazságot mondott nekünk, mert csak ugyan volt elől egy foga, amely jól elhagyta a többit. Megcsináljuk, véleményezte Garmada úr. Aztán a szerszámos táskát a kezembe adta, én pedig kinyitottam a táskát, hogy a mester a szerszámok közül válogasson. Garmada úr ki is vett egy reszelőt, amit megfelelő módon jól megtisztogatott, majd pedig munkába kezdett. Nagy buzgalommal dolgozott, s a vőlegény is állotta szépen a reszelést. De aztán hirtelen nagyot döccent a vonat, s a vőlegény felsziszent. S abban a pillanatban Garmada úr is azt mondta. Na, ezt megette a fene. Oda néztem, s éppen akkor pökött egyet a vőlegény, s valami megkoppant a földön. Erre a 2 vőfé pattanva felállt. Mutasd a szádat, mondták. A vőlegény kitátotta a száját, s hát úgy letörött a magas fog, hogy csak egy törpe szilánk kukucskált ki a húsból. Erre kacagni kezdtek, de én a táskát hamar összecsuktam, és hátrébb léptem, mert a helyzet nem tetszett nekem. S hogy mennyire igazam volt, azt mindjárt látni lehetett, mert a vőlegény megtapogatta a száját, majd tükröt vett elő, és bele is nézett. De csak belenézett, mert a következő pillanatban felugrott, Garmada urat megragadta, és vadul elordította magát. Most megöllek, zsidó! Ábel, segíts! Kiáltotta a doktor úr. Erre mindenki oda kezdett a helyéről tömörülni, és ez nekem jó volt, mert felugrottam az ülőpadra, hogy a hátizsákomat levegyem, és ahogy húztam, vontam a zsákot, megláttam, hogy a menyasszonyi csokor is ott fekszik a polcon. Hát abban a percben én már tudtam, hogy mit csináljak, mert a menyasszonyi csokor ráesett a vőlegény fejére. A vőlegény pedig meg akarván menteni a csokrot, rögtön eleresztette Garmada urat, aki a nagy bojdulásban el is iszkolt valamerre. Nagyot sóhajtottam. Aztán kifelé vettem én is az utat, s szerencsésen eljutottam a harmadik kocsiig. Abból a kocsiból pedig az első megállónál szépen leereszkedtem a vonatról, s kértem Ábrahám istenét, hogy Garmada urat is segítse meg valahogy. De hogy mennyire segítette meg, az csak később tudódott ki.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

Előbb Pintér Bélának a Húsvér templom című dala csendült fel, majd szintén Pintér Bélától hallgattuk meg a Forrásnál című dalt. A változatosság kedvéért szintén egy Pintér Béla dalt sugárzunk a következő percekben, amelynek a címe Örökkévaló.

Pintér Bélának az Örökké való című dalát hallották. Ezzel szeptember 16-ai homokóra műsorunk véget ért, de ne menjenek sehova, hamarosan ébresztő információs magazin műsorunkban várja önöket rádió közelbe, munkatársam Palkó Hanna. A nap gondolatával zárjuk mai homokóra műsorunkat. Az idézet Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, aki 1893. szeptember 16-án született. Így szól az idézet. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, békesség Istentől. A viszonthallásra!

Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a juhtenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszeszku sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a juhtenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. A csendőrség szerint a három férfi ellenszegülő magatartást tanúsított, és akadályozta a csendőrüket feladataik ellátásában a tüntetés helyszínén. A bukaresti északi pályaudvar környékén igazoltattak a rendőrök egy másik férfit, aki a kormánypalota előtti térre tartott. Könygázsprét találtak nála, ezért a vasúti rendőrségre előállították, ahol eljárás indult ellene, számolt be a csendőrség. Jóváhagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Ada Varul szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Palerie korábban úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre. A szakbizottsági szavazáson további három USERE szenátorral együtt tartózkodott, a PESZEDE, a PENELE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintott a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktóriai téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a juhtenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Az elmúlt hetekben folytatott, több órás megbeszélések során részletesen és pontosan megismertem a gazdák problémáit. Számos követelésük teljes mértékben jogos, írta Táncos Barna. Felidézte, hogy a juhtenyésztők legnagyobb egyesületei és szövetségei által korábban törvényes körülmények között megszervezett tiltakozás alkalmával ő volt az első, aki felajánlotta, hogy a kormánynál tárgyalóasztalhoz ül velük. A mezőgazdasági minisztérium továbbra is platformot biztosít a gazdák és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti párbeszédhez, tette hozzá az ügyvivő miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tárca továbbra is támogat minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira. Végezetül arra szólította fel a gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesülő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik kisajátítására vagy politikai célú eltérítésére irányuló kísérletektől. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Szimina Tanaszeszku alkotmánybírósági elnök és Mircea Ábrudján szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A Bolozsán és Tanaszeszku augusztus 14-i találkozóját vizsgáló testület elnöke Nádia Cserva közölte, hogy a három tisztségviselőt jövő kedre, szeptember 22-re újra meghívják. Mindhárman hiányoztak a múlt heti meghallgatásról is. A bizottsági elnök szerint Ilja Volozsán nem adott magyarázatot a távolmaradására. Szimina Tanaseszkú a múlt héten jelezte, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, de a keddi hiányzását már nem indokolta meg. Mircea Avrudian orvosi iratokkal igazolta, hogy betegsége miatt nem tud megjelenni. A bizottság tegnap egyetlen szemét hallgatott meg, Krisztián Szurucsút, a szenátusi elnök kabinetjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilja Volozsán és Szimina Tanaseszkú találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A bizottsági elnök szerint azt akarják tisztázni, hogy igazolható-e dokumentumokkal Szimina Tanaseszkú nyilvános magyarázata, miszerint az Alkotmánybíróság tevékenységéhez szükséges helyiségek ügyéről tárgyalt-e Bolozsánnal. Ha ez nem így történt, a szenátusi testület következtetése az lesz, hogy Tanaseszkú nem mondott igazat, és a jelentést továbbítják az Alkotmánybíróságnak. Cservá hozzátette, esetleges szankcióról az Alkotmánybíróság dönthet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,56-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4. versétől a 11. verséig. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, biztosan gondolkodtunk már azon, hogyha Isten valóban szeret minket, miért engedi meg a szenvedést, a kudarcokat vagy a nehéz időszakokat az életünkben. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, az első emberi reakciónk gyakran a csalódottság vagy a kérdés, Istenem, miért? Miért pont én? A zsidókhoz írt levél olvasói nagyon jól ismerték ezt a helyzetet. Keresztények voltak, akiket üldöztek, kirekesztettek. Az emberi élet viharait kellett átélniük. Azt mondja a Szentíró, a nehézségek nem Isten távolságát vagy haragját bizonyítják, éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy Isten a gyermekének tekint minket. Nagyon hétköznapi, mindenki számára érthető példát hoz, a családot és a gyermeknevelést. Visszaemlékezve a saját gyermekkorunkra, előfordult, hogy szüleink, nagyszüleink, gondviselőink valamit megtiltottak nekünk. Nem engedtek el valahová, fegyelmeztek.

Talvered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Isten, mint jó atyánk, pontosan így tesz velünk. Ő nem irgalmatlan, hanem szeretetből cselekszik. A fegyelmezés, a próbák, a határok szabása nála a szeretet jele. Ráadásul még az is igaz, hogy küzdelmek nélkül elkényelmesednénk. A próbákban Isten formálja a jellemünket. Persze az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Isten nem várja el tőlünk, hogy mosolyogjunk, amikor fáj valami. A fájdalom természetes velejárója a nehéz próbáknak. A hangsúly éppen nem a pillanatnyi állapoton van, hanem a célon. A földi szüleink a saját legjobb belátásuk szerint neveltek, nevelnek minket. Ők néha hibáztak, hibáznak is. Isten viszont tévedhetetlen. Ő egyetlen okból engedi meg a nehézségeket, a mi javunkra, hogy szentségében részesüljünk. A szentség itt azt jelenti, hogy elkezdünk hasonlítani rá. Tisztul a gondolkodásunk, erősebbé válik a hitünk, és megtanulunk bízni akkor is, amikor a körülmények kedvezőtlenek. A folyamat végén pedig beérik a termés, az igazság békességes gyümölcse. Amikor a vihar után nem romok maradnak, hanem egy mély, megingathatatlan belső béke. Amikor válságban van az életünk, ezt ne feledjük. Amikor túl nagynak érezzük a nyomást, tegyük fel inkább úgy imádságban a kérdést: Istenem, mit akarsz nekem ebből megtanítani? Hogyan akarsz ebből számomra növekedést kihozni? A Szentírásból máshonnan is kapunk bátorítást a szenvedések közötti Istenben bízó hitre. Jób a barátjától kapja a buzdítást. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Mert Istenünk nem azért engedi meg a próbákat, hogy összetörjön, hanem azért, hogy megedzen. Éppen ezért nem elhagyott árvák vagyunk a világban, hanem egy szerető atya gyermekei. Mindenható Urunk részesítsen abban a kegyelemben bennünket, hogy naponként érezzük gondoskodó szeretetét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Menje édesatyánk, köszönjük, hogy a legnehezebb próbákban is a te szerető, nevelő kezed vezet bennünket. Kérünk, adj nekünk türelmet és kitartást, amikor a körülményeink fájdalmasak vagy érthetetlenek, akkor is. Segíts, hogy a zúgolódás helyett meglássuk a te jóságos célodat, és a kihívások által közelebb kerüljünk hozzád. Formáld a jellemünket, kérünk, hogy a viharok után az igazság és a te mély békességed gyümölcse teremhessen meg a mi életünkben. Jézus Krisztusért. Amen.

Isten üzenete Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszen.

0: el, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Igaz vagy véletlen egybeesés, a véletlen mítosza. Nathan beviharzott a konyhába, s majdnem fellökte az anyját. Nathan, kiáltott rá édesanyja meglepetésében. Bocs, Anci, felelte Nathan, de muszáj látnod ezt a könyvet, amit Todd adott. Öntötte ki iskolatáskája tartalmát a konyhaasztalra, majd felkapott egy könyvet a halomból. Egy csomó jóslat, meg ilyesmi van benne. Régen írta valami fickó. Rossz fadáma, vagy ilyesmi. Nostradamus? Ja, igen, az. Te is hallottál már róla? Hát, hümmögött édesanyja. Hát nem durva. Mindenféle dolgot megjósolt, mielőtt azok megtörténtek volna, mint Hitler, meg a második világháború. Kennedy lelövése, ilyenek. Todd szerint még MC Hammerről is van valami. Tehát Todd ezt mondja? Nathan elhallgatott, s kíváncsian vizsgálta anyja arcát. Végül így szólt. Oké, Anci, akkor most mi van? Már megint úgy nézel, mintha... Ó, semmi, tényleg. Csak azon gondolkozom, hogy te tényleg láttad azokat a proféciákat, amiket írt? Úgy értem, tényleg te kerested ki őket? Esetleg valaki megmutatta neked, vagy hogy? Ja igen, persze, Todd mutatott meg párat. Nem tűnt úgy, hogy egy kicsit homályosak? Mintha sokféle helyzetre illenének, sokféleképpen lehetne őket értelmezni? Néta hallgatott egy kicsit, majd vállat vont. Lehet. Mindig is csodálkoztam azon, nézett rá édesanyja, hogy az emberek mennyire be tudnak lelkesedni Nostradamus meglehetősen kétes proféciáitól, s mennyire nem foglalkoznak az isteni ihletésű, tisztán és világosan beteljesült proféciákkal, amiket a Szentírásban olvashatunk. Nathan erre felkapta a fejét. Letette Nostradamus könyvét. Például milyenek? Kérdezte. Hogy milyenek? Ismételte meg édesanyja. Nathan, csodálkozom rajtad. Például az, hogy Jézus Betlehemben született. Ezt Mikás jósolta meg. Vagy Zakariás, aki meg arról jövendőlt, hogy a Messiás nem csatalovon, hanem egy szamáron fog belovagolni Jeruzsálembe. Ó, igen, értett egyet Nathan. Meg hogy el fogják árulni, nem? De, pontosan. Elárulja egy barátja a 30 ezüst pénzért, kezeit és lábait átszúrják, de csontjait nem törik meg. Ezek konkrét részletek, Nathan, nem valamiféle homályos általánosságok vagy szerencsés találgatások, de konkrét jóslatok tucatjai, amik 100%-os pontossággal be is teljesedtek. És ezek csak a Messiásról szóló proféciák. Ugyanez igaz a városokról és a népekről szóló proféciákra is a Bibliában. Ettől Nostradamus biztos rosszul lenne, ha hallaná, foglalta össze Nathan. Behalna tőle teljesen, mosolygott rá édesanyja. Nathan anyjának igaza van. A bibliai proféciák megdöbbentő erővel igazolják a zsidó és keresztény szentiratok egyedülállóságát és megbízhatóságát. Még a Messiással kapcsolatos proféciák felületes ismerete és meggyőző erővel hat mindenkire, a Biblia igazával kapcsolatban, a legelfogultabb embereket leszámítva. Mégis, néhány gazdag képzelő erővel megáldott ember azt gondolja, hogy ezek a beteljesedett proféciák csupán a szerencsés véletlen eredményei. Akár Kennedy elnök, vagy Martin Luther King életére is igaz lehetne némelyik profécia, mondják. Na igen, de tényleg találhatunk olyan embert, akinek az életében mind a 48, a Messiásra vonatkozó fontosabb profécia beteljesedett? Egy szóval válaszolva, dehogy is. Annak az esélye, hogy ez megtörténjen, Peter Stoner cikke szerint, amelyet a Science Speaks újságban írt, egy a 10 a 157-enhez, vagyis egy olyan számhoz, ahol a 10-es után még 157 nullát kell írni. Nem is tudunk elképzelni egy ekkora számot és egy ilyen kicsi valószínűséget. Az efféle csillagászati nagyságrendű furcsaságok is világossá teszik, hogy a Biblia proféciái nem lehetnek szerencsés találgatások. Péter így ír erről. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter második levele, első részének 21. verse.
0: A az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán, az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, és így hangzik. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve. Ez a bölcs gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán, most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd fellapozzuk a napkalendáriumát Boldizsár Zeik Annával, ezután pedig kukta rovatunkban egy friss recepttel készültem önöknek. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, majd Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a jótenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszescu sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a jótenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. Jóváhagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az ADEVA rule szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktóriai téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a jótenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Szimina Tanaszescu alkotmánybírósági elnök és Mircea Avrudian szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A bizottság tegnap egyetlen személyt hallgatott meg, Krisztián Szurudzsut, a szenátusi elnök kabinettjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilja Bolozsán és Szimina Tanaszescu találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Boldizsár Zajk Annával.

Szeptember 16-a az év 259. szöki években a 260. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 106 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1180-ban első Otto Bajor herceg lépett trónra, aki 1183-ig uralkodott. A Wittelsbrachok uralmának kezdete volt ez Bajorországban. 1316-ban ezen a napon első Károly magyar király oltalomlevelet adott a Száva réven közlekedő külföldi kereskedőknek.

1847-ben ezen a napon a Shakespeare társaság megvásárolta a drámaíró szülőházát Stafford-upon-Avonban. szeptember 16-án az Egyesült Államokban beindultak az első postavonatok, amelyek két nap alatt hordták szét a küldeményeket. 1888-ban ezen a napon megindult a forgalom a 147-es számú vasútvonal Kiskutfélegyháza Csongrád szakaszán. 1906-ban Roald Amundsen elsőként érte el a déli sarkot. 1915-ben ezen a napon amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták Haiti szigetét. 1923. szeptember 16-án az erdélyi magyar egyházak tiltakoztak a romániai magyar ellenes iskolapolitika ellen. 1966-ban ezen a napon nyílt meg a New York-i Metropolitan Opera ház a Lincoln Centerben. 1970-ben polgárháború robbant ki Jordániában, az Izraelből erőszakkal elűzött palesztinok és II. Hussein király hadserege között. 1972-ben ezen a napon vádat emeltek a Fehérház két munkatársa ellen a Watergate betörés miatt. Alig két hónap múlva Richard Nixon újra elnökké választották. 1977-ben a magyar és a csehszlovák kormányfő szerződést írt alá a Bős-Nagymarosi vízlépcsőről. 1978-ban ezen a napon Budapesten üzembe helyezték az automata levélirányító gépsort. 1982-ben az izraeli hadsereggel együttműködő jobboldali libanoni milicisták palesztin gerillák felkutatásának ürügyén behatoltak a Libanon területén fekvő szabrai és szatillai palesztin menekült táborokban, és ott szörnyű vérengzést rendeztek. A mészárlást tétlenül szemlélte a jelenlévő Aréz Sharon izraeli parancsnok, későbbi miniszterelnök. ben aláírták a montreáli jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról. 1988-ban az országos Széchenyi könyvtárban felolták a tiralmat több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és elzártak a nagy közönség elől. 2002-ben ezen a napon megkezdődött a Minden Tudás Egyeteme előadás sorozat. A mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 16-án. 1616-ban megszületett Heinrich Bach, német orgonista, zeneszerző. 1638-ban látta meg a napvilágot 14. Lajos francia király, más nevén a napkirály. 1823-ban született Sükei Károly költő, újságíró, műfordító. 1893-ban született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus. 1910-ben látta meg a napvilágot Kutasi György, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1926-ban megszületett Simon István magyar költő. 1956-ban ezen a napon született David Copperfield, angol bűvész. Ezen a napon született Kardos Botond, magyar tornász.
Most pedig következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 16-án. '96-ban elhunyt Domitianus római császár. 1087-ben ezen a napon távozott az élők sorából harmadik Viktor pápa. 1736-ban hunyt el Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus. 1824-ben hunyt el 18. Lajos francia király. 1876-ban elhunyt Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi, művelődés és gazdaságpolitikus történész. 1930-ban ezen a napon távozott az élők sorából Korb Flóris, magyar műépítész. 2006-ban hunyt el Körmöci Zsuzsa, teniszező. Szeptember 16-a az ózon világnapja. Szintén a mai nap a hangzáskultúra napja. 1810 óta pedig ez Mexikó függetlenségének napja. Ezek voltak a szeptember 16-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Boldis Árzelyk Annával, a következőkben pedig kuktoroltunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kogogjon ne a szemünk.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai kuktarovatunkban. Ma egy igazán őszies és nagyon különleges receptet hoztam el önöknek, ami nagyon jó az őszi estéken elkészítve és felmelegíti az embert, és ez nem más, mint a gyömbéres almás sütőtökleves.

Lássuk először is, hogy milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre szeretnénk készíteni a gyömbéres almás sütőtöklevest. 1 darab kanadai sütőtök, 4 darab alma, 1 darab narancs, só, 1 únyi gyömbér, olívaolaj és tökmagolaj.

Most pedig lássuk az elkészítést. A sütőtökrémleveshez hosszában félbevágjuk a megmosott tököt. Kikaparjuk a magjait, meghámozzuk, majd a tök húst kockára vágjuk és beletesszük egy fazékba. Három almát megpucolunk, a húsát szintén kockára vágjuk, hozzáadjuk a tökhöz. A narancsot félbevágjuk, az egyik felének a héját hozzáreszeljük a sütőtökhöz és az almához. A másik felének vékonyan lehántjuk a héját, felcsíkozzuk és félretesszük. A sütőtökleves készítését folytatjuk azzal, hogy a fazékba tett zöldséget és gyümölcsöt körülbelül 1 liter vízzel felöntjük, megsózzuk és elkezdjük főzni. Hozzáadjuk a megpucolt, felszeretelt gyömbért is. Ha már puha a sütőtök, akkor merülő mixerrel áttörjük. Belefacsarjuk a narancslevét is, megkóstoljuk, ha szükséges, sózzuk. Beállítjuk a gyömbéres almás sütőtökleves sűrűségét. Ha hígabban szeretjük, öntünk még hozzá vizet, és összeforraljuk. A megmaradt almát negyedeljük, kiszedjük a csutkáját, a húsát apró kockára vágjuk. Végül egy serpenyőben 1-2 evőkanálnyi olívaolajat hevítünk, és roppanósra sütjük a gyümölcsöt, a végén rádobjuk a csíkokra vágott narancséjat, és azzal is átforgatjuk. A kész levest tányérokba szedjük. Mindegyikre kannalazunk a narancséjas sült almából, és rácsöpögtetünk egy kis tökmagolajat.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalókra van szükségünk, ha 4 személyre szeretnénk elkészíteni a gyömbéres almás sütőtöklevest. 1 darab kanadai sütőtök, 4 darab alma, 1 darab narancs, só, 1 ónyi gyömbér, olívaolaj, valamint tökmagolaj.

0: Így néz ki a gyömbéres almás sütőtök leves elkészítésének a receptje. Ha esetleg ma, vagy valamelyik hidegebb őszi estén ez lenne a vacsora, vagy az ebéd, akkor a mindmegette.hu oldalán megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük Boldi Sárzáik Annával.
3: Szeptember 16-án Edith, Cecília, Edda, Eugénia, Józáfát, Lúcia, Ludmilla névnapokat ünneplünk. Lássuk, mit jelentenek ezek a nevek. Az Edith öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon, harc, gazdag. Eredete germán. A Cecília jelentése a Cecilius nemzetséghez tartozó. Eredetei latin. Az Edda jelentése név alakváltozata. Eredete Éda. Az Eugénia jelentése előkelő, jeles nemzetségből való. Eredete görög. A Józafát jelentése Jahvé ítél. Héber eredetű. A Lúcia jelentése virradatkor, hajnalhasadáskor született. Eredete latin. A Ludmilla jelentése a népkörében kedvelt, közkedvelt, népszerű, szláv eredetű név. Köszöntünk tehát szeptember 16-án minden Edith, Cecília, Edda, Eugénia, Józafát, Lúcia és Ludmilla nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Ünnepeltjeinket a Bagosi Brothers Company Visszajövök című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja meg őket még gazdagon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, és így hangzik. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, a céljaidat kivéve. Ez a motiváló gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, utána jó hírcsendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, ahol két témával is készültünk ma önöknek. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a juhtenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszescu sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a juhtenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. A csendőrség szerint a három férfi ellenszegülő magatartást tanúsított, és akadályozta a csendőrüket feladataik ellátásában a tüntetés helyszínén. A bukaresti északi pályaudvar környékén igazoltattak a rendőrök egy másik férfit, aki a kormánypalota előtti térre tartott. Könyvgázsprét találtak nála, ezért a vasúti rendőrségre előállították, ahol eljárás indult ellene, számolt be a csendőrség. Jóvá hagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Adava Rule szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Palerie korában úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre. A szakbizottsági szavazáson további három USERE szenátorral együtt tartózkodott, a PSZEDE, a PNLE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintott a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktória téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a juhtenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Az elmúlt hetekben folytatott, több órás megbeszélések során részletesen és pontosan megismertem a gazdák problémáit. Számos követelésük teljes mértékben jogos, írta Táncos Barna. Felidézte, hogy a juhtenyésztők legnagyobb egyesületei és szövetségei által korábban törvényes körülmények között megszervezett tiltakozás alkalmával ő volt az első, aki felajánlotta, hogy a kormánynál tárgyalóasztalhoz ül velük. A mezőgazdasági minisztérium továbbra is platformot biztosít a gazdák és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti párbeszédhez, tette hozzá az ügyvivő miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tárca továbbra is támogat minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira. Végezetül arra szólította fel a gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesülő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik kisajátítására vagy politikai célú eltérítésére irányuló kísérletektől. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Simina Tanaszescu alkotmánybírósági elnök és Mircea Avrudian szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A Bolozsán és Tanaszescu augusztus 14-i találkozóját vizsgáló testület elnöke Nadia Cservák közölte, hogy a három tisztségviselőt jövő kedre, szeptember 22-re újra meghívják. Mindhárman hiányoztak a múlt heti meghallgatásról is. A bizottsági elnök szerint Ilija Bolozsán nem adott magyarázatot a távolmaradására. Simina Tanasescu a múlt héten jelezte, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, de a keddi hiányzását már nem indokolta meg. Mircea Avrudian orvosi iratokkal igazolta, hogy betegsége miatt nem tud megjelenni. A bizottság tegnap egyetlen személyt hallgatott meg, Krisztián Szurudzsút, a szenátusi elnök kabinetjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilja Bolozsán és Simina Tanasescu találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A bizottsági elnök szerint azt akarják tisztázni, hogy igazolható-e dokumentumokkal Simina Tanasescu nyilvános magyarázata, miszerint az Alkotmánybíróság tevékenységéhez szükséges helyiségek ügyéről tárgyalt-e Bolozsánnal. Ha ez nem így történt, a szenátusi testület következtetése az lesz, hogy Tanasescu nem mondott igazat, és a jelentést továbbítják az Alkotmánybíróságnak. Cservá hozzátette, esetleges szankcióról az Alkotmánybíróság dönthet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám.
6: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
8: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
9: A
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
0: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4. versétől a 11. verséig. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, biztosan gondolkodtunk már azon, hogyha Isten valóban szeret minket, miért engedi meg a szenvedést, a kudarcokat vagy a nehéz időszakokat az életünkben. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, az első emberi reakciónk gyakran a csalódottság vagy a kérdés, Istenem, miért? Miért pont én? A zsidókhoz írt levél olvasói nagyon jól ismerték ezt a helyzetet. Keresztények voltak, akiket üldöztek, kirekesztettek. Az emberi élet viharait kellett átélniük. Azt mondja a Szentíró, a nehézségek nem Isten távolságát vagy haragját bizonyítják, éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy Isten a gyermekének tekint minket. Nagyon hétköznapi, mindenki számára érthető példát hoz, a családot és a gyermeknevelést. Visszaemlékezve a saját gyermekkorunkra, előfordult, hogy szüleink, nagyszüleink, gondviselőink valamit megtiltottak nekünk. Nem engedtek el valahová, fegyelmeztek. Egyikünknek sem okozott boldogságot a tiltás, a megdorgálás, a korlátozás. Igazságtalannak éreztük. Felnőtt fejjel viszont már értjük biztosan. A megengedés az nem mindig szeretet. Van, hogy csak elhanyagolást jelent. A példabeszélő úgy mondja ezt, ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Isten, mint jó atyánk, pontosan így tesz velünk. Ő nem irgalmatlan, hanem szeretetből cselekszik. A fegyelmezés, a próbák, a határok szabása nála a szeretet jele. Ráadásul még az is igaz, hogy küzdelmek nélkül elkényelmesednénk. A próbákban Isten formálja a jellemünket. Persze az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Isten nem várja el tőlünk, hogy mosolyogjunk, amikor fáj valami. A fájdalom természetes velejárója a nehéz próbáknak. A hangsúly éppen nem a pillanatnyi állapoton van, hanem a célon. A földi szüleink a saját legjobb belátásuk szerint neveltek, nevelnek minket. Ők néha hibáztak, hibáznak is. Isten viszont tévedhetetlen. Ő egyetlen okból engedi meg a nehézségeket, a mi javunkra, hogy szentségében részesüljünk. A szentség itt azt jelenti, hogy elkezdünk hasonlítani rá. Tisztul a gondolkodásunk, erősebbé válik a hitünk, és megtanulunk bízni akkor is, amikor a körülmények kedvezőtlenek. A folyamat végén pedig beérik a termés, az igazság békességes gyümölcse. Amikor a vihar után nem romok maradnak, hanem egy mély,
megingathatatlan belső béke. Amikor válságban van az életünk, ezt ne feledjük. Amikor túl nagynak érezzük a nyomást, tegyük fel inkább úgy imádságban a kérdést: Istenem, mit akarsz nekem ebből megtanítani? Hogyan akarsz ebből számomra növekedést kihozni? A Szentírásból máshonnan is kapunk bátorítást a szenvedések közötti Istenben bízó hitre. Jób a barátjától kapja a buzdítást. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Mert Istenünk nem azért engedi meg a próbákat, hogy összetörjön, hanem azért, hogy megedzen. Éppen ezért nem elhagyott árvák vagyunk a világban, hanem egy szerető atya gyermekei. Mindenható Urunk részesítsen abban a kegyelemben bennünket, hogy naponként érezzük gondoskodó szeretetét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Menje édesatyánk, köszönjük, hogy a legnehezebb próbákban is a te szerető, nevelő kezed vezet bennünket. Kérünk, adj nekünk türelmet és kitartást, amikor a körülményeink fájdalmasak vagy érthetetlenek akkor is. Segíts, hogy a zúgolódás helyett meglássuk a te jóságos célodat, és a kihívások által

0: Isten üzenete Fábián Gerő Marianna, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.
1: Igaz vagy véletlen egybeesés, a véletlen mítosza. Nathan beviharzott a konyhába, s majdnem fellökte az anyját. Nathan kiáltott rá édesanyja meglepetésében. Bocs, Anci, felelte Nathan, de muszáj látnod ezt a könyvet, amit Todd adott. Öntötte ki iskolatáskája tartalmát a konyhaasztalra, majd felkapott egy könyvet a halomból. Egy csomó jóslat, meg ilyesmi van benne. Régen írta valami fickó, rossz fadáma, vagy ilyesmi. Nostradamus? Ja, igen az, te is hallottál már róla? Hát, hümmögött édesanyja. Hát nem durva. Mindenféle dolgot megjósolt, mielőtt azok megtörténtek volna, mint Hitler, meg a második világháború. Kennedy lelövése, ilyenek. Todd szerint még MC Hammerről is van valami. Tehát Todd ezt mondja? Nathan elhallgatott, s kíváncsian vizsgálta anyja arcát. Végül így szólt. Oké, Anci, akkor most mi van? Már megint úgy nézel, mintha... Ó, semmi, tényleg. Csak azon gondolkozom, hogy te tényleg láttad azokat a proféciákat, amiket írt? Úgy értem, tényleg te kerested ki őket? Esetleg valaki megmutatta neked, vagy hogy? Ja, igen, persze, Todd mutatott meg párat. Nem tűnt úgy, hogy egy kicsit homályosak? Mintha sokféle helyzetre illenének, sokféleképpen lehetne őket értelmezni? Nathan hallgatott egy kicsit, majd vállat vont. Lehet. Mindig is csodálkoztam azon, nézett rá édesanyja, hogy az emberek mennyire be tudnak lelkesedni Nostradamus meglehetősen kétes proféciáitól, s mennyire nem foglalkoznak az isteni ihletésű, tisztán és világosan beteljesült proféciákkal, amiket a Szentírásban olvashatunk. Nathan erre felkapta a fejét. Letette Nostradamus könyvét. Például milyenek? Kérdezte. Hogy milyenek? Ismételte meg édesanyja. Nathan, csodálkozom rajtad. Például az, hogy Jézus Betlehemben született. Ezt Mikás jósolta meg. Vagy Zakariás, aki meg arról jövendőlt, hogy a Messiás nem csatalovon, hanem egy szamáron fog belovagolni Jeruzsálembe. Ó, igen, értett egyet Nathan. Meg hogy el fogják árulni, nem? De, pontosan. Elárulja egy barátja a 30 ezüst pénzért, kezeit és lábait átszúrják, de csontjait nem törik meg. Ezek konkrét részletek, Nathan, nem valamiféle homályos általánosságok vagy szerencsés találgatások, de konkrét jóslatok tucatjai, amik 100%-os pontossággal be is teljesedtek. És ezek csak a Messiásról szóló proféciák. Ugyanez igaz a városokról és a népekről szóló proféciákra is a Bibliában. Ettől Nostradamus biztos rosszul lenne, ha hallaná, foglalta össze Nathan. Behalna tőle teljesen, mosolygott rá édesanyja. Nathan anyjának igaza van. A bibliai proféciák megdöbbentő erővel igazolják a zsidó és keresztény szentiratok egyedülállóságát és megbízhatóságát. Még a Messiással kapcsolatos proféciák felületes ismerete és meggyőző erővel hat mindenkire, a Biblia igazával kapcsolatban, a legelfogultabb embereket leszámítva. Mégis, néhány gazdag képzelőerővel megáldott ember azt gondolja, hogy ezek a beteljesedett proféciák csupán a szerencsés véletlen eredményei. Akár Kennedy elnök vagy Martin Luther King életére is igaz lehetne némelyik profécia, mondják. Na igen, de tényleg találhatunk olyan embert, akinek az életében mind a 48, a Messiásra vonatkozó fontosabb profécia,

0: a beteljesedett? Egy szóval válaszolva, dehogy is. Annak az esélye, hogy ez megtörténjen, Peter Stoner cikke szerint, amelyet a Science Speaks újságban írt, egy a 10 a 157-enhez, vagyis egy olyan számhoz, ahol a 10-es után még 157 nullát kell írni. Nem is tudunk elképzelni egy ekkora számot és egy ilyen kicsi valószínűséget. Az efféle csillagászati nagyságrendű furcsaságok is világossá teszik, hogy a Biblia proféciái nem lehetnek szerencsés találgatások. Péter így ír erről. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter második levele, első részének 21. verse.
1: Az elmúlt percekben a Paraklétosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves most bekapcsolódó rádióhallgatókat is szeptember 16-án, szerdán, az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, és így hangzik. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyen mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve. Ez az ösztönző gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán, most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket még egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, amelynek keretein belül ma két témánk is lesz, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7:30, most hírösszefoglalónk következik.

0: Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a juhtenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszeszku sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Agerpresszel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a juhtenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. Jóváhagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Adava Rule szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktóriai téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a juhtenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Szimina Tanaszeszku alkotmánybírósági elnök és Mircea Ábrudján szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A bizottság tegnap egyetlen személyt hallgatott meg, Krisztián Szurudzsut, a szenátusi elnök kabinettjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilija Bolozsán és Szimina Tanaszeszku találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben pedig aktuális összeállításunkat hallgathatják meg, amelynek keretein belül ma két témánk is lesz. Az első témánk nem mesék, hanem történetek, Karácsonyi Zsolt véleménye a hitről, ami a Hitmorzsák sorozatunk újabb része. Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá számára. A Hitmorzsák legújabb részében gyermekkori emlékeiről, a hithez vezető útjáról és arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. A riporter Pilbát Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert Volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől vetítettem egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott kézművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti. És én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a mennykapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
1: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
2: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenléte. Ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
1: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
2: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem észre, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem, ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
1: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
2: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg. De hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy dallam, egy-egy szövegrészlet, mind a mai napig kedvencem az Ósión ébredj, és így tovább. Tehát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
1: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: A bibliai történetek számomra egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Új és Új Szövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Új Szövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
1: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
2: Nehéz kérdés, mert több is van. Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallásórán?
2: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólna, próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.
0: Az elmúlt percekben Hitmosás sorozatunk legújabb részében Karácsonyi Zsolt költővel Pilbát Kincső kolléganőm beszélgetett. Most pedig lépjünk is tovább aktuális összeállításunk mai adásának második részéhez, amelynek témája Új évad a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Új évad, új bemutatók és új tervek a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A társulat idén a 234. évadát kezdi meg, amelynek programját Tompa Gábor igazgató ismertette szeptember 15-én egy sajtótájékoztató keretein belül, akit arról kérdeztünk, milyen eseményekkel és újdonságokkal várják a közönséget a 2026-2027-es évadban. A riporter Palkó Hanna.
3: Ugye az idei évadban több nagyon különböző világú előadás találkozik egymással, és ön szerint mi az a közös gondolat vagy szemlélet, ami mégis összeköti őket?
4: Hát ezt igazából a világ mostani folyása az, ami összehozza. Egyrészt az, hogy sajnos tele vagyunk konfliktusokkal, és a politikum ma már főleg a szociális médiákon keresztül behatol az ember intim világába, és ebben a politikumban mindig egyfajta valamilyen módon a hitetlenség alakul ki, és ezt a jelenséget én aggasztónak tartom, azt, hogy például Európa szerte, vagy a nyugati világ azt hiszem éppen azáltal, hogy megtagadja, vagy elfordul a keresztény gyökereitől, saját sírját ássa. Most ezért próbáltunk olyan műveket műsorra tűzni, vagy véletlenül is alakulhatott így, amelyek a politikumot valamilyen groteszk, ironikus szemszögből vizsgálják, vagy mutatják föl, de nem is kell a szemszögnek annak lennie, hiszen nem a színház abszurd, hanem a világ. Tehát, hogyha én abszurdnak tűnő szövegek vagy valamikor abszurdnak hit szövegek ma már szinte valóság által váltak meghaladottá, vagy költőibbé, realistábbá. A másik pedig az a fajta szakralitás, ami nélkül a színház nem létezhet. Ezért folytatjuk ezt a fajta, mondjuk így a Jon Fosse, én vagyok a széllel, az, ami még műsoron van, vagy a király halódik, aminek nagyon fontos rétege ez a szakraditás, tehát, hogy vannak előadásaink, amik a megváltásról, arról a reményről szólnak, hogy az életünk az csak egy szakasza a létünknek, és hogy van megváltás, van feltámadás. Igen, ezek keverednek, tehát van vígjátékhoz tartozó, de inkább groteszk vígjátékhoz, nem könnyű vígjátékhoz tartozó műfaj, mint például a Gogol, Holt lelkek, Shakespeare, sok hőhú, semmiért, de ezek mind komplex, több rétegű művek. Tehát éppen olyan mélységekkel rendelkeznek, mint egy tragédia. Azon kívül van olyan mű, mint például a Szutyok, ugye, Pintér Béla darabja, ami eleve ezt a politikummal átszőtt, és a hatalom harc és korrupcióval átitatott világot egy operett világnak mutatja be, aminek a hamisságát fokozza fel ezáltal. Azt, hogy egy zsákutca, mert ott miféle, nem ezek az emberi értékek, ugye? Tehát gyakorlatilag ma már talán éppen azért, mert tele vagyunk fegyveres konfliktussal, gyűlöletbeszéddel, megosztott társadalommal, ahol a dialógus szinte lehetetlen, mert már képtelenek vagyunk a tárgyra figyelni, hanem inkább arra figyelünk, hogy ki mond valamit, vagy ki állít valamit. A színháznak talán ez lehetne az egyik legfontosabb feladata, szerepe, felelőssége, hogy a párbeszédet szorgalmazza, hogy a másik felé fordulást, a meghallgatást, a békés egyetnemértést, az elfogadást, mert másképp folyamatosan csak az egymás életére törés folytatódik, a bosszúvágy, a bosszúállás, nem a megbékélés.
3: A Kolozsvári Állami Magyar Színház nem csak Kolozsváron van ugye jelen, hanem fesztiválokon és más városokban is. Mennyire fontos ön szerint ma egy színház számára, hogy kilépjen a saját városából és más közönségekhez is eljusson?
4: Ez kettős értelemben is jelentős, fontos. Egyrészt azáltal, hogy bemutatkozunk a mi műveinkkel más kultúrák közegében, az egyrészt egy fontos feladat is, hiszen sokszor a színház által ismernek meg, vagy hallanak először például erdélyi magyar kultúráról. Amikor mi Koreába jártunk, akkor voltak olyan városok, ahol először hallottak, hogy van ilyen. Magyarul játszottunk, koreai és angol feliratokkal, vagy Bogotába, Kolumbiába. A színházunk már 4 kontinensen járt, talán 5-ön, nem is tudom, mert Afrikában is, és ez nagy dolog, mert ugyanakkor a más kultúrák megismerése az egy olyan fontos közeledés. A színház híd a különböző kultúrák között, és ezért fontos, hogy ezt mi, amit célul tűztünk ki már a 90-es évek elején, hogy a magunk sajátosságát folytonosan megőrizve, hiszen nem is tehetünk mást, nyelvileg sem, mégiscsak részévé váljunk egy egyetemes kulturális vérkeringésbe, ahol a minőséget képviseljük. És ezt bizonyítja az a sok turné, meg az Európai Színházi Unióban való tagságunk, ami már közel 20 éves, hogy igenis ezt tudjuk folytatni és magas színvonalon tartani az idén is. Bulgáriába, Olaszországba, Magyarországra, Luxemburgba megyünk már az évad első felében is bemutatni olyan előadásokat, mint az Én vagyok a szél, a király halódik, vagy az Abigail.
3: Egy színház életében ugye mindig vannak olyan előadások, amelyekről már a próba folyamat elején érezni lehet, hogy valami különleges készül belőle. Az idei évadból van-e olyan produkció, amelyre ön személy szerint különösen kíváncsi?
4: Hát mindegyik ilyen. Azt, hogy mi különlegesre vagy nem, azt nem tudjuk, hiszen azt sem biztos, hogy sikerül. Az a fontos, hogy valami igazzal, valami autentikussal próbálkozzunk becsületesen, és feltegyük azokat a kérdéseket eléggé érthető és világos módon, amire egy dal problematikája alkalmat ad. Tehát nincs soha a színház a bukás alól felmentve, ez benne van a pakliban. Fontos az, hogy a kudarcokat kudarcként kezeljük, és tanuljunk belőle. A sikerektől pedig ne szédüljünk meg, hanem másnap felejtsük el, és tudjuk újra kezdeni. A megújulás az a színháznak egy nagyon fontos feladata, és anélkül nem is nagyon tudunk tovább lépni. Tehát soha nem támaszkodhatunk arra, amit eddig elértünk. Akár díjak vannak, sikerek, közönség, stb. Nekünk a következő mindig az ismeretlen felé kell. Tehát mindig a semmit kell megcélozni, ez az alkotásnak a lényege, hogy semmiből valamit létrehozunk. Ilyen módon kicsiben ugyan, de ismételjük a teremtést. Aki hisz a teremtésben, az hisz az alkotásban is.
3: Ön egyszerre igazgató és rendező is, ugye? Amikor egy évadot igazgatóként állít össze, mennyire tudja félretenni a saját rendezői szempontjait, és mennyire határozza meg mégis az évadot az ön művészi gondolkodása?
4: Teljesen félre tudom tenni a rendezői projektjeimet. Sajnos, mondom idézőjelben, már 36 éve, hogy ezt a színház vezetést átvettem, 1990. novembere óta, és ezzel azt hiszem Európában rekord, mert ez egy nagyon hosszú idő. Hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel, nagyon szép, gyönyörű pillanatokkal, de közben nagyon sok hálátlan feladattal, bürokráciával, változó és egyre abszurdabb törvényekkel küszködve fenntartani egy olyan színvonalat, amit a színház valamikor elért, és az nehezebb sok szempontból, morálisan, szakmailag, mindenféle szempontból, az elkényelmesedés ellen, az, hogy a további kíváncsiságot megőrizve, kutatva. De éppen azért talán az az öröm maradt meg még az igazgatásban, az a kevés, vagy szinte egyetlen öröm már, hogy meghívhatok olyan művészeket, olyan alkotókat, akiknek a munkáját csodálom, és akik gazdagítják a színház műsorát, gondolkodásmódját, szakmaiságát. Ilyenkor leginkább rájuk bízom a választást, hogy én hogy próbálom aztán úgy alakítani, hogy egy évad egyensúlyba kerüljön a műfajok, címek, korszakok, stb. Között, az egy más kérdés, mert több rendező, több ajánlattal vagy címmel jelentkezik, és akkor azokból úgy kell kiválasztani, hogy ne legyen, mit tudom én, 5 Shakespeare, vagy 5 kortárs, vagy ugyanaz a műfaj, minden. Tehát ezekben egyensúlyt kell teremteni. De ha én csak a saját rendezői elképzeléseimet valósítanám meg, akkor nem szabadna igazgatnom. Éppen ezért én nem is igazán most egymás után évadban valóban rendeztem egyet-egyet, de sokszor 2-3 évig nem rendezek, mert kell rendezni a saját társulatoddal, mert rajta kell tartani a társulat pulzusának kezet, tehát hogy ha valaki művészként nem dolgozik a saját társulatánál, legyen színész, rendező vagy díszlettervező, akkor csak egy adminisztrátor marad, márpedig valahogy követni kell művészileg mentorként is egy társulatnak a fejlődését, az állapotát, azt a szakaszt, amiben mitben leledzik. Tehát ilyen szempontból a rendezés az egy dolog, abban a pillanatban, amikor az ember rendez, akkor nem igazgat. Azt külön kell választani. Rendezőként soha nem, igazgatóként nem lehet rendezni. És rendezőként csak bizonyos dolgokat lehet az igazgatásból átlátni. Tehát ott valami más. Az igazgatás az sokszor egy szükséges rossz, egy funkció is, de ugyanakkor egy adminisztratív munka, ami sokszor nagyon sok mindent elvon az alkotó időből, és ez viszont negatívum.
3: Egy utolsó kérdés még. Ugye ez a 234. évad egy nagyon hosszú történet újabb fejezete. Mit jelent ma egy ilyen nagymúltú intézményt vezetni, úgyhogy közben meg kell őrizni a hagyományt, de nem lehet pusztán a múltra építeni, ha már a vezetésnél tartunk?
4: Hát a színházban egyáltalán nem lehet a múltra építeni. Nagyon nehéz egyáltalán beszélni a hagyományról. Tehát az, olvasunk mi a hagyományról, de azokat az előadásokat már nem látjuk, ami 10 évvel ezelőtt volt, vagy 5 éve. Tehát a színházi hagyományról beszélni nagyon nehéz, mert nem tudunk kötődni se a Janovics féle korszakos, se az Ekovács Gyura, kizárólag olyan értelemben, hogy akik olyan repertoárt állítottak össze, amiben elsősorban remek művek szerepeltek, ahhoz már az egy szimpatikus hagyomány. Az állandó megújulás kényszere, ennek a hagyománya, ezt lehet talán azt mondani, amit színház maga elé tűzhet. Harag György, aki az egyik legjelentősebb korszaknak a meghatározó egyénisége volt Kolozsváron, az ő étosza volt ez, hogy megújulni folyton. Tehát ez valóban tekinthető egy folytatandó hagyománynak.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunk második részében Tompa Gáborral, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójával beszélgettünk az új évadról. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Ungvári Szende kolléganőm számít majd figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve még sok más érdekességgel készülünk a kedves hallgatóknak. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar biokémikus tollából származik, és így hangzik. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibát követsz el. Tartsd nyitva a szemed. Az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, a céljaidat kivéve. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap folyamán, és ez motiváljon minket, hogy tenni merjünk az álmainkért, a céljainkért. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt percekben az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották, a következő percekben pedig a nap áhítatát hallgathatják meg búcsúzásként, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol ma önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra! Egy áldott napot kívánok!

Mai áhítatunk címe a helyes ösvény. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének 3. 4. verse. A következő percekben Cindy Magai Cucha La Morales kolumbiai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Depresszióba estem a döntéseim miatt, amiket egyértelműen nem a keresztény értékeknek megfelelően hoztam, amik azután a rossz útra tereltek. Egyik reggel kinyitottam a Bibliámat, próbáltam válaszokat keresni, visszatérni Jézushoz és az ő tanításaihoz. A Szentlélek a 23. Zsoltárhoz vezetett. Aznap később egy súlyos autóbaleset részese voltam. Isten jelenléte nyilvánvaló volt számomra, és a reggel elolvasott ige erőt és békét adott ahhoz, ami később várt rám. Sőt, teljes bizonyosságot kaptam, hogy bár én elhagytam Istent, ő nem hagyott el engem. Isten végig velem volt a legsötétebb völgyben is, és most is vezet. Hála neki ezért!

Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, tudjuk, hogy ha mi eltávolodunk tőled, te akkor sem hagysz el minket. Köszönjük türelmedet, hosszantartó szeretetedet és megbocsátásodat. Amen.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét.

0: Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a juhtenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszeszku sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a juhtenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. A csendőrség szerint a három férfi ellenszegülő magatartást tanúsított, és akadályozta a csendőrüket feladataik ellátásában a tüntetés helyszínén. A bukaresti északi pályaudvar környékén igazoltattak a rendőrök egy másik férfit, aki a kormánypalota előtti térre tartott. Könnygázsprét találtak nála, ezért a vasúti rendőrségre előállították, ahol eljárás indult ellene, számolt be a csendőrség. Jóvá hagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Ada Varul szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Palerie korában úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre. A szakbizottsági szavazáson további három USERE szenátorral együtt tartózkodott, a PESZEDE, a PENELE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintott a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktóriai téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a juhtenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Az elmúlt hetekben folytatott, több órás megbeszélések során részletesen és pontosan megismertem a gazdák problémáit. Számos követelésük teljes mértékben jogos, írta Táncos Barna. Felidézte, hogy a juhtenyésztők legnagyobb egyesületei és szövetségei által korábban törvényes körülmények között megszervezett tiltakozás alkalmával ő volt az első, aki felajánlotta, hogy a kormánynál tárgyalóasztalhoz ül velük. A mezőgazdasági minisztérium továbbra is platformot biztosít a gazdák és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti párbeszédhez, tette hozzá az ügyvivő miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tárca továbbra is támogat minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira. Végezetül arra szólította fel a gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesülő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik kisajátítására vagy politikai célú eltérítésére irányuló kísérletektől. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Szimina Tanaszeszku alkotmánybírósági elnök és Mircea Ábrudján szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A Bolozsán és Tanaszeszku augusztus 14-i találkozóját vizsgáló testület elnöke Nádia Cservák közölte, hogy a három tisztségviselőt jövő kedre, szeptember 22-re újra meghívják. Mindhárman hiányoztak a múlt heti meghallgatásról is. A bizottsági elnök szerint Ilija Bolozsán nem adott magyarázatot a távolmaradására. Szimina Tanaszeszku a múlt héten jelezte, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, de a keddi hiányzását már nem indokolta meg. Mircea Ábrudján orvosi iratokkal igazolta, hogy betegsége miatt nem tud megjelenni. A bizottság tegnap egyetlen személyt hallgatott meg, Krisztián Szurudzsút, a szenátusi elnök kabinettjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilja Bolozsán és Szimina Tanaszescu találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A bizottsági elnök szerint azt akarják tisztázni, hogy igazolható-e dokumentumokkal Szimina Tanaszescu nyilvános magyarázata, miszerint az Alkotmánybíróság tevékenységéhez szükséges helyiségek ügyéről tárgyalt-e Bolozsánnal. Ha ez nem így történt, a szenátusi testület következtetése az lesz, hogy Tanaszescu nem mondott igazat, és a jelentést továbbítják az Alkotmánybíróságnak. Cservá hozzátette, esetleges szankcióról az Alkotmánybíróság dönthet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,56-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Színházi évad a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban.
1: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni.
0: A második osztályosok műsorával kezdődött a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola ünnepi tanévnyitó istentisztelete a Deszka templomban.
2: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünet az nem egy szabadság, hanem lehetőséget teremt a tanórából kilépve más pedagógiai módszerek, folyamatok segítségével a gyerekek nevelésére, oktatására. A kerékpáros vándortábor során megismertük az Észak-Alföld turisztikai értékeit, rengeteg református templomot látogattunk meg.
0: 20 éve a rászorulókért.
3: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: kárpátalja. Szeptemberben ismét megtelik élettel a színpad, hiszen kezdetét veszi az új színházi évad a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A társulat számára az új évad mindig új kihívásokat, új előadásokat és természetesen új találkozásokat is jelent a közönséggel. Az új színházi évadról, a társulat terveiről és a várható előadásokról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek. Mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
2: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja

0: 23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Déri Nép program, a Magyarországi Déri Nép program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai megye Magyar Drámai Színház palettáján?
0: 2025. májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Déri Nép programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk, a már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában, az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Déri Nép program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Déri Nét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni, mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
0: Következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak, az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként Beretyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindaz a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, ami

0: hely, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra. Mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani. A Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel. Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A Mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régióta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is. És ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
0: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is, gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra. Valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot, tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni.
2: Az elmúlt percekben Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.

0: az Anyaország. A második osztályosok műsorával kezdődött a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola ünnepi tanévnyitó istentisztelete a Deszka templomban. Az eseményen Almási Ferenc a fenntartó Tetenvári Református Egyházközség lelkipásztora hirdetett igét, valamint Gólya Zoltán intézményi főigazgató köszöntötte a diákokat és szülőket. Velük beszélget a következő percekben Huszár Kata.
1: Elkezdődött itt a Jókai Mór Református Általános Iskolában is a 2026-2027-es tanév. Tiszteletes úr, milyen gondolatokkal indította el ezt a tanévet, a kis elsősöket és a sok-sok ismét iskolába jövő diákot?
2: Igyekszem a református bibliolvosó kalauzunk szerinti napi ige alapján szolgálni, amennyire csak lehet minden ige hirdetése alkalmon, és így tettem most is. A zsidókhoz írt levél 10. részéből a 32-től 39-ig terjedő verseket olvastam föl, és ugye itt arról beszél az ige, hogy nehézségei vannak a levél címzetjeinek a hitük miatt, de bátorítja őket, és azt mondja, hogy ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, egy drága kincs, ez pedig az üdvösség, a bűnbocsánat Jézus Krisztusban. És azt mondtam el a bevezetőben, hogy amikor gyerek voltam, akkor a szüleim meg más felnőttek is mindig azt mondták, hogy tanulj, mert ezt senki sem veheti el tőled. Ugye egy nehéz dolog az, hogy egy olyan időben nőttek fel az én szüleim, amikor sajnos ez még egy reális lehetőség volt, hogy elvették az emberektől a lakást, és így tovább, ha úgy adódott. Tehát ezért egy fontos dolog volt, hogy az ott marad az ember fejébe, amit megtanult. És akkor azt hangsúlyoztam a tanévnyitó istentiszteleten, hogy itt két drága kincset kapnak ebben az iskolában. Az egyik ez ismeret, amit nem lehet tőlük elvenni, a másik pedig a Krisztus evangéliuma, ami szintén elvehetetlen és örök érték, és azt kívántam, hogy ilyen kincsekben, gazdagon tudjuk majd zárni a tanévet.
1: Hagyomány már ugye itt a Jókaiban, hogy a hétindító, hétkezdő istentisztelet, az a megfelelő idő esetén, az mindig a templomban, a Deszka templomban zajlik. De azért ez mindig különleges, ez az évelei istentisztelet, én azt gondolom. Tiszteletesként milyen ezt megélni, hogy jönnek az elsősök, jönnek a diákok, jönnek a szülők, és újból elindul valami?
2: Hát nekem egy talán különösen is nehéz, azért, mert személyesen is érintett vagyok. Tehát amikor bejönnek az elsősök, akkor az eszembe szokott jutni a saját gyermekem, akit szintén láttam elsősként, és most pedig nyolcadikusként ült ott, és hát ott kell majd lenni a ballagási istentiszteleten, az meg különösen nehéz lesz. Szóval mindenképpen bevonódok, és az istentiszteleteinken szokott fotózni Simon Gábor és az ő fia 2016-ban végzett itt a Jókai iskolában, úgyhogy én még 3 éven keresztül láttam őt jókaisként, és meg egy derék fiatal ember szokott ott közöttünk mozogni. Szóval igazából úgy elgondolkozom rajta, hogy milyen nagy dolog az, hogy ezek a pici gyerekek ide bejönnek, és milyen gyorsan megnőnek, és egy óriási lehetőség, meg felelősség is egyben az, hogy mi velük foglalkozhatunk, de úgy az is az eszembe szokott jutni, hogy mennyire áldásos, különleges dolog az, hogy egy ilyen keresztény református intézményben tanulhatnak, ahol alapelve, hogy főigazgató úr is elmondta, hogy itt nem tűrjük a gúnyolódást, a másiknak a bántását, tehát egy érzelmi biztonságban vannak, a tanáraink igyekszenek tényleg számon tartani a gyerekeket egyesével, hiába nagy létszámú az iskola, és közben pedig valóban elkötelezettek vagyunk arra, hogy Krisztushoz vezessük őket. Szóval egy nagy felelősség, nagy lehetőség, és örülünk neki, hogy azt látjuk, hogy szívesen hozzák ide a szülők továbbra is a gyermekeiket. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelméből ezt jól tudjuk végezni.
1: Gólya Zoltán főigazgató úrhoz fordulok. Ebben a 2026-27-es tanévben, ahogy a tanévnyitón is elhangzott, 440 diák kezdi meg ezt a tanévet. Ez a 440-es létszám, ez nekem nagynak tűnik.
3: Nagy is vele a felelősség. Mind itt van a vállamon, de természetesen úgy, hogy közben bízhatok abban, hogy a kollégáim a lehető legjobb szakemberek, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek a nevelési, oktatási folyamatban, egész tanév folyamán gazdagodjanak. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónk nincs, ez is azt hiszem egy nagy értéke a nevelőtestületnek és a szülői háznak, mert ezt csak együtt ketten tudjuk ilyen magas szintre hozni a gyerekek esetében. És örömmel jelentem, hogy a Jókai Tehetség Program az, ami a 2026-27-es évben pilot évként elindul, és 6.-7. gyerekekkel egy-egy tanár, vagy maximum 2 tanulóval fog egy tanár foglalkozni, és még jobban egy-egy tehetség területet megpróbál kibontakoztatni. Ez nagy szabadság, hiszen a Nemzeti Alaptanterv kötöttségéből egy picit ki tudunk lépni, és azt a tehetségterületet tudjuk fejleszteni, ami lehet, hogy a tanuló érdeklődése, vagy a tanárnak egy olyan szakterülete, még főiskolás egyetemi korából, amiben ő nagyon elmélyedt. Ez az, ami a református értéktöbletet adja a Jókaiban.
1: Sok változás lesz az idei tanévben, de mielőtt ezekről beszélnénk, azért említsük meg azokat a gondolatokat is, azok közül néhányat, amelyeket főigazgató úr a évnyitón elhangzott beszédében is elmondott, hogy a nyár sem telt eseménytelenül itt a Jókaiban, mert azért akkor is várták a gyerekeket továbbra is.
3: Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nyári szünet az nem egy szabadság, hanem lehetőséget teremt a tanórából kilépve más pedagógiai módszerek, folyamatok segítségével a gyerekek nevelésére, oktatására. A kerékpáros vándortábor során megismertük az Észak-Alföld turisztikai értékeit, rengeteg református templomot látogattunk meg, de voltunk alsós táborban is, Bükszentkereszten drámatáborban. A drámatábor egészen nagy létszámú volt, Nagy Andrea a drámatanár nagyon jól összefogja a közösséget, és még utánkövetés is van, ez azt jelenti, hogy aki középiskolás korba lépnek, azok visszajönnek ebbe a táborba, és segítőként jelennek meg. De egyébként a kerékpáros vándortáborban én is már az egyik fiúnak mondtam az tábor záró értékelésnél, hogy hát te most innen elballagsz, mert bizony már a középiskola 10. osztályát elhagyod, úgyhogy ez az általános iskolás tábor szintén egy picit követi, de az oka az, hogy a belépő 5.-esek, 6.-osoknak viszont nagyon jól tudnak segíteni ezek a gyerekek. Nem levesszük a terhet a tanárok válláról, hanem olyan helyzetbe hozzuk a fiatalokat, hogy érzik azt, hogy ők is tudnak utat mutatni, segíteni a kisebbeknek, és ez mindenkinek egy pozitív, egy win-win helyzetet tud eredményezni.
1: Beszéljünk akkor az idei tanév néhány újdonságáról még, mert a elsősök jövetelével ugye indulnak első osztályok is, 3 első osztály indul. Hány gyermeket jelent ez?
3: 26, 24, 18 ilyen a tanuló létszám az osztályainkban. Magyar-angol 2 tanítási nyelvű általános iskolai osztályt, emelt angol specializációjú osztályt és emelt angol informatikával specializációjú osztályt tudunk indítani. Mindegyikben az angol nyelv tanítása már elkezdődik elsőtől, valahol ez úgy, hogy még bizonyos tárgyakat és a kéttannyelvű képzés keretében már a célnyelven angolul tanulnak a gyerekek, és van olyan, ahol pedig az informatikát, az algoritmikus gondolkodást, padlórobotok, bíbotok segítségével már egészen ilyen kiskorban is el tudjuk kezdeni fejleszteni.
1: Most az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ajánlásokat fogalmazott meg iskoláknak, többek között a szünetekről, a mozgásokról, az esetleges rövidebb tanórákról. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban itt a Jókaiban? Vannak-e tervek ezekkel kapcsolatban?
3: Igen, megkaptuk a minisztérium ajánlását. Nagyon örültünk neki, mert a 14 pontból jó néhány pontnál megállapítottuk, hogy de ezt már mi a múltban megpróbáltuk, vagy jelenben is csináljuk. Kiküldésre került a szülők számára az alsós munkaközösség által készített terv, ami ennek a 14 ajánlásban szereplő pontnak a megvalósításával kapcsolatos információkat tartalmaz a szülők számára, úgyhogy aktívan foglalkozik az egész nevelőtestület ezzel a módszertannal. Ezt a lassú iskola kezdést talán emlékeznek rá a Jókaihoz közel álló hallgatók, 2 évvel ezelőtt megpróbáltam én is bevezetni. több-kevesebb sikerrel, azt kell mondanom, mert volt, akinek ez problémát jelentett, hogy hogy tudná ő 8.30-ra hozni a gyermekét, ha a nagyobb vagy a kisebbik gyermek meg a középiskolába be kell, hogy érjen 8 előtt, vagy a munkahely nem tolerálja. Úgyhogy ez széles társadalmi réteget érintő dolog, nagyon szerencsés, és én is egyetértek a lassú iskola kezdéssel, mert bizony, amikor így beesünk reggel, hát nem biztos, hogy erre vagyunk teremtve, hogy mi azonnal egy matek példát 8 óra 5 perckor a táblára vésve már oldjuk is meg x a négyzetenre.
1: Mit várnak az iskola kezdéstől, illetve ettől a tanévtől? Kérdezem először, tiszteletes urat.
2: Ez egy különleges tanév lesz, hiszen 25 évvel ezelőtt vette át a deszkatemplomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, ami azóta bővült egy óvodával is, egy nagy létszámú óvodával. Az akkori 4 csoport azóta 5 csoportos intézményé növekedett, úgyhogy ebben a tekintetben is ez egy meghatározó esztendő lesz. Hálásak vagyunk Istennek mindenképpen azért, hogy ez a lehetőség megadatott, és negyed évszázad az már egy elég hosszú idő, van mire visszatekinteni, meg ez segít az előretekintésben is, hogy hogyan tovább. És azt gondolom, hogy ez az 25 esztendő mindenképpen egy megerősítést jelent abban, hogy még inkább el kell köteleződnünk az Istennek, és ezen az úton kell tovább haladni, így nevelni, tanítani a gyerekeket. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy a szülők ebben megerősítenek. Volt az elmúlt tanév végén egy juniális, amit minden esztendőben megtartunk, és nagyon jó beszélgetésem volt a kisgyerekes szülőkkel, akik nagyon őszintén maguktól, ők kezdeményezve a beszélgetést, elmondták, hogy mennyire fontos számukra az, hogy ez egy református intézmény, hogy olyan az értékrendje az iskolának, amilyen, hogy olyan az intézménynek a vezetése, amilyen, hogy olyan a fenntartó, amilyen, tehát az a rend, és közben a renden belül a szabadság, hogy tényleg az a célunk, hogy a gyerekek boldogok legyenek, kiműveltek, az életre felkészítettek, ezt értik, értékelik a szülők is. Ez a 25 esztendő azt gondolom, hogy ebben erősít meg bennünket, hogy erről az útról letérni semmiképpen sem lehet.
1: Főigazgató úr, milyen tervekkel, elvárásokkal kezd neki ennek a tanévnek?
3: Ez a tanév, ahogy már nagy tiszteletű úr is mondta, különleges tanév. Ez a jubileum, ez bizony megállásra is késztet minket, és hálaadással leszünk az iránt, hogy bizony honnan indult 25 évvel ezelőtt, milyen állapotból a Jókai, és napjainkra hova tudott eljutni. Itt mind az infrastruktúrára, az iskolaudvar állapotára, mint pedig a nevelőtestület lelkületére, az iskolában tapasztalható jó magaviseletre, általános iskolai étoszra. Ha valaki bejön a Jókaiba, többen megjegyezték nekem, hogy annyira érződik egy hangulata az iskolának, ami nyugalom, de ennek ellenére mégis vidám gyerekzsiva is megjelenik benne. Ezt szeretnénk továbbvinni, erősíteni az Isten dicsőségére.
1: A programokat, ha nézzük, gondolom azért már jó néhány, ha más nem, erre az első fél évre megfogalmazódott, mi minden várható.
3: Állandó programjaink közül kiemelném a sulikóstolót, a Jókai kupát, amit a környék óvodásainak tartunk. Ezekkel szeretnénk megismertetni a szülőket, a gyerekeket a Jókai hangulatával, kínálatával, és megszerettetni velük a Jókai óvodásainkkal, vagy a közelben lévő óvodák gyerekeivel, hogy milyen ez a hangulat. Ennek érdekében több éve bevezettük már azt a szokást, hogy mindenki visszamegy harmadikes, negyedikes korában, aki jól olvas, és egy mesét olvashat altatási időben az oviában. Az előbb már említett win-win helyzet úgy érzem itt is megvan, mert az ovisokhoz jön egy nagy iskolás, nézd már milyen szépen tud olvasni, az iskolás pedig öröm lehet a szívében, hogy hát egy ilyen feladatot kapott, és ezt szépen tudja teljesíteni az óvodájában. Szülő-tanár találkozunk Márton napján szokott megrendezésre kerülni, karácsonyi hangverseny várható, és két évente rendezzük az angolra hangolva programunkat, amikor a két tanítási nyelvű tagozatunknak a gyermekei, tanárai nagyon szép díszlettel, jelmezzel bemutatnak egy-egy kis darabot, ezzel is emelve a decembert. A második fél év zárásaként, ennek a jubileumi évnek a zárásaként pedig terveink között szerepel, hogy egy haranglábat szeretnénk felállítani az iskola épület elé. Ez ballagáskor, tanévnyitókor, tanévzárókor, csendes napokon fog megszólalni ez a harang, és terveink szerint hasonlítani fog egy nagyon picit majd a deszka templomra megjelenésébe. Zsindelytető lesz, és egy olyan szerkezet, ami rezonál a deszka templommal.
0: Az elmúlt percekben Huszárka tőszállítását hallhatták.

Erdély. 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, amelynek jubileumát szeptember 4-én és 5-én ünnepelték Marosvásárhelyen, bemutatva azt a háttérben folyó munkát, amelyet sokan talán nem vagy alig ismernek. A marosvásárhelyi fiók szervezetről Sütő Alpár Barna ügyvezető igazgató

0: beszélt, majd Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük a diakónia jelentőségéről. Az ünnepség után a diakóniában dolgozók arról számoltak be, mit jelent nekik a szolgálat, amelyet végeznek.
1: 20 éves jubileumát ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete a múlt héten. Szeptember 4-én a marosvásárhelyi vártemplomban adtak hálát az elmúlt évekért. Sütő Alpár Barna, a marosvásárhelyi fiók szervezet ügyvezető igazgatója a szolgálatról és a jövőbeli tervekről számolt be.
2: A Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi fiók szervezete jelen pillanatban 18 munkaponttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy Maros megye, Hargita megye, Fehér megye, illetve Kolozs megyében összesen 82 településen van jelen. Ez a házi beteggondozói szolgálatot jelenti. Összesen 32 munkatárssal dolgozunk, és hetente kb. 700 személyt látogatunk meg legalább egyszer. A házi beteggondozása a Diakónia Keresztény Alapítvány legkiemelkedőbb tevékenysége, de emellett a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet működtet a tavaly augusztustól egy idős otthont Segesváron. Jelen pillanatban ott 27 állandó gondozottunk van, és összesen 18 munkatárssal dolgozunk. Az elmúlt 5 évben maga a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet közel háromszorosára nőtt, és sikerült beindítani az otthoni beteggondozás mellett a segesvári idős otthont is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az alapítvány életében. Az elmúlt 20 évért szeptember 4-én és 5-én adtunk hálát. Maga a pénteki nap a hálaadásról szólt, arról, hogy megmutassuk a világnak, hogy igenis milyen erős és fontos szolgálatot végez az alapítvány. Hálaadó Isten tisztelettel kezdtünk a Marosvásárhelyi Vártemplomban. Kiemelni szeretném, hogy a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet mellett a Szászrégeni Fiók Szervezet is velünk együtt közösen ünnepelt, hisz a két Maros megyei szervezet elindulások között csupán 3 hónap különbség van, és én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen jelentős eseményt külön ünnepeljünk, hisz fontos nekünk mutatni azt, hogy egységesek vagyunk, egységben tudunk dolgozni, és egységben tudunk gondolkodni. Ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a jövőbeli terveink is, hisz ami a jövőt illeti, közösen vágunk neki a Szászrégeni Fiók Szervezettel egy Európai Uniós pályázatnak. Be szeretnénk indítani elsőként Maros megyében a fogyatékos otthoni beteggondozást. Ami a Marosvásárhelyi Fiók Szervezetnek a jövőbeli terveit illeti, hát ugye maga a hálaadó ünnepség keretén belül lett átadva, illetve befejezve a Bolyai Farkas Elméleti Liceum, illetve Református Kollégium étkezdéje, amely a Diakónia Bistró nevet kapta. Nagyon fontos az, hogy egy fiatalos, lendületes közösségi térré alakuljon ez az étkezde, amellett, hogy minőségi étkeztetést biztosít a diákok számára, legyen egy közösségi tér, ahol különböző tevékenységeket, vetélkedőket, eseményeket meg tudjanak szervezni a diákok számára. Emellett még ami a következő terveket illeti, elkezdtük már a nyáron a gyerekmegőrzőnek a beindítását, de maga a gyerekmegőrző mellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk gyerekfejlesztési programokkal, hisz az a tapasztalat, hogy rengeteg figyelemzavaros gyerek van, aki segítségre szorul, és hát én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk diakóniaként ilyen jellegű segítségnyújtásra is fókuszálni a közeljövőbe.
1: A hálaadó ünnepségen Kolumbán Vilmos József püspök a diakónia szolgálatának lényegét Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján mutatta be. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
3: Mi a diakónia szerepe az egyházban, és a mai ige hogyan kapcsolódik ehhez, a mai igének a gondolata?
4: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat. Ezt valamikor a gyülekezetek végezték, gyülekezeten belül, de ma már annyira megváltozott az élet, hogy szükség volt egy intézményi hálózat létrehozására is. Ez jött létre több mint 2 évtizeddel ezelőtt, és most már működik Erdély területén 9 fióknál és nagyon-nagyon sok településen. És az ige, ami kapcsolódik, ezt az igét a szervezők választották, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez egy kiváló ige arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek is meg kell tenni mindent a maga közösségének a boldogulásáért, hogy együttesen kell terhet viselnünk, egymás terhét hordoznunk, mert ez lényegében egy közösség, egy gyülekezet megmaradásának az egyetlen lehetősége.
1: Az ünnepség után megkérdeztük a diakóniában dolgozókat, mit jelent számukra a szolgálat, amit végeznek.
5: Ferenci Tünde vagyok, a kolozsvári diakónia otthoni betegápolási szolgálatnak a koordinátora. Immár 26 éve dolgozom a diakóniában, és jelenlegi feladatom, amit lassan már jó évtizedek óta csinálom, hogy a kolozsvári otthoni betegápolási szolgálat munkatársainak a munkáját beosztom, a betegekkel való kapcsolatot, a hozzátartozókkal való kapcsolatot tartom, a hatóságokkal tartom a kapcsolatot. Eléggé színes feladatkör vár naponta rám.
3: És mi volt az, ami erre az útra vezette önt sok évvel ezelőtt, illetve mi az, ami megtartja ezen az úton?
5: A hivatásomat is, a megtartásomat is az Istenben vetett hitem, tehát én ezt egy elhivatásként éltem meg. Eredetileg vallástanárnő szerettem volna lenni, két ízben is teológiára próbálkoztam sikertelenül felvételizni, és egy nyáron értettem meg igazán, hogy mi az Isten akarat az én életemben. Azóta ráálltam erre az útra, és őneki köszönhetem azt is, hogy ezt a nemes, de nehéz feladatot naponta tudom végezni.
6: Rácz Adéla nevem, a Szászregeni Diakónia Alapítványhoz tartozom. Ápolónőként dolgozom 2021. októberétől. Én azért választottam ezt, mivel nagyon szeretem az időseket. A nagyszüleimet is nagyon sokat gondoztam, és kötődöm hozzájuk.
0: 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány, Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a juhtenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra.

0: Bolozsán és Tanaszescu sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a jótenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. A csendőrség szerint a három férfi ellenszegülő magatartást tanúsított, és akadályozta a csendőrüket feladataik ellátásában a tüntetés helyszínén. A bukaresti északi pályaudvar környékén igazoltattak a rendőrök egy másik férfit, aki a kormánypalota előtti térre tartott. Könygázsprét találtak nála, ezért a vasúti rendőrségre előállították, ahol eljárás indult ellene, számolt be a csendőrség. Jóvá hagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Adava Rule szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Palerie korábban úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre. A szakbizottsági szavazáson további három USERE szenátorral együtt tartózkodott, a PESZEDE, a PENELE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintott a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktóriai téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a jótenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Az elmúlt hetekben folytatott, több órás megbeszélések során részletesen és pontosan megismertem a gazdák problémáit. Számos követelésük teljes mértékben jogos, írta Táncos Barna. Felidézte, hogy a jótenyésztők legnagyobb egyesületei és szövetségei által korábban törvényes körülmények között megszervezett tiltakozás alkalmával ő volt az első, aki felajánlotta, hogy a kormánynál tárgyalóasztalhoz ül velük. A mezőgazdasági minisztérium továbbra is platformot biztosít a gazdák és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti párbeszédhez, tette hozzá az ügyvivő miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tárca továbbra is támogat minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira. Végezetül arra szólította fel a gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesülő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik kisajátítására vagy politikai célú eltérítésére irányuló kísérletektől. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Szimin Atanaszescu alkotmánybírósági elnök és Mircea Ábrudján szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A Bolozsán és Atanaszescu augusztus 14-i találkozóját vizsgáló testület elnöke Nadia Cservák közölte, hogy a három tisztségviselőt jövő kedre, szeptember 22-re újra meghívják. Mindhárman hiányoztak a múlt heti meghallgatásról is. A bizottsági elnök szerint Ilija Bolozsán nem adott magyarázatot a távolmaradására. Szimin Atanaszescu a múlt héten jelezte, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, de a keddi hiányzását már nem indokolta meg. Mircea Ábrudján orvosi iratokkal igazolta, hogy betegsége miatt nem tud megjelenni. A bizottság már tegnap egyetlen személyt hallgatott meg, Krisztián Szurudzsút, a szenátusi elnök kabinettjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilja Bolozsán és Szimina Tănăsescu találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A bizottsági elnök szerint azt akarják tisztázni, hogy igazolható-e dokumentumokkal Szimina Tănăsescu nyilvános magyarázata, miszerint az Alkotmánybíróság tevékenységéhez szükséges helyiségek ügyéről tárgyalt-e Bolozsánnal. Ha ez nem így történt, a szenátusi testület következtetése az lesz, hogy Tănăsescu nem mondott igazat, és a jelentést továbbítják az Alkotmánybíróságnak. Cservá hozzátette, esetleges szankcióról az Alkotmánybíróság dönthet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

kellett felütnünk a szállást. Amikor a kapuig mentünk, Garmada úr azt mondta nekem, hogy én menjek, s vegyek neki cigarettát. Amikor megtértem, Garmada úr már befészkelte volt magát egy szobába, s úgy rendelkezett, hogy vacsorát és bort hozzanak oda nekünk. Azt el is hozván egy kebles asszonyság, igen jó lettünk, s még jobban ittunk. Majd utána Garmada úr így szólt. Na, feküdjünk le! Csak hogy mi nem feküdtünk le, mert a következő percekben kopogtatott valaki az ajtón, s hát egy Sánta úriember lépett be. Garmada úr nagy örömmel fogadta a Sánta urat, akiről én is megtudtam hamarosan, hogy patikus ember, s megtudtam azt is, hogy úgy szintén ott lakik a fogadóban, s így akadt rá szeretett barátjára, vagyis Garmada úrra. – Hozz bort, Ábel! – rikkantott reám örömében a doktor úr. – Hoztam egyszer, s hoztam kétszer. A Sánta patikus egyre nagyobbakat hazudott a bor mellett, Garmada úr pedig minden hazugság után felemelte a poharát, és így szólt. Na, erre ígyunk egyet! Egyszer aztán elővették a kártyát is, amivel csapkodni kezdték az asztalt. Én a díványon heverésztem közben, hát ha egy-egy kicsit szundítani tudnék, de hát a nagy csapkodásokra mindig felriadtam. Ez csak az én bajom lett ugyan, de hamarosan olyan dolog is történt, ami közös bajt okozott. Ugyanis a szomszéd szobában finom, de csepűhajú öregasszony lakott, aki valahonnét Dél-Amerikából jött volt a testvére aranylakodalmára, de csak a temetésre tudott megérkezni. Hát annak az öregasszonynak volt egy ölep kutyája is, amelyik a falon keresztül mindig nagyokat vakkantott, valahányszor Garmada úrék oda csapták a kártyát. Ez így ment egy jó ideig. Végre azonban az öregasszony úgy megforta magát, hogy által jött hozzánk, nyilván szidalomra. Csak hogy ez nem tudott megtörténni, mert ahogy belépett a szobába, a Sánta patikus rögtön táncolni kezdett vele. Hát ekkora kalamajka láttára én szép csendesen kimentem a szobából, s künn a sötét folyosón zajverés nélkül kurkászni kezdtem, mint egy macska. De le is nézett rám a szerencse, mert egy félreeső limlomos sarokban díványt találtam. Arra lefeküdtem, és szerencsésen el is aludtam. Reggel egy vénasszony rázott fel onnét, s amikor látta, hogy még sohasem látott engem, kiabálni kezdett. Erre egy fiatalabb nő és egy szállodai sapkás poroszló jött oda. A sapkás meg is ragadott rögtön, és megkérdezte, hogy honnét kerültem a fogadóba, s mit keresek a sarokban. Mindebből látván, hogy valami holdkóros tolvajnak néznek, így feleltem nekik. A pápa követe vagyok. Erre a vénasszony keresztet vetett, a sapkás pedig rám kiáltott. S mit loptál el? Az éjszakát loptam el, feleltem neki. Ez bolond, mondta a fiatal nő. Hát én miért volnék bolond? Azért, mert azt mondtad, hogy a pápa követe vagy. Minden ártatlan és jó lélek a pápa követe, szóltam, s azzal megindultam a szoba felé. A poroszló azonban nem eresztette el a karomat, s a többiek is utánam jöttek. Amikor pedig Garmada úr ajtaja elé értünk, a sapkás megkérdezte tőlem. Hova akarsz menni? Megyek a püspök úrhoz. Feleltem, s mindjárt benyitottam az ajtón. Garmada úr éppen mosakodott. Na, hol voltál, Ábel? Kérdezte. Én térítő körúton, mondtam, s ezek a vadnépek megfogtak engem, s meg akartak enni. Kell lesz a fenének, röffent reám a sapkás, de abban a percben Garmada úr is szembefordult vele, és acsarkodott egyet. Magát kikérdezte? Hát annyi esze még akkor sem jött annak a bolond poroszlónak, hogy kisírült volna a szobából, hanem szarvas tulok gyanánt azt döfte vissza. Az úr is béfoghassa a száját! Hanem abban a percben úgy szájba vágta Garmada úr, hogy pögdösni kezdett. Neki azonban ez sem volt elég, hanem folytatni akarta a verekedést. No, de erre már én sem tátottam tovább a számot, hanem ráugrottam hátulról a sapkásra, és Garmada urat buzdítani kezdtem. Húzzuk ki egy fogát! Húzzuk ki egy fogát! A vénasszony, aki részes volt az én megfogásomban, nagy jajveszékeléssel elfutott, mi pedig lenyomtuk hamar a poroszlót az ágyra, s Garmada úr a szabad kezével kotorászni kezdett, hogy előszedje a foghúzó szerszámot. S dolgozni kezdtünk.
azonban nem akarta hagyni a sapkát sem magát, hanem rúgott és harapott, mint a hörcsög. Végre

0: Mégis mentünk annyira, hogy a doktor úr a szájába furakodott a foghúzóval, de akkor a vénasszony nyomán berontott egy rendőr, s leleplezett minket. Úgy álltunk a rendőr előtt, mintha az utolsó ítéletből akartunk volna próbát tartani. S mások is gyűltek oda, hogy a fejleményeket lessék. Az első percekben biztosnak látszott, hogy onnét a fogadóból egyenesen a tömlöcbe megyünk. De aztán eszembe jutott, amit a vasúton tanultam. Vagyis az, hogy nagy hatalma van a pénznek. Oda furakodtam hát a rendőrhöz, és azt súgtam neki. Pénzzel mindent megmagyarázunk. A rendőr rám nézett, aztán felírta a gazdám nevét és az én nevemet, majd mindenkit elhajtott a környékünkről, s a szoba ajtaját betette. És amikor csak hárman voltunk immár, akkor így szólt hozzám. Mondtál valamit? Igen, szóltam, s letettem az asztalra 100 lejt. Erre nagy csend lett, s a szemünk a pénzen. Lám, ki veszi el hamarabb? Mondtam. A versenyben a rendőr győzött, s ezen ő úgy nevetett, mint egy gyermek. Aztán elment, de nekünk meghagyta, hogy máskor is, ha erre felé járunk, akkor is vegyük be őt a játékba. Ezt mi meg is ígértük neki, és egy óra múlva ismét vonaton voltunk, ahol Garmada úr olyan szeretettel nézett engem, mintha az édes öccse lettem volna. Még a 100 lejt is megtérítette nekem. Nagy örömünkben nem is dolgoztunk egész úton, hanem egyenesen hazautaztunk. Amikor bénítottunk otthon a kapun, Bolha olyan lelkendezve futott elém, mintha kezet akart volna csókolni nekem. Kövér volt, s a tisztaság is úgy nevetett róla, hogy Garmada úr így szólt. Na, ez is átkelt a vörös tengeren. Igen, s a tengerész Blanka volt, fűztem hozzá, mire egy gyöngyös hang elénk táncolt a konyhából. Mi voltam én? Az állatok barátja. Feleltem Blankának. Aztán leraktuk a csomagokat, miközben hol egy felet, s hol egy egészet Blankára pillantottam. Úgy találtam, hogy még annál is szebb, mint azelőtt. Új lengeruha volt rajta, s úgy mozgott abban, mintha muzsikára mozgott volna. Amikor Garmada úr bement a szobájába, én a szívem fölött babusgatni kezdtem a ruhámat, mintha kedveskedném valakinek, ami bent van a keblemben. Mi van ott? Kérdezte Blanka. Egy madár. Feleltem. Blanka elhitte, s odafutott, hogy mutassam meg neki a madarat. Én mutattam, s amikor ő mégsem látta, így szólt. Hát hol van? A bőröm alatt. Ott énekel. Mondtam. Blanka reám nevetett, és virágos szemekkel azt felelte. Mondd meg a madaradnak, hogy vigyázzon, mert rabul ejtem. Erre úgy kezdett a szívem zsibongani, hogy nem tudtam felelni semmit, hanem leültem az asztal mellé, és csodáltam a rózsaszín világot. Nagyon gyengének éreztem magam, és mégis nagyon erősnek. Remegtem is valamitől, de kész lettem volna harcra is vetemedni. A lelkem lebegett, s éreztem, hogy most valami csoda történik velem. És a csoda meg is történt, mert a szívem, mintha csak ugyan madárrá változott volna. Oly tisztán hallottam, hogy énekel. És én annyira megilletődtem ettől, hogy mint a nehéz kalász, leborultam az asztalra. Úgy tetszik, sírni is kezdtem. Mi bajod van te? Kérdezte Blanka, aztán meg is simogatott, ami olyan jól esett nekem, hogy még jobban megáradtam. Erre odabújt Blanka a fülemhez, és azt mondta. Na, ne sírj, Ábel, hiszen már nagy fiú vagy. Éppen azért sírok. Feleltem neki, és ezzel annyira kedvére szóltam, hogy valóban úgy nevetett, mint egy gerlice. Így pirkadott a szívünk, elég zajosan bizony, mert Garmada úr is meghallotta a pirkadást, s által jött. éppen a nyakra valóját kötözte, csodálkozva állott meg előttem, s megkérdezte. Mi az, Ábel? Akkor már elvonult volt a tavaszi felhő, s így könnyebben beszéltem. Sirattam a szegény zsidókat, feleltem. Hát azokat ugyan miért? Hogy mennyit szenvedtek az egyiptomi fogságban. Garmada úr is nevetni kezdett erre, s azt mondta. Szidnád inkább a székelyeket? Hát azokat miért? Kérdeztem én is. Azért, mert olyan jó foguk van, mint a farkasoknak. Rosszul esett, hogy már a jó fogat is irítlik a szegény székelyektől. Felálltam hát, jól a szeme közé néztem Garmada úrnak, és azt mondtam. Hát a doktor úr fog után ítéli meg a nemzeteket is, mint a lovakat? Gazdám megvonogatta a vállát, és azt felelte. Fogorvos vagyok, barátom. Odafordultam Blankához, hadd lássam, hogy neki miképpen jár az esze. Hát maga mit szól ehhez? Mindenki abból él, amit kihúz, felelte Blanka. Mert az állam a pénzt húzza ki adóba a néptől, a képviselő a szavazatot, a pap a lelket, s a fogorvos a fogat. Mind ebből élnek, nem igaz? Mondott valamit Blanka, de azért pettyes volt ez az igazság, mert például ő sem húzott ki semmit, s mégis élt. Meg is kérdeztem tőle. Hát maga mit húz ki? Én a madárból az éneket, felelte Blanka. Ezt csak mi értettük ketten, de nevettünk is úgy rajta, hogy velünk többet semmiről sem lehetett beszélni. Garmada úr is csak legyintett egyet, hogy bolondok vagyunk, s bement a szobájába. Amikor későbben ismét előjött onnét, olyan volt az öltözete, mint a múltkor, vagyis alkalmas a sétafikálásra. Blankának azt hagyakozta, hogy reá vacsorával ne számítson, ellenben mi vacsorázzunk meg ketten, s ihatunk bort is. Nekem a szobában vessen ágyat a díványra, különben pedig ügyeljünk magunkra, s aludjunk jól. Na, most lesz, ami nem volt, mondtam, amikor Garmada úr elment. De bár nem mondtam volna, mert Blanka nem hagyott fel a kérdezgetésekkel, hogy én azt mire értettem. Könnyű lett volna megmondani neki, hogy a madaram dala lebegett előttem, de csak ketten lévén az egész házban ismét a szemérmetesség úgy ellepett engem, mint a bárány felhők az eget. Még jó, hogy eszembe jutott a múltkori borbé, mert azt mondottam, hogy semmi egyébre nem gondoltam, csak arra, hogy a szakállam kiserkedt ismét. Vágasd le, szólalt Blanka. No, messziről nem szúr, mondtam. Blanka kedvesen nevetett, s így szólt. Majd nem leszel te olyan messze látó. Ezzel a fenyegetéssel elindultam, s elmentem egyenesen a minapi borbéhoz, ahol nagy tisztelettel fogadtak. S amíg a segédúr rajtam dolgozott, addig én azt számítgattam magamban, hogy vajon miképpen s hogyan lesz este. Hálát adtam a gondviselésnek, amely megengedte érnem a szívem kivirágzását, de egyben eszembe jutott az is, hogy ugyanez a gondviselés a vőlegény és a sapkás képében még visszafordulhat. És akkor mit teszek? Isten világosítsd fel elmémet! Sóhajtottam magamban. És eme sóhajtás után megfeszítettem minden észbeli erőmet, hogy kitalálhassak valami akadályozó dolgot, mely a vőlegényt és a sapkást a jövetelében meggátolná. De ha megfeszítettem az eszemet, nem is maradtam a semmivel, mert amire felálltam a borbélyszékből, a tervem már megvolt. Földművelő nép lakik-e ebben a városban? Kérdeztem. Hogyne kérem, felelte a borbé. Merre felé? Kijött velem az utcára, és megmutatta, hogy merre menjek. Egy óra múlva már nem úgy indultam hazafelé, ahogy elmentem volt, hanem egy irdatlan nagy kaptányt vittem a vállamon, olyant, amilyennel a rókát fogják, a majorság legnagyobb ellenségét. 110 leért vettem egy gazdától. Minél közelebb jutottam a szállásomhoz, annál inkább kértem az eget, hogy most az egyszer segítsen meg abban, hogy a megfogó szerszámot otthon senki meg ne lássa, hanem csak a szerszám lássa meg a tekergő blankásokat. És engemet az égi szerencse kezdett is megsegíteni, mert úgy bévittem a kaptányt a kapun, hogy az sem keresztény, sem zsidó észre nem vette. Hamar el is dugtam a kapu háta mögé, és még burjánnal is ügyesen betakartam. Nagyon szakállas lehettél, fogadott Blanka. Jól tudtam, hogy a hosszú távolmaradás miatt hangzott el ez a szó, de volt is annyi figyelmesség bennem, hogy a késedelem miatt megadjam a magyarázatot. A Borbé leányával kellett időt töltenem, mondtam. Elértem a célomat, mert Blanka pattanva szólt.
1: Igen.
0: Igen, s még sétálni is elvitt. S hol kószáltatok?
1: Itt is, ott is.
0: Blanka paprikázva nézett rám, hogy úgy titkolózom, majd azt mondta.
1: Pardon.
0: Többet nem is szólott hozzám hosszú ideig. De nem szóltam én sem, mert a lerekedt melegben érik legjobban a búza is. Inkább leültem a bőrszékbe, mivel a konyhából a szobába tettük által a székhelyünket. A lábamat is egymásra raktam, a hátamat pedig megvetettem, mintha nem is a Garmada úr segédje volnék, hanem valami basa növendék. Blanka folyton ott sürgött, forgott előttem, mert terítette vacsorához az asztalt. Titkos szívörömmel néztem őt, de ügyeltem, hogy meg ne szólaljon virágos bokrában a madaram.
1: Van egy újság?
0: Kérdeztem.
1: Minek kell neked újság?
0: Olvasó ember vagyok, mondtam.
1: Ha olvasó ember vagy, olvas rólam,
0: felelte Blanka.
1: Csak hogy én olyan olvasó vagyok,
0: mondtam, aki nem csak kívül a betűket akarja elolvasni, hanem azt is tudni szeretné, hogy a betűk mögött mi van. Erre Blanka megállt, és csengettyűsen nevetett, majd feltette a kérdést.
1: Na, mit gondolsz, mi van?
0: Talán egy ártatlan szív édes sóhajtásai, mondtam. Ezzel a mondásommal sokat hódítottam Blankán, mert lebbenő szellővel ráfújt a hajam bokrára, és nagy elismeréssel így szólt. Több eszed van, mint egy templom zsidónak.
1: Az lehet, feleltem nevetve, mert azok nem magát olvassák, hanem a Mózes törvényeit. Erre ő is törvényt adott ki arról, hogy üljünk az asztalhoz, s vacsorázzunk. Jó disznóhúst ettünk a hitközségi házban, hozzá salátát tejfölösen, s utána tortát. Borunk is volt egy literrel, szép aranyszínű bor, melyhez a kívánságot még azzal is babusgattam, hogy felemelvén az üveget, kértést intéztem Blankához.
0: Megengedi-e, hogy töltsek?
1: Meg, sőt, köszönöm,
0: mondta Blanka. Aztán felemeltük a poharat, s egymásra néztünk. Ő is várta, hogy szóljak valamit, én is igen, hogy ő mondja ugyanazt. Végre mégis én adtam meg magamat, s azt mondtam. Öntsük a szívünk mellé. A második pohárnál Blanka felröppent a helyéről, s mire észrevettem volna, hát már ott is ült mellettem a székem. Ettől én annyira megparázslottam, hogy az eszemben tántorogva csak annyit tudtam mondani. Szorosan ülünk.
1: Egyszer élünk,
0: felelte Blanka. Igen, egyszer élünk, szaladt át rajtam is a gondolat, de ahogy átfutott, a következő percben már furcsa érzések zúdultak rám egész nagy áradatban, s odasodortak nekem mindenkit, akit az életben valamikor szerettem. Földi egyéneket és mennyei személyeket, egész balsors életemet, szép nagy hegynek a Hargitát, sírnak az anyám sírját, embernek apámat, kutyának Bolhát, és kedvesnek... Nem mertem kimondani, hogy kedvesnek Blankát. Pedig csipogott bennem. Mit susogsz, édes? Kérdezte Blanka.
1: Puha, de árnyékos mosolyjal azt feleltem neki, hogy csak magamban susogtam, mint szellőben a falevél. Milyen falevél? Kérdezte nagy szemekkel. Még zsenge falevél. Nem falevél vagy te. Hát mi? Szamár, mondta Blanka. Csak ugyan szamár vagyok, gondoltam magamban, hiszen a kaptányt elfelejtettem. Bocsánat, mondtam hirtelen, és azzal felálltam, és kifelé indultam, hogy a vőlegénynek és a másiknak a jövőjét elvegyem. Mit csinálsz? Kérdezte Blanka. Megnézem a csillagokat, feleltem. Elmész? Dehogy megyek? Meg ne próbáld! Mondom, hogy mindjárt visszajövök! Blanka nem is ellenkezett tovább, hanem csak arra kért, hogy aztán csak ugyan menjek vissza. Én az óhajtását teljesítettem is, mert célszerű módon csak a kaptányt vetettem meg a kapu mellett, s akkor visszamentem. Blanka ott ült a díványon, s onnét mosolygósan nézett rám. Meglévén az oltalom a külső háborgatás ellen, mert hiszen az ágyú a kapunál már fel volt állítva, bátran melléje ülhettem volna. De a kutyaság nagy dolog, s hozzá még csak ugyan zsenge is voltam az ádámos dolgokban. Legjobbnak láttam tehát, ha a szamár természetét csak ugyan felveszem, minek folytán a bőrszékbe ereszkedtem, s nem szóltam egy szót sem. S Blanka még annyit sem. Így várakoztam jó sokáig, majd akkor ismét azt gondoltam, hogy ha ő nem szól, akkor én sem. A verseny egyre tartott. Már kezdtem gyanítani, hogy ebből a megrekedt lappangásból jó nem származik, s nem is származott, mert Blanka egyszerre felugrott, s mintha puskaport vacsorázott volna, úgy dobta rám a szót. Bá, bornyú! Örülnöm kellett volna, hogy a szamarat csak bornyúra változtatta, de hát adós ebben a minőségben sem maradhattam. Hasznosabb állat, mint a cirmos, mondtam. Ha nem ez a mondásom, nem szúrós tövis lett, hanem játékos labda. Mert ugyanis már röptében elfogta Blanka, s odament véle rögtön a tükör elé, ahol dorombolni kezdett, mint csak ugyan a cirmos. Először a szép fekete haját fésülgette és bodrosította, aztán pedig a szemét is forgatta, közben pedig dorombolva dallamozott és macskás mozdulatokat tett. Én pedig, ha már bornyúnak nevezett, valóban úgy néztem rá, mint a mennyei kapura. A csend rejtelmes lett, és csodálatos zümmögést is hallottam, mintha sejem szárnyú angyalok jártak volna. De a földi valóság hirtelen mindent összerontott. Mert ugyanis, amint a mennyei zümmögésen keresztül javában csodáltam volna Blankát, valaki verni kezdte az ajtót, s igen más valaki is az ablakot. Felugrottam rögtön. Blanka is riadtan fordult az ajtó felé. Ki az? Kérdezte. Nem felelt senki. Mindjárt meglátjuk, mondtam én, s úgy indultam kifelé, hogy most vért fogok látni. Ahogy azonban kinyitottam a konyha ajtaját, csak égtelen emberi bőgés ütődött a fülemnek, a testemnek pedig egy öreg zsidó, aki térdre vetette magát, és úgy jaj veszékelt. S a következő pillantásban egy másik is odajött, s ugyanúgy veszékelt. Mi a baj? Kérdeztem. Éliás, Éliás, mondta az egyik. A vaskígyó, mondta a másik. Akkor vettem észre, hogy a bőgés a kapu felől jön, s futni kezdtem sebesen arra felé. De volt is ok a bőgésre, s nem különben az ablakverésre, mert vőlegény helyett egy szegény ózsidót fogott meg az a gyalázatos kaptány. Ott ordított a kapu mellett, s rázta a jobbik lábát, amelyen még akkor is rajta volt a kaptány. Hamar térdre ereszkedtem, hogy megszabadítsam attól a vaskígyótól, s mire levehettem volna róla, már Blanka is ott volt a csatatéren. – Mi történt? – kérdezte. – Ez az atyafi belelépett valami vasba – feleltem. De akkor az ártatlan sebesült már ott kuporgott a földön, s annyi erejesen volt, hogy jajgasson. Csak gubbasztott ottan, mint egy megtépett öreg holló. Felemeltük és bevittük a szobába, s a díványra fektettük. Nem sokára doktort is hozott az egyik zsidó. A doktor megmosta az Éliás lábát, beléfecskendezett valamit, aztán ismét magunkra maradtunk. Blanka lefeküdt a saját ágyába. A két zsidó imádkozott egy darabig, majd őket is elnyomta az álom, és nyugovóra tértek. Majd későbben elaludt az öreg sebesült is. Csak én maradtam egyedül ébren. Ott ültem a beteg mellett, és egész éjszaka virrasztottam. Néztem a nagy fekete szakállát, amit a hosszú esztendők sok-sok munkával fontak neki. És ahogy néztem, elgondoltam magamban az élet játékosságát, amellyel a vőlegényt öreg zsidóra váltotta, és a zsenge falevelet nagy fekete szakárra. Szép és helyes volt ez így, mert annyira megtöltött bűnbánó szeretettel, hogy megsimogattam az alvó fekete szakállát. Testből nőttél ki, néztem bólogatva, de a léleknek termettél gyümölcsöt. Másnap már ismét a régi nyugalom fészkén ült a szívem, és Blankát csak a költöző madár dalával szerettem. Így aztán este felé az ártatlan és könnyű öröm zászlója alatt mentem el Garmada úrral, hogy a szegények között ismét terjesszük az egészséget, és apasszuk a pénzt. Olyan jól ment egész héten a munka, hogy még sohasem úgy. S vasárnapra sem jöttünk haza, hanem egy épplábú patikusnál kipihentük magunkat, s másnap tovább folytattuk a munkát. Tovább folytattuk, de az én számomra megint eljött a péntek, ami nem volt ugyan nagy péntek, de egy olyan halandónak, mint én, elegendő tövis korona volt. Akkor is vendégfogadóval kezdődött a dolog. Vagyis mi sok és eredményes munka után az egyik péntek este valami vendégfogadóban megszállottunk. Ott olyan tágas szobát kaptunk, hogy még az otthoni sem volt tágasabb annál. Garmada úr vidámító virágot hozatott a szobába, aminek a bútorokkal együtt magam is örültem. Aztán gazdag vacsora következett, s a vacsora mellé olyan jó bor, amilyent nem is ittam soha. Mivel pénzem is volt, és a nyár is beköszöntött, azon kívül pedig sokat nőttem, tanultam és ügyeskedtem, megérdemeltem egy kicsi jólétet. Ettem tehát bőséggel, és ittam is, mert nem akartam aztán későbben azt mondani, hogy egyszer megtehettem volna, de akkor sem élveztem a világot. Amikor az első üveg fenekét megnéztük, már olyan jó kedvem kerekedett, hogy felálltam az asztal mellől, és pattogtatni kezdtem. Garmada úr nem talált elég szót, amivel dicsérni lehet engem, s örömében, hogy oly kitűnő fiút varázsolt belőlem, még jobban itatott. Később kiment a szobából, de én akkor már rózsaszínben láttam a világot. Eltelt egy perc, és nem jött vissza. Aztán kettő, aztán három, majd több is. Meguntam már várni, s töltöttem magamnak, hogy egyedül is igyam. Fel is hajtottam a bort, de mintha az egészségemre akarta volna kívánni, egy nő lépett be a szobába. Magas és idomos nő volt. Bodros arany szőke haja neki, és kicsi pislantó szeme, s a testén hosszú, rózsás köntös, amit erősen magára szorított. Ahogy belépett, rögtön visszafordult és bezárta az ajtót. Még akkor sem szólott semmit, hanem a villanylámpát, ami ott égett az ágy mellett a kicsi szekrényen, a törölközővel leterítette, majd a rejtelmes fényben odalépett hozzám, hogy magához kebelezzen. Nem tudom, hogy a bor miatt-e, vagy az eredeti bűn rettenete miatt, de egyszerre úgy eltaszítottam magamtól, ahogy csak tudtam. Azt hittem, hogy erre megszégyelli magát, és magyarázkodni fog, de bizony nem az történt, hanem egyszerre felharsant a nő, majd úgy kezdett kiabálni, mintha nem ő támadott volna meg engem, hanem őt támadta volna meg egy medve. A nagy kiabálásra valaki döngetni kezdte hamarosan az ajtót, majd amikor a zárat a nő megnyitotta, elsőnek Garmada úr lépett a szobába, utána pedig egy idegen, maga a fogadós.
2: – Mi történt itten?
1: – kérdezte a fogadós. A nő odaállt eléje, és azt mondta.
2: – Főnök úr, kérem, ez a fiú megtámadott engem!
1: Garmada úr sápadozva tojóskodott körülöttünk, és mindegyre békítőleg szólt. Semmi baj, semmi baj,
2: de van baj, mondtam én.
1: Mert ez a termetes nő hazudik.
2: Hazudik?
1: Kérdezte a főnök.
2: Igen, mert rám jött hivatlanul.
1: Erre a szóra váratlan dolog történt, mert a nő felcsattanva szólt.
2: Hivatlanul? Küldtek! 100 lejt kaptam, hogy jöjjek.
1: Tőlem? Esett le az állam. A termetes asszony Garmada úrra mutatott.
2: Ettől az úrtól,
1: mondta. Egyszerre világos lett előttem, hogy Garmada úr zúdította reám a nőt. Úgy megrendültem, hogy ráborultam az ágyra, és a könnyeimmel küzdöttem. Amire megenyhültem egy kicsit, már csak Garmada úr volt a szobában. Nagy töredelmet mutatott, és többször is arra kért engem, hogy felejtsem el az ő vastag tréfáját, mert egész életében immár csak jót fog velem cselekedni. Én példás keresztény akartam lenni, annyira megbocsátottam neki, hogy ott maradtam éjszakára, s másnap is vélementem, hogy a fátyoldobás után ismét folytassuk a mesterséget. Jobb lett volna azonban, ha nem én, hanem az Isten bocsátott volna meg neki. Mert ugyanis hamarosan olyan dolog történt, ami nem csak minket választott el egymástól, hanem őt meg is pecsételte. Mert mi történt? Az történt, hogy munka közben 3 erős iparos legényt találtunk a vonaton. Ünnepélyesen fekete ruhába voltak öltözve, s meg is mondták, hogy esküvőre mennek. Az egyik maga a vőlegény volt, a másik 2 pedig vőfé. S nem is volt nagy kérésük hozzánk, hanem csak annyi, hogy van a vőlegénynek egy foga, ami hosszabb a többinél, s azt le tudnó kereszelni.
2: Mutassák,
1: mondta Garmada úr. Erre a vőlegény kitátotta a száját, s hát nagy igazságot mondott nekünk, mert csak ugyan volt elől egy foga, amely jól elhagyta a többit.
2: Megcsináljuk,
1: véleményezte Garmada úr. Aztán a szerszámos táskát a kezembe adta, én pedig kinyitottam a táskát, hogy a mester a szerszámok közül válogasson. Garmada úr ki is vett egy reszelőt, amit megfelelő módon jól megtisztogatott, majd pedig munkába kezdett. Nagy buzgalommal dolgozott, s a vőlegény is állotta szépen a reszelést. De aztán hirtelen nagyot döccent a vonat, s a vőlegény felsziszent. S abban a pillanatban Garmada úr is azt mondta.
3: Na, ezt megette a fene.
1: Oda néztem, s éppen akkor pökött egyet a vőlegény, s valami megkoppant a földön. Erre a 2 vőfé pattanva felállt.
2: Mutasd a szádat, mondták.
1: A vőlegény kitátotta a száját, s hát úgy letörött a magas fog, hogy csak egy törpe szilánk kukucskált ki a húsból. Erre kacagni kezdtek, de én a táskát hamar összecsuktam, és hátrébb léptem, mert a helyzet nem tetszett nekem. S hogy mennyire igazam volt, azt mindjárt látni lehetett, mert a vőlegény megtapogatta a száját, majd tükröt vett elő, és bele is nézett. De csak belenézett, mert a következő pillanatban felugrott, Garmada urat megragadta, és vadul elordította magát.
2: Most megöllek, zsidó!
4: Ábel, segíts!
1: Kiáltotta a doktor úr. Erre mindenki oda kezdett a helyéről tömörülni, s ez nekem jó volt, mert felugrottam az ülőpadra, hogy a hátizsákomat levegyem, s ahogy húztam, vontam a zsákot, megláttam, hogy a menyasszonyi csokor is ott fekszik a polcon. Hát abban a percben én már tudtam, hogy mit csináljak, mert a menyasszonyi csokor ráesett a vőlegény fejére. A vőlegény pedig meg akarván menteni a csokrot, rögtön eleresztette Garmada urat, aki a nagy bojdulásban el is iszkolt valamerre. Nagyot sóhajtottam. Aztán kifelé vettem én is az utat, s szerencsésen eljutottam a 3. kocsiig. Abból a kocsiból pedig az első megállónál szépen leereszkedtem a vonatról, s kértem Ábrahám istenét, hogy Garmada urat is segítse meg valahogy. De hogy mennyire segítette meg, az csak később tudódott ki.
5: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a jótenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszeszku sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevő.

0: Őt állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a jótenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. A csendőrség szerint a három férfi ellenszegülő magatartást tanúsított, és akadályozta a csendőrüket feladataik ellátásában a tüntetés helyszínén. A bukaresti északi pályaudvar környékén igazoltattak a rendőrök egy másik férfit, aki a kormánypalota előtti térre tartott. Könyvgázsprét találtak nála, ezért a vasúti rendőrségre előállították, ahol eljárás indult ellene, számolt be a csendőrség. Jóvá hagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Ada Varul szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Palerie korábban úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre. A szakbizottsági szavazáson további három USERE szenátorral együtt tartózkodott, a PSD, a PNLE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintott a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktória téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a jútenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Az elmúlt hetekben folytatott, több órás megbeszélések során részletesen és pontosan megismertem a gazdák problémáit. Számos követelésük teljes mértékben jogos, írta Táncos Barna. Felidézte, hogy a jútenyésztők legnagyobb egyesületei és szövetségei által korábban törvényes körülmények között megszervezett tiltakozás alkalmával ő volt az első, aki felajánlotta, hogy a kormánynál tárgyalóasztalhoz ül velük. A mezőgazdasági minisztérium továbbra is platformot biztosít a gazdák és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti párbeszédhez, tette hozzá az ügyvivő miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tárca továbbra is támogat minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira. Végezetül arra szólította fel a gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesülő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik kisajátítására vagy politikai célú eltérítésére irányuló kísérletektől. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Simina Tanaszescu alkotmánybírósági elnök és Mircea Abrudian szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A Bolozsán és Tanaszescu augusztus 14-i találkozóját vizsgáló testület elnöke Nadia Cservák közölte, hogy a három tisztségviselőt jövő kedre, szeptember 22-re újra meghívják. Mindhárman hiányoztak a múlt heti meghallgatásról is. A bizottsági elnök szerint Ilija Bolozsán nem adott magyarázatot a távolmaradására. Simina Tanaszescu a múlt héten jelezte, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, de a keddi hiányzását már nem indokolta meg. Mircea Avrudian orvosi iratokkal igazolta, hogy betegsége miatt nem tud megjelenni. A bizottság tegnap egyetlen szemét hallgatott meg, Krisztián Szurudzsút, a szenátusi elnök kabinetjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilija Bolozsán és Simina Tanaszescu találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cservá azt válaszolta, A jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A bizottsági elnök szerint azt akarják tisztázni, hogy igazolható-e dokumentumokkal Szimina Tanaszescu nyilvános magyarázata, miszerint az Alkotmánybíróság tevékenységéhez szükséges helyiségek ügyéről tárgyalt-e Bolozsánnal. Ha ez nem így történt, a szenátusi testület következtetése az lesz, hogy Tanaszescu nem mondott igazat, és a jelentést továbbítják az Alkotmánybíróságnak. Cservá hozzátette, esetleges szankcióról az Alkotmánybíróság dönthet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
5: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény életrovatunk mai műsorának első részében Isten igéjét hallhatják. Isten üzenete Pál apostol romabeliekhez írt levele első fejezetének a 8-tól 15-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően pedig Marosvásárhelyre látogatunk, a Tulipán utcai református egyházközség életébe nyerhetünk betekintést, a gyülekezet lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 8-tól 15-ig terjedő verseiből. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok,

magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Testvéreim, érdekes dolog az, hogy Pál, miután bemutatkozik, nem önmagáról beszél, hanem egyenesen hálaadással kezdi az üzenetét. Hálát ad azért, hogy Rómában keresztény gyülekezet él, és hogy hitüknek az egész világon híre van. Túlzásnak tűnik, amit Pál mond, de ha belegondolunk, hogy az akkor ismert hatalmas római birodalom legfontosabb városaiban már voltak keresztény közösségek, akik tudnak a római gyülekezetről és örülnek neki, ez merő csoda az akkori körülmények között. Az, hogy ma is léteznek élő keresztény közösségek szerte a világon, szintén csoda. Főleg, ha belegondolunk abba, mennyi üldözésnek, elnyomásnak volt kitéve a hiteles keresztény hit. Ma is kisebbségben vagyunk, mint egykor Rómában a keresztények, de mi lett volna az utóbbi 2000 év világával, ha hiányoztak volna belőle az imádkozó, elszánt, áldozatos életű szolgáló lelkek, akik kórházakat, árvaházakat, idősek otthonait, más szociális központokat alapítottak, működtettek, osztogatva a Jézus szeretetét maguk körül. Mivel a keresztények ma is kisebbségben vannak, és az egész világon szétszórtságban élnek, ma is szükségük van egymásra. Rá vannak utalva kölcsönös, közbenjáró könyörgésre egymásért. Adósai vagyunk egymásnak a közbenjárás szolgálatával. Ez mindenkinek módjában áll. Gondoljuk el, mit jelent egy kórházban fekvő betegnek, egy fogolynak, egy üldözöttnek, egy magányosnak tudni azt, hogy valaki a háttérben imádkozik érte. Van, akinek az életét mentheti meg az a tudat, hogy őt még nem adták fel, nem mondtak le róla. A közbenjáró imádságnak azért van olyan rendkívüli ereje, mert azt az Istent mozgósítja, akinek semmi sem lehetetlen. Ahonnan számunkra már nincs kiút, Isten oda is belép. Ahol nekünk végünk, ő ott kezdi el az újat. A közbenjáró imádság megváltoztatja a világot, a tiédet és az enyémet is. Ne fáradjunk hát bele! Pálnak imáiban megjelenik egy régi kérése, hogy Isten akaratából eljuthasson Rómába, a keresztény közösségbe. Vágyik a személyes kapcsolatra, de nem a kíváncsiság vagy a kalandvágy hajtja, hanem az az óhaj, hogy adjon és kapjon. Első helyen van az a szándéka, hogy adjon nekik lelki ajándékokat. Ugyanakkor kapni is szeretne tőlük. A keresztények között minden a kölcsönösség jegyében zajlik. Mindnyájan adakozók és elfogadók vagyunk egyszerre. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ki kell lépnünk önző magatartásunkból, és ahhoz, hogy elfogadni tudjunk, meg kell tanulnunk megalázkodni. Mindenkinek szüksége van a másikra. Mindenki lehet valakivé a másik számára. Pál többször elhatározta, hogy meglátogatja a római gyülekezetet, de Isten ebben többször megakadályozta. Itt felmerül a kérdés, hogyan is függ össze a kettő, az ember szándéka, akarata és Isten vezetése. Melyiknek van elsőbsége? Az én akaratomnak, vagy Isten irányításának? Nem könnyű erre válaszolni. Mit tesz Pál? Terveket kovácsol, világos elképzelései vannak missziói munkáját illetően, de minden terv készítése közben hegyezi a fülét Isten utasításaira, amelyekhez alkalmazkodik. Világos döntésekre és egyben éles lelki hallásra van tehát szükség. Pál minden szándékának fő célja az evangélium hirdetése minden nemzetnek és mindenféle beállítottságú embernek. Ez az üzenet ugyanis életeket ment. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, milyen gyakran adsz hálát Istennek más keresztjénekért, azok hitéért? Milyen hatása volt eddig közbenjáró imádságaidnak? Milyen szándék van első helyen életedben, adni vagy kapni? Hogyan tud az én akaratom Isten irányítása alá

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol a rómabeliekhez írt levele első fejezetének 8-tól 15-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában, ahogy ígértük, most Marosvásárhely felé vesszük az irányt a Tulipán utcai református egyházközség lelkipásztorával, Nagy Gáborral, Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélget.
1: Mekkora Tulipán utcai református közösség?
2: Hát ez városban mindig egy jó kérdés, hogy pontosan mekkora egy gyülekezet. Akiket nyilván tartunk, 1350 lélek. Na most sok olyan van, itt mondta is az elődöm, hogy átkerültem a lónak a túlsó oldalára, mert sok olyan van most, akiről kiderült, hogy falura fizet például, és itt is nyilván van tartva. Úgyhogy végeztünk is egy felmérést, és egy kicsit kellett szűkítsük a gyülekezet lélekszámát, de persze a másik kérdés mindig jön, hogy jó, ebből hány fizet egyházfenntartást, abból hány jár templomba, de hogy élő gyülekezet van, ez a lényeg, és mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy számokat tartsunk fontosnak, és én azt hiszem, hogy lassan át fogunk térni arra, hogy a lelkületet, a gyülekezet lelkületét tartsuk fontosnak, ne a számokat.
1: Vásárhelyen ez körülbelül hol helyezkedik el az a Tulipán utca lélekszám szerint?
2: Hát inkább a kisebb gyülekezetek közé tartozik, vagy középmezőny, mondjam azt.
1: Mikor és hogyan alakult meg az egyházközség?
2: Tehát az egyházközség a 1990-ben alakult, és a kis templomból, a Gecse utcai gyülekezetből választották le. Akkor több gyülekezet is alakult, és ezt a Tudor negyednek a régi részét is leválasztották a kis templomi mega church-ről.
1: A nevét gondolom az utcáról kapta?
2: Hát igen, ez a Tulipán utca ba sikerült egy telket venni, illetve házat, és innen kapta a nevét a gyülekezet. Annyit kell tudni, hogy ez az utca, ez megúszta a rombolást, tehát itt a környéken épültek a tömbházak, és ez az utca megúszta. Van egy 97 éves bácsi az utcában, aki mindig elmondja, hogy ő a főtéren lakott, elvették a házat, lebontották, elköltözött a Kövesdombra, házat építettek, lebontották, elköltözött a Tulipán utcába. Itt is házat építettek, és az Isten értette volna a Ceausescut, ezt is lebontották volna, de megúszta. Úgyhogy ez, igen, itt a tömbház negyed közepén van egy lakóházakkal megmaradt utca.
1: És hol tartjuk az Isten, hol tartjátok az Isten tiszteleteket?
2: Hát igen, ez egy régi gondja a gyülekezetnek. Egy félkész házat vettek meg egy kis telekkel annak idején, és ez a ház lakóháznak épült. Egy család építette azzal az elképzeléssel, hogy a lenti részben laknak az idősek, és a fenti két emeleten a két fiú a családjával. Na hát ez nyilván nem templomnak épült, és sajnos azóta is így van, és gyakorlatilag egy lakásban tartjuk az istentiszteletet, úgyhogy a nappaliban is ülnek, a hálószobában is ülnek, a folyosón is ülnek, és a konyhában is ülnek emberek. Ennek ugye nagyon sok hátránya van, persze van egy olyan előnye, hogy családiasabb az istentisztelet, de nagy hátránya az, hogy alacsony a mennyezet, nincs elég tér, nem lehet látni, nem lehet sokszor beférni, nem lehet egy műsort rendesen megtartani, tehát sok hátránya van.

0: gyülekezet alakulásától már itt van, tehát itt tartjátok az Isten
1: hát tiszteletet? Egy ideig a kis templomba tartották, és ott zajlott a gyülekezeti élet, és aztán ide került azzal az elképzelése, hogy majd átalakítódik a tér, de nem lehetett a statikai dolgok miatt, és ez így maradt sajnos. Azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sok próbálkozás volt, tehát én legalább 14 próbálkozást összeszámoltam, amelyben próbálkozott a gyülekezet, és hát ez egy elég szomorú történet ilyen szempontból, hogy hol a városvezetés furta meg, hol az egyház, kerület nem támogatta eléggé, hol egy lakóbizottság vétózta meg a dolgokat, úgyhogy elég bonyolult helyzet volt, és alakult ki itt az évek során, úgyhogy így alakult, hogy a 10 vásárhelyi gyülekezet közül ennek az egynek nincsen még temploma.
0: Nagy Galambfalváról származol, Kolozsváron kezdted a pályafutásodat, Kükülő mentén folytattad, most Marosvásárhelyen vagy lelkipásztor, több vidék. Meg lehet állapítani, hogy a híveknek a viszonyulása az egyházhoz vidékenként mennyire változott, vagy változik szerinted?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogyha a szülőfalum környezetét nézem, akkor a szomszédos falvak közt is különbség van. Hogyha a kolozsvári gyülekezeteket nézem, a kolozsvári gyülekezetek közt is különbség van, és ha a Kükülő mentét, az alsó Kükülő mentét nézem, akkor ott is 2-3 falu közt különbség van. Tehát nyilván, hogy vannak különbségek, de itt is megvan a gyülekezetnek az a magja, amelyik általában mindenhol, és itt is munkálkodott az Úristen az évek során, úgyhogy van és lehet dolgozni.
0: Missziológiát tanultál Hollandiában, és 2 évvel ezelőtti beiktatásodat követően azt mondtad, hogy közösséget szeretnél építeni, és templomot. Vegyük sorra, mi a helyzet a templomépítés tervével?
1: Tehát a templomépítés terve az jelenleg ott áll, hogy tehát ehhez el kell mondjam azt, hogy egy régi kazánházat ítélt meg nagy nehezen a város. Amikor én idejöttem, ez a helyzet fogadott, egy óriási 680 négyzetméteres többszintes épület olyan betonnal, hogy még fénylik, és ezt a kazánházat kellett volna átalakítani, ami óriási nagy feladat lett volna, és amikor ide érkeztem, akkor ez a helyzet fogadott. Időközben az Úristen munkálkodott és nyitott új lehetőségeket, ugyanis a templom a jelenlegi istentiszteleti hely mellett volt még egy kisebb telke az egyházközségnek, és a kettő közt volt egy ház, ahol lakott egy idős házaspár, és amikor úgy tűnt, hogy hát az eléggé bonyolult azt a kazánházas utat járni, akkor megpróbálkoztunk ezzel a lehetőséggel, hogy megkérdeztük a szomszédban lakó házaspárt, hogy hajlandók lennének-e eladni a telküket, 300 négyzetméterről van szó, 310-ről. Nagy meglepetésünkre 2 hét gondolkodás után igent mondtak. Pontosabban van az a pénz, így hangzott, hogy van az a pénz, amiért a szülőket a két fiú kiköltöztetné. És igen, óriási, tehát biztos, hogy legalább dupláját fizettük, ha nem többet azért a telekért, de így a miénk gyülekezet nevére van telekelve, nincsen, nem lesz különösebb baj a szomszédokkal, mert csak közterület veszi körbe, egy szomszéd van. A kazánházzal az volt a helyzet, hogy 50 évre kapta a gyülekezet bérbe, és a terület se volt az övé, körülötte semmi. Tehát, hogy egy óriási befektetés, és egy óriási munka, és óriási összeg lett volna, és a végén maradtunk volna azzal, hogy hát itt a Marosvásárhelyen pillanatról 4 évente, vagy 2 évente változhat akár a politikai helyzet, és hát az nem lett volna egy életbiztosítás nekünk. Úgyhogy így most abban a helyzetben vagyunk, hogy a tervezési fázis zajlik. Egy kicsit most várnunk kell, de 30 év után azt hiszem, hogy kibírjuk ezt a pár hónapot, amit kell várni mondjuk egy látványterv elkészítéséig. Most azt várjuk, hogy a látványterv legyen készen, az alaprajz és ezek már megvannak. A látványtervet várjuk, és a tervezőnél van a labda jelenleg.
0: A terület itt van különben közel?
1: Hát itt van, össze van nyitva most a 3 telek, és így van 908 négyzetméterünk.
0: És az anyagiak, meg van biztosíték arra, hogy meg lesz a templom építésre, vagy ez még a jövő zenéje?
1: Hát a legnagyobb biztosítékunk van az, hogy az Isten templomot akar, akkor az meg lesz. Tehát egyéb biztosítékunk nincs. Sőt, hogyha így nézzük, akkor hát eléggé fura helyzetben vagyunk, mert minden jel arra mutat, hogy ez nekünk egy nehezített pályán kell végigfutni. Politikai változások miatt, gazdasági környezet megváltozása miatt. De én hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja nyitni emberek szívét, és igen, hát sokan, mondjam ki, hülyének tartanak, hogy egy ilyenbe belevágtam a mai világba. És folyamatosan kell küzdjek ezzel, hogy mit akarsz te, miért akarsz te templomot építeni. Amikor Hollandiába adják el a templomokat, amikor csökken a gyülekezetek lélekszáma, nem ezzel kellene foglalkozni. Én ezhez mindig úgy állok, hogy számomra ez a kérdés, ez hitbeli kérdés, és nem anyagi kérdés, és nem gazdasági kérdés. Ha Isten itt, az a terve, hogy itt templom legyen, akkor a pokol kapui se fognak ezen változtatni. Ha az Úristen másképp dönt, akkor azt mi el kell fogadjuk, de hogy nem embereknek építem én, vagy készülünk, nem én, mert én nem is akartam soha templomot építeni. De nem embereknek fog templom épülni, hanem az Isten dicsőségé.
0: Bibliaórások, női kör, kórus, gitárkör, gondolom ez is hozzátartozik a közösségépítéshez. Milyen jellegű tevékenységek volnak ilyen szempontból a gyülekezetben?
1: Hát próbáltuk felmérni a helyzetet, és sok mindent folytattunk. Bibliakört, köröket, nőszövetségi alkalmakat, hál' Istennek ezek jól működnek. És amit nagyon fontosnak tartok, hogy úgy vagyunk együtt, hogy azt hiszem 90%-ban az ígéről beszélünk. Tehát nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy hát akkor most már elkalandoztunk a politika terén, nem tudom merre, és térjünk vissza az ígére, hanem tényleg az ígéről és az igének az életünkben való megnyilvánulásairól, beépítéséről esik szó. Tehát a Nőszövetség Bibliakör működik, hál' Istennek vallásórára is rendszeresen jól járnak a gyerekek. 60 fős vakációs bibliahetet szoktunk tartani, persze nem itt, mert erre nincs itt lehetőség, hanem akkor kerestünk alternatívát Székelybósba, egy közeli faluba, találtunk erre megfelelő helyszínt, a Koronkai Egyházközséghez tartozik Székelybós, és megengedték, hogy oda kimenjünk. Kórust indítottunk, ami egyelőre 3 szólamú, de lelkes, jó hangulat van, gitárkörre járnak a gyerekek, konfirmálókkal voltunk táborozni. Ami még nem indult be, az az ifjúsági munka, hát még egy konfirmáló csoport volt, sajnos nincsenek sokan, azok se. Tehát ez egy nehezebb terület, de én hiszem azt, hogy az Isten megszólít fiatalokat is, és ez is el fog indulni.
0: Feleségeddel együtt vagy a gyülekezetben, hogyan osztjátok be a szolgálatokat?
1: Hát most erre azt mondom, hogy fele-fele. Tehát én ezt már megbeszéltük korábban, ugye két kis gyülekezetben voltunk, mindenki végezte a maga munkáját, egymást közben helyettesítettük, segítettünk egymásnak, de én tartom magam ahhoz, hogyha valaki teológiát végez, akkor a szolgálat minden területén helyt kell álljon. Tehát, ha valaki nőként teológiát végez, akkor az azt jelenti, hogy temet. Tehát nincs olyan, hogy csak a férfi temet. Próbáljuk ezt végezni. Persze van, mikor a feleségemnek több jut, mert ő még kantorizál is a gyülekezetbe, de próbáljuk megbeszélni, és igen, a presbitérium azt mondta, hogy azért esett lelkész házaspárra a választások, mert ha össze is vesznek, este kibékülnek, és akkor valahogy nem lesz ebből túl nagy bonyodalom, ami a gyülekezetet is érintse. Igen, elég jól el tudjuk osztani a gyülekezeti szolgálatokat. Van, amiben én vagyok, nekem adott az Isten talentumot, van, amiben a feleségemnek. Próbáljuk ezt összehangolni.
0: Működik-e valamilyen diakóniai szolgálat a gyülekezet terén?
1: Diakóniai szolgálat az úgy működik, hogy van egy listánk, amin vannak olyan emberek, akik segítenek, és ezt mindig felajánljuk olyan helyzetekbe, amikor látjuk, hogy erre szükség lehetne. Illetve beteglátogatás, idősek köszöntése, ilyesmi működik. Olyan diakóniai szolgálat még nem működik, hogy rendszeres legyen, és hogy tudjuk, hogy na akkor ezek a helyek, ezek az alkalmak. Szoktunk a karácsonykor a rászorulóknak szeretett csomagot adni, akik fogyatékkal élnek, azoknak. Igen, a házaskört is kellett volna említsem az előbb, hogy az is elindult. Tehát azzal is próbálkozunk, de azon is van még mit fejleszteni.
0: Sokszor azt állítják a lelki pásztorok, hogy a gyülekezeti tagokat, a nem templomban járó gyülekezeti tagokat a gyerekeken keresztül érik el, vagy tudják elérni. Te is így tartod, most nemrég gyerekekkel kint voltatok Bucsintetőn, ha jól tudom, táborban. Milyen jellegű gyerekmunka folyik?
1: Tehát rendszeres vallásórák vannak. Minden lehetőséget próbálunk kihasználni, kirándulásokat szervezünk vallásórásoknak és családjuknak, szüleiknek, táborokat próbálunk összehozni. Az igén keresztül kellene elérjük az embereket, nem a gyerekeken keresztül. Hogy a gyerekeken keresztül esetleg valaki elkezd csatlakozni, az jó dolog, de Ha nem jutunk odáig, hogy az Isten igéje érintse meg, akkor az csak ilyen félig meddig értük el a célunkat, vagy egyáltalán nem. Tehát a lényeg az lenne, hogy a gyerekek is Isten igéjét magukba szívva maradjanak, és oda kívánkozzanak a közösségbe, nem csak egymással, hanem az Istennel is, és a felnőttek is. Igen, azt látjuk, hogy sokan nyitottak, és szívesen bízzák ránk a gyerekeiket, de még mindig van egy réteg, akivel keressük a kapcsolatot, és akit próbálunk személyesen meglátogatni, és próbálunk kapcsolatot felvenni, hogy a személyes kapcsolat által is esetleg közelebb kerüljenek.
0: És nagyvárosokban Fehérvólónak számít a gyülekezet látogatás, a család látogatás. Mi a helyzet ezen a téren?
1: Hát ezzel úgy vagyunk, hogy lehetne több is. Tehát látogatjuk a gyülekezetet, sokat meglátogattunk már, de persze mi is beleütközünk azokba az akadályokba, hogy nincsenek otthon hétköznap, esténként lehetne meglátogatni, esténként gyülekezeti programok vannak, hétvégén nincsenek otthon, hétvégén mi is elfoglaltak vagyunk, de hogy egyszer már végigmentünk úgy a gyülekezeten, hogy akik akartak fogadni, azok fogadtak. Na most azokkal a következő lépés az lenne, hogy azokat próbáljuk meg, akiknek olyan a munkaidejük, vagy azokkal próbáljunk kapcsolatba lépni, akikkel nem sikerült. tavasszal, ősszel folyik a családlátogatás, és van is olyan, aki azóta például jár templomba, mióta meglátogattuk.
0: Pont ezt akartam még kérdezni, mert általában a gyülekezet látogatásnak a menete az, hogy mindig azokat látogatják meg, akik amúgy is járnak templomba. Itt a lényeg az lenne, hogy azokat is meglátogassuk, vagy meglátogassa a lelkipásztorházaspár, akik csak névleg szerepelnek a listán, de gyakorlatilag nem egyháztagok.
1: Igen, próbálunk ürügyeket keresni, például megszólítjuk minden évben azokat, akik házassági évfordulót ünnepelnek, és akkor annak ürügyén, hogy adunk nekik egy szimbolikus ajándékot, próbáljuk megkeresni őket. Tehát akkor már van egy kapcsolópont. Persze van olyan is, aki nem szeretne fogadni, van olyan, aki azt gondolja, hogy mi azért megyünk, hogy behajtsuk az egyház fenntartói járulékot. Mi olyan alapon járunk, tehát mi minden családnál legalább 45 percet töltünk. Úgyhogy ezért haladunk lassabban is, mert egy nap 3-4 családnál többet nem tudunk meglátogatni. És közben még persze bejön olyan, hogy el kell utazni, ide kell menni, oda kell menni, más feladataink is vannak, de ezt nem szeretnénk elengedni, mert ezt fontosnak tartom.
2: Az elmúlt percekben a Tulipán utcai református egyházközség életében nyerhettünk betekintést a gyülekezet lelkipásztorával, Nagy Gáborral. Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Erőszakos magatartás miatt előállították a gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét. Ismét napirenden az iskolai egyenruha. A szenátus szakbizottsága rábólintott. Táncos Barna a juhtenyésztők tüntetéséről. Párbeszédre van szükség, nem vandalizmusra. Bolozsán és Tanaszescu sem jelent meg a találkozójukat kivizsgáló szenátusi bizottság ülésén. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Erőszakos magatartás miatt a tegnapi gazdatüntetés több mint 20 résztvevőjét állították elő a hatóságok, közölték az Ager Press-szel a fővárosi csendőrség illetékesei. A bukaresti csendőrség korábban azt közölte, hogy összesen 11 ezer lejre bírságolt meg három férfit, akik incidenseket okoztak a juhtenyésztők kormánypalota előtti tüntetésén. A csendőrség szerint a három férfi ellenszegülő magatartást tanúsított, és akadályozta a csendőröket feladataik ellátásában a tüntetés helyszínén. A bukaresti északi pályaudvar környékén igazoltattak a rendőrök egy másik férfit, aki a kormánypalota előtti térre tartott. Könyvgázsprét találtak nála, ezért a vasúti rendőrségre előállították, ahol eljárás indult ellene, számolt be a csendőrség. Jóvá hagyta tegnap a Szenátus Oktatásügyi Bizottsága azt a törvénytervezetet, amelyik ismét kötelezővé tenné az iskolai egyenruhát. Az Adava Rule szerint a Szociáldemokrata Párt által előterjesztett jogszabályjavaslat szakbizottsági vitáján feszült volt a hangulat. Daniel Katalin Zamfir, a kezdeményező, a sajtó előtt igyekezett megvédeni a javaslatát, hangsúlyozva, az iskolának a tanulók tudásáról kell szólnia, nem pedig a szülők pénzügyi lehetőségeiről. Meglátása, hogy az egyenruha viselése büszkeséget kell jelentsen, semmiképp sem megszorítást. Palerie korábban úgy vélekedett, hogy a kötelező iskolai egyenruha egyebek mellett plusz anyagi terhet ró majd a szülőkre. A szakbizottsági szavazáson további három USERE szenátorral együtt tartózkodott, a PSD, a PNLE és az AUR 12 szenátora viszont rábólintott a tervezetre. A javaslatot ezek után a szenátusban vitatják meg, amely döntőházként szavaz majd róla. Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozáshoz való legitim jogot erőszakos cselekményekké változtassák, ahogy ez ma a Győzelem, vagyis Viktóriai téren történt, közölte hivatalos közösségi oldalán Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, a gazdák tiltakozását eltérítették, és olyan személyek követtek el vandalizmust, akik nem képviselik a mezőgazdászok érdekeit. A miniszter üdvözölte a juhtenyésztők 14 reprezentatív egyesületének álláspontját, amelyek elhatárolódtak az erőszak minden formájától, valamint a rendfenntartó erők elleni támadásoktól. A tárcavezető közölte, hogy délután fogadta is az egyesületek küldöttségét a mezőgazdasági minisztériumban. Az elmúlt hetekben folytatott, több órás megbeszélések során részletesen és pontosan megismertem a gazdák problémáit. Számos követelésük teljes mértékben jogos, írta Táncos Barna. Felidézte, hogy a juhtenyésztők legnagyobb egyesületei és szövetségei által korábban törvényes körülmények között megszervezett tiltakozás alkalmával ő volt az első, aki felajánlotta, hogy a kormánynál tárgyalóasztalhoz ül velük. A mezőgazdasági minisztérium továbbra is platformot biztosít a gazdák és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti párbeszédhez, tette hozzá az ügyvivő miniszter. Hangsúlyozta, hogy a tárca továbbra is támogat minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira. Végezetül arra szólította fel a gazdasági és társadalmi nehézségekkel szembesülő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik kisajátítására vagy politikai célú eltérítésére irányuló kísérletektől. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, Szimina Tanaszescu alkotmánybírósági elnök és Mircea Abludian szenátusi elnök nem jelent meg tegnap a Szenátus Alkotmányossági Bizottságának meghallgatásán. A Bolozsán és Tanaszescu augusztus 14-i találkozóját vizsgáló testület elnöke Nadia Cservák közölte, hogy a három tisztségviselőt jövő kedre, szeptember 22-re újra meghívják. Mindhárman hiányoztak a múlt heti meghallgatásról is. A bizottsági elnök szerint Ilija Bolozsán nem adott magyarázatot a távolmaradására. Szimina Tanaszescu a múlt héten jelezte, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, de a keddi hiányzását már nem indokolta meg. Mircea Avrudian orvosi iratokkal igazolta, hogy betegsége miatt nem tud megjelenni. A bizottság tegnap egyetlen személyt hallgatott meg, Krisztián Szurucsút, a szenátusi elnök kabinetjének tanácsadóját, aki elmondta, hogy előzetesen nem tájékoztatták Ilja Bolozsán és Szimina Tănăsescu találkozójáról. Közlése szerint magukra hagyta a két tisztségviselőt, amikor beléptek a házelnök irodájába. Arra a kérdésre, hogyan folytatódik a vizsgálat, ha a meghívottak nem jelennek meg, Cserva azt válaszolta, a jelentés következtetései nem kizárólag a meghallgatásoktól függenek, az intézményektől kapott dokumentumok alapján is megfogalmazhatók. A bizottsági elnök szerint azt akarják tisztázni, hogy igazolható-e dokumentumokkal Szimina Tănăsescu nyilvános magyarázata, miszerint az Alkotmánybíróság tevékenységéhez szükséges helyiségek ügyéről tárgyalt-e Bolozsánnal. Ha ez nem így történt, a szenátusi testület következtetése az lesz, hogy Tănăsescu nem mondott igazat, és a jelentést továbbítják az Alkotmánybíróságnak. Cserva hozzátette, esetleges szankcióról az Alkotmánybíróság dönthet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,56-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a Masszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szerda déli magazin műsorunkban szeptember 16-án. A mikrofonnál Ungvári Szende.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, aki 1893. szeptember 16-án született, és így szól. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.

Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnap köszöntő csendül. Ezek után zöld percek rovatunk következik. 13 órakor híreket mondok. Utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután pedig adásunkat zenélő köntös rovatunkkal folytatjuk. 14 órakor ismét híreket mondok, majd ezután versrovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as megaherces frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ro weboldalon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, valamint megtalálhatnak minket személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt Kolozsváron. De leveleiket is várjuk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címre.

Mai áhítatunk címe a helyes ösvény. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének 3. 4. verse. A következő percekben Cindy Magai Cucha La Morales kolumbiai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Depresszióba estem a döntéseim miatt, amiket egyértelműen nem a keresztény értékeknek megfelelően hoztam, amik azután a rossz útra tereltek. Egyik reggel kinyitottam a Bibliámat, próbáltam válaszokat keresni, visszatérni Jézushoz és az ő tanításaihoz. A Szentlélek a 23. Zsoltárhoz vezetett. Aznap később egy súlyos autóbaleset részese voltam. Isten jelenléte nyilvánvaló volt számomra, és a reggel elolvasott ige erőt és békét adott ahhoz, ami később várt rám. Sőt, teljes bizonyosságot kaptam, hogy bár én elhagytam Istent, ő nem hagyott el engem. Isten végig velem volt a legsötétebb völgyben is, és most is vezet. Hála neki ezért!

Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, tudjuk, hogy ha mi eltávolodunk tőled, te akkor sem hagysz el minket. Köszönjük türelmedet, hosszantartó szeretetedet és megbocsátásodat. Amen.

Isten soha nem fog elhagyni, mondja Cindy Magali Cochala Morales, kolumbiai testvérünk. Imádkozzunk ma azokért, akik autóbalesetet szenvedtek.

Szeptember 16-a az év 259. szökő években a 260. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 106 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1180-ban első Otto Bajor herceg lépett trónra, aki 1183-ig uralkodott. A Wittelsbrachok uralmának kezdete volt ez Bajorországban. 1316-ban ezen a napon első Károly magyar király oltalomlevelet adott a Száva réven közlekedő külföldi kereskedőknek.

1847-ben ezen a napon a Shakespeare társaság megvásárolta a drámaíró szülőházát Stafford-upon-Avonban. 1875. szeptember 16-án az Egyesült Államokban beindultak az első postavonatok, amelyek két nap alatt hordták szét a küldeményeket. 1888-ban ezen a napon megindult a forgalom a 147-es számú vasútvonal Kiskutfélegyháza Csongrád szakaszán. 1906-ban Roald Amundsen elsőként érte el a déli sarkot. 1915-ben ezen a napon amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták Haiti szigetét. 1923. szeptember 16-án az erdélyi magyar egyházak tiltakoztak a romániai magyar ellenes iskolapolitika ellen. 1966-ban ezen a napon nyílt meg a New York-i Metropolitan Opera ház a Lincoln Centerben. 1970-ben polgárháború robbant ki Jordániában, az Izraelből erőszakkal elűzött palesztinok és II. Hussein király hadserege között. 1972-ben ezen a napon vádat emeltek a Fehérház két munkatársa ellen a Watergate betörés miatt. Alig két hónap múlva Richard Nixon újra elnökké választották. 1977-ben a magyar és a csehszlovák kormány fösszerződést írt alá a bős-nagymarosi vízlépcsőről. 1978-ban ezen a napon Budapesten üzembe helyezték az automata levélirányító gépsort. 1982-ben az izraeli hadsereggel együttműködő jobboldali libanoni milicisták palesztin gerillák felkutatásának ürügyén behatoltak a Libanon területén fekvő szabrai és szatillai palesztin menekült táborokban, és ott szörnyű vérengzést rendeztek. A mészárlást tétlenül szemlélte a jelenlévő Aré Sáron izraeli parancsnok, későbbi miniszterelnök. 1987-ben aláírták a montreáli jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról. 1988-ban az országos Széchenyi könyvtárban felolták a tilalmat több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és elzártak a nagy közönség elől. 2002-ben ezen a napon megkezdődött a Minden Tudás Egyeteme előadás sorozat. A mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 16-án. 1616-ban megszületett Heinrich Bach, német orgonista, zeneszerző. 1638-ban látta meg a napvilágot 14. Lajos francia király, más nevén a napkirály. 1823-ban született Sükei Károly költő, újságíró, műfordító. 1893-ban született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus. 1910-ben látta meg a napvilágot Kutasi György, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1926-ban megszületett Simon István magyar költő. 1956-ban ezen a napon született David Copperfield, angol bűvész. ...1997-ben ezen a napon született Kardos Botond, magyar tornász.
Most pedig következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 16-án. '96-ban elhunyt Domitianus római császár. 1087-ben ezen a napon távozott az élők sorából harmadik Viktor pápa. 1736-ban hunyt el Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus. 1824-ben hunyt el 18. Lajos francia király. 1876-ban elhunyt Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi, művelődés és gazdaságpolitikus történész. 1930-ban ezen a napon távozott az élők sorából Korb Flóris, magyar műépítész. 2006-ban hunyt el Körmöci Zsuzsa, teniszező. Szeptember 16-a az Ózon világnapja. Szintén a mai nap a hangzáskultúra napja. 1810 óta pedig ez Mexikó függetlenségének napja. Ezek voltak a szeptember 16-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel. Most névnaposainkat köszöntjük.
1: Szeptember 16-án Edith, Cecília, Edda, Eugénia, Józáfát, Lúcia, Ludmilla névnapokat ünneplünk. Lássuk, mit jelentenek ezek a nevek. Az Edith öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon, harc, gazdag, eredete germán. A Cecília jelentése a Cecilius nemzetséghez tartozó, eredetei latin. Az Edda jelentése név alakváltozata, eredete Éda. Az Eugénia jelentése előkelő, jeles nemzetségből való, eredete görög. A Józafát jelentése Jahvé ítél, héber eredetű. A Lúcia jelentése virradatkor, hajnalhasadáskor született, eredete latin. A Ludmilla jelentése a nép körében

0: Névnaposainkat köszöntöttük az Új Forrás zenekar Szerelmes dal című zenéjükkel. Isten éltesse őket! A következő percekben Zöld percek rovatunkat hallhatják. Szerkesztő Lukács Orsolya.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban rövid környezeti ismertető hírek és tények után Balogh Enikővel, Zero Waste szakemberrel beszélgetünk, aki arról mesél, hogy mi is az a low waste, illetve a Zero Waste és a kettő közötti különbségekről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Elsősorban nézzünk pár környezeti tényt, híreket. Mi is az a földgáz, miért fontos, és mi történik most vele? A földgáz az egyik legelterjedtebb civil forgalomban is kapható energiahordozó, amely 2022-ben napi szinten szerepelt a vezető hírekben. A földgáz ugyanis fegyver is lehet, energetikai, stratégiai csapásmérő fegyver, amivel egész országok gazdasága roppantható meg. Emellett a földgáz kiváló alapanyag a műtrágya gyártáshoz és a politikai zsaroláshoz egyaránt, sőt még a gulyáslevest is felmelegítheti a tűzhelyen. Ráadásul a földgáz az a szénhidrogén, ami talán leginkább megfelel a zöld energiaforrásoktól elvárt tisztasági követelményeknek. A földgáz tiszta égésű energiaforrás, amely más fosszilis tüzelőanyagokhoz, például a szénhez és a kőolajhoz képest kevesebb széndioxidot és egyéb szennyező anyagot termel. Magas fűtőértékkel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a térfogat egységenként rendkívül sok energiát képes előállítani. Hogyan is lehet hasznosítani a földgázt? A földgáz 4 elsődleges célra használják. Villamos energia termelés erőművekben, műtrágya gyártáshoz vegyiparban, illetve fűtésre és főzésre kisfogyasztói szinten. A földgáz egyik legjelentősebb felhasználási területe az áramtermelés, amelynek során az erőművek a földgázt gőz előállításához égetik el, a gőz pedig turbinákat hajt meg a villamos energia előállításához. A földgáz a szénhez és a kőolajhoz képest tisztább égésű tüzelőanyag, ami érdemi alternatívájukká teszi az energiatermelésben. Mikor kezdték el a földgáz kitermelését és vezetését? A földgáz kitermelése az ókorig nyúlik vissza, amikor világításra és fűtésre használták. Tudjuk, hogy már az ókori Mezopotámiában ismerték, és a perzsák számára is fontos vallási elem volt az örökké égő tűz, sőt Kínában már időszámításunk előtt a 10. században említéseket tesznek a földgáz használatáról. A technológiai kiaknázását is Kínában kezdték, méghozzá időszámításunk előtt 211-ben, amikor 150 méteres mélységig is lefúrtak a földgázlelőhelyeken, hogy aztán szigetelt bambuszrudakkal hozzák a felszínre a gázt. A földgázt azonban csak a 19. században kezdték el kereskedelmi céllal termelni az Egyesült Államokban. Az első földgázkutat 1821-ben fúrták a New York állambeli Fredoniában. A gázt a város utcáinak megvilágítására használták, a kút pedig turisztikai látványossággá vált. Az Egyesült Államokban 1891-ben épült meg az első földgázvezeték, amely Indiánából Chicagóba szállította a földgázt. Azóta a földgáz felhasználása jelentősen megnőtt, és ma már világszerte az egyik legfontosabb energiaforrás. Hogyan is lett a földgáz a 20. század egyik legfontosabb nyersanyaga? A földgáz sikertörténete a 20. század elején kezdődött. Az 1900-as évek elején a földgázt elsősorban világításra és fűtésre használták az otthonokban és a munkahelyeken. Az energia iránti kereslet növekedésével azonban a földgázt ipari folyamatokra és villamos energiatermelésre kezdték használni. A földgáz energiahordozóként való széleskörű használatát elősegítette a csővezetékek és a gáznak a kitermelő helyekről a fogyasztókhoz történő szállítására szolgáló egyéb infrastruktúra kiépítése. A 20. században a földgáztermelés és fogyasztás jelentősen megnőtt, amit olyan tényezők, mint a népességnövekedés, az iparosodás és az urbanizáció hajtottak. Miért lett ütőképes kártya a földgáz ára a 21. századi diplomáciai és hadi konfliktusokban? A földgáz ára a 21. században a földgáz iránti növekvő globális kereslet és a földgáz készletek stratégiai fontossága miatt vált a diplomáciai és katonai konfliktusok aduászává. Számos ország, különösen Európában és Ázsiában nagy mértékben függ a földgáz importtól energia szükségletének kielégítése miatt. Ezáltal a földgáz energiabiztonsági stratégiák kritikus elemévé vált, és a földgáz ellátás bármilyen zavara súlyos gazdasági és geopolitikai következményekkel járhat. Oroszország a világ második legnagyobb földgáztermelője és legnagyobb exportőre, a múltban politikai eszközként használta a földgáz exportját.
Oroszországon kívül más jelentős földgázkészletekkel rendelkező országok, például Irán és Katar is diplomáciai eszközként és stratégiai befolyás megszerzésére használják földgáz exportjukat. A földgáz árát számos tényező befolyásolhatja, többek között a kereslet és a kínálat, a termelési szintek, az infrastruktúrális korlátok és a geopolitikai feszültségek. A COVID-19 világjárvány szintén hatással volt a földgáz árakra, mivel az olyan iparágak, mint a szállítás és a feldolgozó ipar keresletének csökkenése 2020-ban az árak csökkenéséhez is vezetett. A földgáz árak azonban azóta újra emelkedtek, többek között az ázsiai kereslet növekedése és az európai kínálati korlátok miatt. A 2022-ben kirobbant ukrán-orosz háború azonban döntő változást hozott Európa és Oroszország, illetve Európa és más földgáz exportőrök viszonyában. A korábbi szankciók mellett és helyett az EU lényegében úgy döntött, hogy amennyire lehetséges, megszabadul az orosz földgáztól, ennek érdekében pedig részben új csővezetékes import infrastruktúrát alakítanak ki, részben helyi forrásokból vásárolnak többet. Már évekkel ezelőtt elindult a Nabucco terv, ami Törökországon keresztül szállít gázt a kaukázusi térségből, kihagyva Ukrajnát és Oroszországot, és már a háború előtt is jelentős támogatást kapott az azeri mezőkről importáló transzadriai csővezeték, a TAP projekt. Hogy mindez milyen hatással lesz majd az Európa gazdaságára, jelenleg pontosan nem megmondható. Minden esetre Oroszország jelentős mértékben veszített európai piacaiból, és alig ha várható, hogy ez pozitív irányba változna a jövőben.

Mik azok a szuper élelmiszerek? Valóban szuperek? A szuperélelmiszer kifejezés elképesztően felkapott lett az utóbbi néhány évtizedben. Sok oka lehet ennek, és talán az is közrejátszik, hogy a mostani felpörgött városi életmódunknak köszönhetően tisztelet a kivételnek, jóval kevesebb tudatosság jut arra, hogy mit eszünk. Mondhatnánk, hogy ennyi erővel csodapirulaként is fogyaszthatnánk azt az alapanyagot, amelyre éppen rákattanunk. De szerencsére ezek a magas tápanyag tartalmú élelmiszerek valóban segítenek a kiegyensúlyozott táplálkozásban, még ha a tudatosságot nem is spórolják meg nekünk. Mi az a szuper élelmiszer? A superfood vagy szuper élelmiszer olyan tápanyagokban gazdag alapanyag vagy élelmiszer, amely egymagában sok olyan vitamint, antioxidánst és ásványi anyagot tartalmaz, amelyre mindenképpen szükségünk van a testünk egészséges működéséhez. Azért tűnnek szuper élelmiszereknek, mert általában kevés is elég belőlük, sokszor aprószeműek vagy fűszerként fogyaszthatók. Szerencsére nem kell egzotikus termékekre gondolnunk, bár más tájakon és éghajlaton is előfordulnak igen egészséges ételek, a mi éghajlatunkon is ugyanúgy megtalálhatók a szuperélelmiszerek, csak éppen már ismerjük őket. Akár a sarki zöldségesnél, akár a kertünk sarkában, akár a bioboltban szerezzük be, a szuperélelmiszerekre szükségünk van a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. Mivel a szuperélelmiszereknek nincs hivatalosan megállapított definíciója, ezért gyakorlatilag bármilyen ételt ki lehet nevezni a szuperélelmiszernek. Még akkor is, ha van egy közmegegyezés arról, hogy a szuperélelmiszer miért olyan rettentő egészséges. De lássuk, milyen szuper élelmiszerek vannak. Ha megvizsgáljuk a saját hagyományos étrendünket, meglepődhetünk, mennyi szuper élelmiszert fogyasztunk. Igaz, általában időszakosan, mégpedig a legkritikusabb időszakokban, télen. Pedig kicsi odafigyeléssel egész évben lehet fogyasztani őket. Ilyenek például a magvak, a mák, a dió, a napraforgó, amely sokszor csak a karácsonyi beigliben eszünk, de máskor is szükségünk volna a bennük található zsírokra, antioxidánsokra és nyomelemekre. Az alma és különösen a csipkebogyó, amelyet akár az erdő szélén is összetudunk gyűjteni, a citroméval vetekedő C-vitamint tartalmaz. A fokhagymától a baktériumok, vírusok és gombák rettegnek nem véletlenül. Ilyenek a csírák is, bármiféle nem vegyszerezett mag, például búza, lucerna vagy brokkoli mag alkalmas arra, hogy befőttes üvegben egy darab tüllel lefedve csíráztassuk, naponta kétszer leöblítve vízzel. 5-6 nap alatt már fogyaszthatóvá válnak a látványosan kizöldült és meggyarapodott csírák. Ilyenek a fekete bogyós gyümölcsök, a csalán, az egzotikus élelmiszerek, amelyek például az avokádó, a csiamag vagy a kakaóbab. Igen, hasznos, ha beépítünk az étrendünkbe szuper élelmiszereket. Nem mindegy persze, hogy mennyire messziről jött és mennyire szezonális az általunk választott étel. Hasznos, ha elsősorban a lokalitást és a szezonalitást tartjuk szem előtt, valamint a változatosságot, és nagyon fontos, hogy az étkezésünk alapját a zöldségek adják. Emellett pedig figyeljünk az olajos magvakra, a gyümölcsökre. De mindent mértékkel. A józanészt ne felejtsük ki. Legyünk tehát tudatosak, figyeljünk a saját egészségünkre, de ne tévesszük közben szem elől a közösségünket, jelen esetben a földet sem.

0: A következő percekben mai rovatunk vendége Balogh Enikő, a Zero Waste szakember, aki a low waste, illetve a Zero Waste-ről fog beszélni nekünk. Sok szeretettel köszöntelek újra műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad újra a meghívásomat. Ma egy picit a Zero Waste és Less Low Waste-ről fogunk beszélgetni, ennek a világába vezetsz be minket. Kezdjük talán először akkor azzal, hogy mi is az a Zero Waste.
1: Szia, és szeretettel üdvözlök mindenkit. A Zero Waste-tel kapcsolatosan nagyon sok tévhit is kering. Tulajdonképpen a Zero Waste-et úgy lehet lefordítani, hogy nulla hulladék. Tehát ez az egyszerű és frappáns megfogalmazása. Azért, hogy a Zero Waste-ről tudjak beszélni, érdemes tenni egy ilyen történeti áttekintést arról, hogy tulajdonképpen mi a hulladék, mert ugye a waste az hulladék, hogyan keletkezett, ki használta ezt a Zero Waste összefüggést először, és milyen környezetben. Hogyha a hulladékra, az ember által termett hulladékra gondolunk, akkor tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Ameddig az emberiség a természettel harmóniában élt, nem igazán keletkezett olyan hulladék, amely ne tudott volna újra hasznosulni, vagy a természetben lebomlani. Aztán, ahogy kialakultak a települések, a városok, a társadalmak hulladéktermelése is teljesen átalakult. A középkortól kezdve például az emberek az utcára dobálták a feleslegessé vált tárgyakat, szemetet és egyebeket. Ezáltal iszonyatos bűz, mocsoktenger keletkezett. Akkor, amikor felismerték a kapcsolatot a rengeteg szemét és a pusztító járványok között, akkor kezdtek el igazából foglalkozni a hulladék kezelésével. 1960-70-es évekig az volt a bevett szokás, hogy a településeken kívülre a szeméttelepekre szállították a szemetet. Ezekben az években, a 60-as, 70-es években került be a köztudatba, és kezdtek foglalkozni tulajdonképpen a szelektív hulladékgyűjtéssel. És akkor magát a Zero Waste kifejezést publikusan először a 70-es évek derekán Paul Palmer kémikus használta. Neki volt egy cége, aki kezdetben a feleslegessé vált vegyszereket használta fel újra. És tulajdonképpen ő indította el ezt a fajta gondolkozást, ezt a fajta életmódot. Az újrahasznosítás, recycle helyett a mozgalom célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy alapjaiban kell megváltoztatni a termékek tervezését. Az utólagos hulladékgazdálkodás helyett a megelőzésben hisznek. Ideájuk szerint olyan anyagokból kellene termelni, gyártani, amelyek lehetővé teszik, hogy a kész termékek közel 100 évig élhessenek. Valamint, hogy miután lejár úgymond a szavatosságuk, a természetes körforgáshoz hasonló módon lehessen őket egyéb célokra is felhasználni. Vagyis nagyon egyszerűen megfogalmazva, az Zero Waste mozgalom célja az, hogy a hulladéktermelés helyett mindent használjunk újra meg újra, szemben az egyszerhasználatos megközelítéssel. Így elkerülhetjük, hogy hulladék kerüljön a természetbe.
0: És mi a less waste, vagy low waste más néven akkor?
1: A low waste, vagy less waste, mind a két fogalmat egyformán használják. Ezt magyarosan úgy lehet mondani, hogy kevesebb szemét a zéró szemét ellenében vagy mellett. A low waste, vagy less waste, az igazából azok használják ezt a fogalmat, akiknek a maga zéró waste, a teljes hulladékmentesség túlságosan is sarkított, vagy elérhetetlen. Mert hogy valljuk be, tényleg, hát nehéz. A low waste tulajdonképpen egy környezetkímélő, környezetbarát életstílus, amelyiknek a legfontosabb célja a minél kevesebb szemét és minél kevesebb hulladéktermelés. A low waste az utasítsd vissza alapelvére épül, ez az 5R alapelvéből származik, a refuse, reduce, reuse, recycle és rot. Ez azt jelenti, hogy utasítsd vissza, amire nincs szükséged, csökkentsd le, amire igazán szükséged van, használd újra, amit van, hasznosítsd újra, amit csak tudsz, és rothaszt, komposztáld a maradékot. Ez a low waste, less waste, ez kéz a kézben jár a minimalizmussal is, ez egy újabb tendencia, ami tulajdonképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy minél inkább kerüld el a pazarlást, mivel azt vásárolod meg, amire csak igazán szükséged van, és megvan a kellő hasznossága is.
0: Lehet azt mondani, hogy a low waste, az a zero waste első fázisa, vagy kezdetleges fázisa? Lehet olyan, hogy valaki kezdi a low waste-tel, és akkor így lassan, fokozatosan áttér a zero waste-re?
1: Senkiből sem lesz egyik napról a másikra egy zero hero, tehát valahol el kell kezdeni. És ez egy folyamat, egy mondhatnám azt, hogy élethosszig tartó folyamat. Az, hogy valaki milyen szinten van, honnan indul és hova jut el, az teljesen egyéni. Az, hogy te megpróbálsz a mindennapokban, a lakásodban egy élhetőbb, egy természetbarátabb életformát kialakítani, az mindenképpen egészséges. És akkor persze, hogy van, aki már otthonról hozza eleve a less waste életformát, és akkor könnyebb neki átállni a zero waste-re. De van, aki nem. És akkor persze nyilván itt is vannak szintek, és ez mindenki egyéni igényétől függően.
0: Hogyan lehet bevezetni ezt a két életmódot, vagy hogyan lehet elkezdeni?
1: Hát, ha nem gond, akkor mondok néhány tippet, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy az első lépéseket például a legkönnyebben a saját otthonunkban tudjuk elkezdeni. Mert hogy az áll hozzánk a legközelebb, és itt érhetünk el kisebb vagy nagyobb sikereket, látványos sikereket is. És mondhatnám azt nulladik tippként, hogy kövessük a fokozatosság elvét. Tehát ez az életforma nem azt jelenti, hogy én most mindent kidobok, az összes zacskót kidobom, az összes műanyag tubust kidobom, és akkor holnaptól kezdve nem fogom használni. Hanem azt jelenti, hogy amit van, azt használd fel. Tehát, hogyha például vannak otthon zacskóid, akkor nem azt jelenti, hogy most mától kidobom őket, és holnap csak szatyrokkal fogok járni, és vászonzsákocskákkal, és zöldséges zsákocskákkal, ez nagyon szép és jó, hanem azokat a zacskókat, amik vannak, azt használd fel addig, ameddig csak lehet, ameddig széjjel nem rongyolódik tulajdonképpen. És akkor már tettél valamit a környezettudatosság érdekében. A legtöbb szemét, a legtöbb műanyag a konyhában keletkezik. Tehát a csomagolás, a zacskók, ugye ha elmész vásárolni, mindent zacskóba tesznek. Ez összegyűl. A legelső tippem az lenne, hogy zöldítsd a konyhádat. Tehát ami zacskóid vannak, azokat használd fel, szerezzél be szatyrokat, vagy varjál szatyrokat. El lehet menni csomagolásmentes boltokba, piacra vásárolni. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy te a pénzeddel szavazol. A pénz az a tied, úgymond, és te döntheted el, hogy kinek adod oda. Odaadod a multiknak, akik óriási nagy távolságokról hozzák zölden a zöldséget, gyümölcsöt és hasonló, vagy odaadhatod a kistermelőnek, akinek lehet, hogy éppen, nem tudom, abból fizeti az unokájának a foci edzését. Tehát, hogy te a pénzeddel szavazol, és akkor eldöntheted, hogy honnan vásárolsz, mit vásárolsz, mibe csomagoltatod azt, amit vásárolsz, szezonális gyümölcsöket, zöldségeket helyezett előnyben a távol-keleti zöldségek, gyümölcsök helyett például, mivel hogy ezeknek a szállítása nem helyez akkora terhet a környezetünkre, és ugye nem mindegy, hogy kiket támogatsz, tehát hogy a hazai termelőket támogatod, ezzel a hazai gazdaságot is támogatod, vagy pedig a multinacionális cégeket, akik a pénzt ugye kiviszik az országból. Na és hogyha a konyha már zöld, akkor kezdhetjük a fürdőszobával, a másik nagy mumus. Tehát, hogy itt is nem lehet egyik napról a másikra, mert a szokások rabjai vagyunk. Mert hogy mennyivel egyszerűbb leemelni a polcról a nem tudom megszokott tusfürdőt, csampont és szappant, illetőleg vagy megkeresni azt a kézműves kozmetikust, aki elkészíti neked akár személyre szabottan a szappanodat, a sampontömpödet, vagy akár a hajbalzsamot is. A fürdőszobában a legegyszerűbb szerintem a nulladik lépés az az, hogy főleg a nőknél ugye, hogy az arclemosó korongokat például, amiket megvásárolsz, azokat le lehet cserélni pamut arclemosó korongokra, amelyeket ki lehet mosni használat után, és lehet használni egy-két évig is akár. Tehát, hogy ez nem csak környezetbarát, hanem ha belegondolsz, akkor ez egy zsebbarát megoldás is, mert hogy egyrészt, hogy kevesebb helyet foglal, másrészt pedig nem kell folyamatosan azon gondolkozzál, hogy vajon van arclemosókorongom, vagy nincsen, vagy hova fussa kell, hogy megvegyem. Tehát ez is egy ilyen tervezési fázis, leegyszerűsíted a dolgokat, és így jön be a minimalizmus. Tehát, hogy leegyszerűsíted a dolgokat, kézenfekvővé teszed a dolgokat, leveszem, letörlöm az arcomat, kimosom, megszárítom, visszateszem, és ezt csinálom 2 éven keresztül. És akkor ki lehet számolni, hogy 2 év alatt mennyi arclemosókorongot vennél, és mennyit használsz el tulajdonképpen. Ugye vannak a mosható betétek, az egyszerhasználatos betétek helyett, amelyek egyrészt nem csak, hogy környezetbarátabbak is, ugyanebből az elvből kiindulva, hogy mennyit költesz egy hónapban betétekre, és mennyit spórolhatsz mondjuk így, hogyha ezeket 3-5 évig is tudod használni, hanem magának a bőrnek is, a természetes pamutnak az érintése sokkal egészségesebb, mint ha műanyagban lenne csomagolva. Ugye a pelenkák, ami ugyanez csak bébi változatban, és akkor jöhetnek a szappanok, a krémszappanok, vagy pedig a tubusos szappanok, tehát hogy nagyon-nagyon sok lehetőség is van, de a jó hír az, hogy nagyon sok megoldás is van erre.
0: Egyre több.
1: Egyre több, igen, és egyre, ugye én járok vásárokba is a termékeinkkel, és látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon nagy a nyitottság az emberek irányába, és főleg a fiatalok, ami kimondottan kellemes érzéssel tölt el, hogy igen, érdemes csinálni. Akkor, ha megvan a fürdőszoba, akkor jöhetnek a takarító, a tisztítószerek, vagy fel is lehet cserélni a sorrendet, ez nem egy ilyen konkrét sorrend. Tehát amellett, hogy ugye nem mindegy, hogy mi van a lakásodban, nem mindegy, hogy mit kensz a bőrödre, nem mindegy, hogy mit juttatsz a vizekbe sem. És akkor itt jönnek képbe a tisztítószerek, a mosószerek, vannak nagyon praktikus és hatékony környezetbarát megoldások, tehát a súrolószer helyett, meg tisztítószer helyett lehet használni ecetet, citromsavat, szódabikarbonát. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, és nyilván, hogy a takarítást, azt hát mondjam úgy, az esetek 60-70%-ában a nők végzik. Tehát a nők inhalálják be a tisztítószereket is, a kemikáliákat. Akkor van egy olyan, hogyha már eljutottál erre a szintre, akkor már kialakult benned egyfajta tudatosság, hogy tudatosan gondolkozol azon, hogy milyen alternatívát tudsz behozni a háztartásodba, a műanyag flakonok helyett, vagy akármi más helyett, és van egyfajta előrelátás is benned, és van egyfajta biztonság is. Mert tudod, hogy van neked készleten ennyi és ennyi terméket, amit a használat után újra tudsz használni, és használni, és használni a végezetig. Tehát, hogy sokkal könnyebbé és praktikusabbá teszi az életedet. És akkor ezek után szétnézhetsz még a lakásban, hogy az olyan tárgyak, amiket nem használsz, hogyan tudod újra hasznosítani. Például nem kell feltétlenül kidobni a jó állapotban lévő ruhákat, az elektronikai cikkeket, hanem el lehet adni, vagy tovább lehet adni olyanoknak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak. Mindig vannak erre szervezetek, egyesületek, akik ezzel foglalkoznak. És nem az első dolgunk a kuka kéne legyen, hanem az, hogy hogyan tudnám én ezt tovább hasznosítani, vagy kinek tudnám odaadni, aki ezt tovább tudná hasznosítani, vagy akár eladni, pénzét tenni, mert hogy nyilván ez is egy megoldás. Tehát a lóvészt életmódnak, meg a minimalista életmódnak egyik törekvése, hogy egyszerűsítsd az otthonod. Tehát az azt jelenti, hogy ugye jön a tavasz, a tavaszi nagy takarítás ideje. Érdemes elgondolkozni, hogy mik azok a tárgyak, amiket nem használsz, amik ott hevernek a szekrényben éveken keresztül. A polcokon, porfogók, a garázsban.
0: Az ajtó mögött.
1: Az ajtó mögött, a szekrény alján, a dobozok dobozában. Ezeket pedig érdemes aztán ugyanúgy elajándékozni, vagy újrahasznosítani. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy megszabadulsz ezektől a dolgoktól, hanem azt jelenti, hogy rendet teszel a szekrényedben, a lakásodban, az életedben, a lelkedben.
0: És még jót is cselekszel.
1: És még jót is cselekszel. Tehát azokat a helyeket, tehát felszabadul egy csomó hely, felszabadul egy csomó tér, egy csomó idő, mert hogy ugye ezeket már nem kell takarítani, portörölni, innen oda tenni, és felszabadul egy csomó jótékony energia, amit aztán elhasználhatsz másra. minőségi időre, társaságra, utazásra, vagy akármi másra, amivel élményeket tud szerezni.
0: Az elmúlt percekben Balog Enikőt, Zero Waste szakembert hallották, aki ismertette, hogy mi a low waste és a zero waste közötti különbség.

Ezzel műsorunk a végéhez ért. Lukács Orsolyát hallották, köszönöm figyelmüket. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Az elmúlt percekben a 2023. március 8-ai zöld percek rovatunkat hallották. Szerkesztő Lukács Orsolya.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szerda déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána pedig a legkisebb hallgatóinkat várjuk mesekosár rovatunkkal. Ezután adásunkat zenélőköntös műsorunkkal folytatjuk Nagy Ibolya szerkesztésében. 14 órakor ismét híreket mondok, majd versrovatunkat sugározzuk. 14 óra 20 perckor keresztjén élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Több nyugdíjat tévesen számoltak újra. Már szeptemberre nincs elég pénze közel 20 mentőszolgálatnak. 10 csendőr megsérült, 47 embert előállítottak a bukaresti tüntetés után. A diákok igényeihez igazódik, az érettségére való felkészülés szolgálja, a kísérleti tanterv Aradon. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számolhatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően. Erre mutat rá a számvevőszék legfrissebb jelentése, amely az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. A Digi 24 hírportál beszámolója szerint a számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta. A számvevőszék becslései szerint körülbelül 2,2 millió nyugdíjas kap a tényleges jogosultságánál alacsonyabb összeget. A jelentés alapján az állam mintegy 230 millió lejjel tartozik az érintetteknek. Ezzel párhuzamosan több mint 570 ezer nyugdíjas, az őket megilletőnél magasabb nyugdíjat vehetett fel, ami az ellenőrző testület értékelése szerint több mint 71 millió lejes többletköltséget jelentett az államkasszának. Tizenhét megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az Egészségügyi Minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Közölte Gyorge Kis, a Mentőszolgálatok Országos Szakszervezeti Szövetségének elnöke. A News.ro által idézett érdekvédelmi szerint finanszírozási gondokkal küzd mások mellett az Árgyas, Bákó, Besztercenaszód, Brassó, Brajlák, Krassószörény, Kölörás, Galac, Hunyad, Jalomica, Teleormán, Temes és Túlcsián megyei szolgálat. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. A szakszervezet költségvetés kiegészítést kér az Egészségügyi Minisztériumtól. Adatokat tett közé a csendőrség az erőszakba fulladt bukaresti győzelemtéren tartott tüntetésről. 10 csendőr megsérült, közülük 4 kórházi ellátásra szorultak. A csendőrség 2 szolgálati járműve is megrongálódott. A rendvontások miatt 47 embert állítottak elő, és több mint 21 ezer lej értékben szabtak ki bírságokat, számol be az Agile Press. A rendvontások miatt eddig 15 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 21.500 lej értékben. A hatóságok az operatív felvételeket és a közösségi oldalon megjelent videókat is átvizsgálják, hogy azonosítsák a törvénysértőket. A A 2026-2027-es tanévtől 9. osztályba lépő diákok rugalmasabb tanterv szerint folytatják középiskolai tanulmányaikat az aradi Csiky Gergely főgimnáziumban, miután az oktatási intézmény is csatlakozott a tanügyminisztérium kísérleti programjához. Spér Tünde iskolaigazgató a Krónikának elmondta, bár teljesen eszemélyre szabott tantervet nem kaphat minden egyes diák, a tantárgyakat és az óraszámokat úgy osztják el a 4 éves ciklusban, hogy ez a mostani gólyák érdekeit szolgálja a 4 év múlva esedékes érettségi vizsgán, és a hagyományos disziplinák mellett a fakultatív módon olyan ismereteket is elsajátíthatnak, amelyek a 2021. század velejárója. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,56-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet. 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiók belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CE honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Gyerekek, remélem rádió közelben vagytok már, mert kezdődik a mesekosár rovatunk.
3: Mesekosár.

A malomkő nyúzás. Történt egyszer, hogy körútja során Mátyás király Tétény városán utazott keresztül. Az úton hevert egy ott felejtett malomkő, s mire a kocsis észrevette, bizony már késő volt. A hintó nagyot döccent, a kereke helyben ketté tört, a király pedig az útmenti árokba huppant. Mátyás nagyon felbosszantotta a baleset, sajgó tagjait simogatva így morfondírozott magába. És ha ez egy szegény emberrel történt volna, milyen nagy kára lenne? Mert a seb magától is begyógyul, de a kereket csak pénzért csinál a kerékgyártó mester. Elhatározta hát, hogy megleckészteti az út gazdáit, ráijesz Tétény elöljáróira. Színe elé hivatta őket, és azt mondta nekik. Ha ti olyan lusták voltatok, hogy ott hagytátok az út közepén ezt a malomkövet, azt parancsolom, hogy mire harmadnapra visszajövök, nyúzzátok meg. Hogy ezt miként viszitek végbe, legyen a ti gondotok. Ahogy ezt befejezte, felpattant a lovára, és elvágtatott Buda felé. Bíró uramék megnéztek egymásra. Néztek a malomkőre, és legvégül a szatyán bőrből készült csinos csizmájukra, ami bizony 3 nap múlva igencsak lekerül a lábukról. Ez itt lábas földön futók lesznek immár, amiért ilyen csúfságot ejtettek a királyon. Egyik őjüknek még a könny is kicsordult a szeme sarkából. Úgy sajnálta, de nem a királyt, hanem a régi jó dolgát. Sose nyúztak ők még bakkecskét sem, nemhogy malomkövet. Egy szemhunyásnyit sem aludtak. Egész éjjel törték a fejüket, de nem tudtak kisütni semmi okosat. Látta ezt a bíró lánya, és így szólt az apjához. Egyet se búsuljon, édesapám, majd én megfelelek a királynak. Az eszes menyecske tudta, hogy a király mennyire szereti, ha a népe, Isten adta eszével, jó feleleteket tud adni fogós kérdéseire. 3. napon visszatért a király, és megparancsolta, hogy a megnyúzott malomkő bőrét neki megmutassák. Így szólt ekkor a bíró leánya. Hogy kívánhatod, nagyságos király, hogy a malomkövet elevenen megnyúzzák? Előbb vetesd a vérét, aztán szíves örömes neki látunk a nyúzásnak. Tetszett Mátyásnak a felelet, megveregette a leány orcáját, s a palotájába vitte szobalánynak. A tétényi bírónak meg akkora kő esett le a szívéről, mint a szóban forgó malomkő. És ezután mindig rendbe tartotta a tétényi utat, hogy baja ne essék ott többet se a királynak, se senki fiának.

0: Gyerekek, remélem tetszett a mai mesekosár rovatunk. Holnap ugyanekkor jelentkezünk a folytatással. Most pedig zenélőköntös rovatunkat hallhatják. A mai zenélőköntösben, miután búcsút veszünk, az árulók kapuján keresztül haladó Mórusz Tamástól és Bolein Annától, Bach muzsikájával tárjuk szélesre, az egység és szabadság jelképévé magasztosult brandenburgi kaput, szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Jó erősen burkolózzunk be a zenélőköntösbe, mert lehet, hogy Londonban ilyenkor már hűvösebb szelek fújnak, különösen a Temze partján, már pedig mi az árulók kapuját látogatjuk meg ma a világ egyik leghíresebb erődjében, a londoni Towerben. 1000 éves története során a londoni torony szolgált már királyi pénzverdeként, állatkertként, helyőrségként és a koronázási ékszerek biztonságos tárolóhelyeként is. Ugyanakkor London legrégebbi börtöne és kivégzési helye is volt. Központi tornyát Hódító Vilmos építette a 11. században, a 12. században Oroszlán Szívű Richard fallal és vizesárokkal vette körül, a 13. századtól pedig, amikor falait fehérre meszelték, Fehér Torony néven vált ismerté. Ekkor alakították ki a föld alatt és a torony felső részén a cellákat a legrangosabb foglyok számára, királyoktól és királynőktől kezdve az áruló lázadókig. Az árulók kapuját ugyanaz az első Eduard alakítatta ki, akit Arany János balladájából ismerünk. Kezdetben nem börtönbejárat volt, hanem arra szolgált, hogy a királyi család tagjai közvetlenül a vizen érkezhessenek a palotába, és egyszerűen vízi kapunak hívták. Az árulók kapuja elnevezést először 1544-ben a Tudorok korában jegyezték fel, amikor a vízi utat elkezdték a felségsértéssel és árulással bevádoltak szállítására használni. A Westminsteri bíróság előtt lezajlott tárgyalások után a foglyokat a Temze felől bárkákon hozták a Towerbe, így elkerülték, hogy a város utcáin a tömeg megpróbálja kiszabadítani őket. Az árulók kapuján áthaladt híres történelmi személyek közül előbb 8. Henrik egykori kancellárjának, Mórusz Tamásnak az alakját elevenítjük fel, nem sokára zenével is. 8. Henrik 1509-ben lépett az angol trónra. Kezdetben úgy látszott, hogy nem csak kitűnő uralkodó, hanem az egyház hű fia is. 1522-ben azonban beleszeretett a Bolein Anna nevű udvarhölgybe, és Rómában megkísérelte érvénytelenítetni a több éve fennálló házasságát Aragóniai Katalinnal. Amikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy a német protestáns fejedelmek mintájára elszakad Rómától. Ahhoz, hogy ezt elfogadtassa a néppel, szüksége volt egy olyan tekintélyre, aki mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt népszerű és jártas a diplomáciában is. Választása Mórusz Tamásra esett, és azt remélve, hogy szövetségesre talál benne, kancellárjává nevezte ki. Sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, ám a helyzet lassanként tarthatatlanná vált, ezért 1532-ben Sir Thomas Morris benyújtotta lemondását. Másfél évig visszavonultan csak irodalmi munkáinak élt, miközben a király feleségül vette Bolein Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, bár meghívták, és a király tombolt a sérelem miatt, úgyhogy hamarosan nyílt szakításra került sor. Amikor a pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést, 8. Henrik azzal válaszolt, hogy az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát a parlamenttel, és megkövetelte mind azt a hatalmat és méltóságot, ami addig csak a pápa kiváltsága volt. Az új törvényre minden alattvalónak esküt kellett tennie, de Sir Thomas Morris ezt megtagadta. Amikor bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett, mivel azt tartotta, hogy Isten azért adott észt az embernek, hogy azt önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Miután nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat, elítélték és a hírhet londoni tavarba zárták. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Mórusz Tamás imáját, amelyet a londoni Tower börtönében írt, Christopher Wilcock, ausztráliai jezsuita pap és zeneszerző most következő kórusműve dolgozta fel. A szöveg a világtól való elfordulást, az Istenbe vetett bizalmat és a tisztulás türelmes viselését fejezi ki a kivégzésre várva.

Mórusz Tamás imája után következzen az udvarhölgyből lett királyné, Balain Anna zenében megformált alakja is. Minthogy nem szült fiú utódot, 8. Henrik tőle is meg akart szabadulni. Így az árulók kapuján áthaladva ő is a vérpadon végezte. Gaetano Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenete a londoni Towerben játszódik, közvetlenül Balain Anna kivégzése előtt. A börtönablakon át beszűrődik az éjjelzés és az ágyúlövések zaja. A nép 8. Henrik király és új szerelme Jane Seymour az operában Giovanna esküvőjét ünnepli. A fájdalmába beleőrült királyné rájön, hogy korábbi barátnője és férje lépnek házasságra, miközben őt a halálba küldik. Ahelyett azonban, hogy bosszút esküdne, kijelenti, hogy megbocsát nekik, remélve, hogy nagy lelkűségével elnyeri Isten irgalmát a túlvilágon.

Ananya Trepko előadásában elhangzott a Coppia Iniqua, magyarul gonosz pár kezdetű kabaletta Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenetéből. A New Yorki Metropolitan zenekarát Marco Armiliato vezényelte. A nevezetes kapuk megtekintését a berlini Brandenburgi kapuval folytatjuk. Második Frigyes Vilmos porosz király építtette 1788 és 1791 között idősebb Karl Gotthard Langhans tervei alapján, aki az athéni Akropolis egyik építményéből merített hozzá ihletet. A kapu a nagyszabású Unter den Linden sugárút végén áll, amely a királyi palotát az állatkertben lévő vadászterületekkel kötötte össze. A hatalmas dór oszlopokra támaszkodó építmény 26 méter magas és 65,5 méter széles. 1793-ban Johann Gottfried Schadow jelképes szobrot helyezett el a tetején, amely a városba belépő békét szimbolizálta. A berlini fal 1961-es felépítésétől kezdve a műemlék a tiltott területen belül helyezkedett el, a fal 1989-es felszámolásával pedig a kapu a két Németország újraegyesítésének jelképévé vált. A brandenburgi kapu egyedülállósága történelmi jelentőségében is rejlik. Zenei példánk a második brandenburgi verseny csupán névrokonságban áll a kapuval, hiszen Johann Sebastian Bach jóval a megépülése előtt 1750-ben elhunyt. A brandenburgi versenyek Bach életének legharmonikusabb és legtermékenyebb korszakában, a kőteni években születtek, ahol a mai értelemben vett hivatásos zenekarral dolgozhatott együtt. Művészetének fő ihletői a kitűnő udvari hangszerjátékosok voltak. Gazdáját, a zeneértő Lipót herceget Bach 1718-ban Karlsbadba kísérte, és itt ismerkedett meg Christian Ludwig, magyarul Lajos Kerestély brandenburgi őrgróffal, aki udvari zenekara számára rendelt tőle műveket. Bach 1721 márciusában kéziratos partitúrában küldte el a 6 koncertót, amelyeket valószínűleg nehézségük miatt elő sem adtak Brandenburgban. A brandenburgi versenyekről 3 különlegességet emelek ki. Első, az előadási jelek szokatlan sokasága. A barokk kottákba ilyesmiket ritkán írtak, annyira otthonosan tájékozódott minden játékos a stílusban. A kutatók szerint, mivel Bach nem volt ott Berlinben, hogy elmagyarázza műveit az őrgróf udvari muzsikusainak, mintegy a távolból irányította őket a kottába írt tempójelzésekkel, artikulációs ívekkel, staccato jelekkel és dinamikai jelzésekkel. Második érdekesség, hogy mindegyik darab különböző zenekari apparátusra íródott. A második brandenburgi versenyben az együttessel szemben álló concertino csoportot a szélsőtételekben a trombita, fuvola, oboa és hegedű kvártetje alkotja. A lassú középsőtételben pedig cembalo continuo kíséri a 4 szólóhangszert, amelyek összetétele ezúttal fuvola, oboa, hegedű és gordonka. Végül pedig a második brandenburgi verseny trombita szólama az egyik legnehezebb, amit valaha erre a hangszerre írtak. Az F hangulású barokk naturtrombitán csak az alaphang természetes felhangjai voltak játszhatók, és minél erősebben fújták, annál magasabb felhangja szólalt meg. Ott, ahol már közel estek egymáshoz a felhangok, a szükséges közbeeső hangokat a játékos ajakmozgás segítségével hozta létre, ami rengeteg gyakorlást és nagy ügyességet kívánt meg. Ezért voltak a barokkor legmegbecsültebb és legmegfizetettebb hangszeresei a trombitások. A második brandenburgi verseny tételei Allegro, Andante és Allegro. Következzen a Deutsche Radio Philharmonie előadásában az első és harmadik tétel. Közreműködnek Laura Vukobratovics trombita, Stefan Temming blokkflőté, Veit Stolzenberger oboa és Margarete Adorf hegedű.

0: Bach második brandenburgi versenyének első és harmadik tételével a zenélőköntös mai kiadásának végére értünk. A Kapu trilógia jövő vasárnap következő utolsó részét a Székely kapuknak szenteli a szerkesztő Nagyi Bolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallották Nagyi Bolya szerkesztésében. A következő percekben a Hanna Projekt zenél nekünk.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szerda déli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkat sugározzuk. Az óra utolsó részében pedig Keresztény Élet műsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom tehát önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Több nyugdíjat tévesen számoltak újra. Már szeptemberre nincs elég pénze közel 20 mentőszolgálatnak. 10 csendőr megsérült. 47 embert előállítottak a bukaresti tüntetés után. A diákok igényeihez igazódik, az érettségére való felkészülés szolgálja a kísérleti tanterv Aradon. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számolhatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően. Erre mutat rá a számvevőszék legfrissebb jelentése, amely az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. A Digi24 hírportál beszámolója szerint a számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta. A számvevőszék becslései szerint körülbelül 2,2 millió nyugdíjas kap a tényleges jogosultságánál alacsonyabb összeget. A jelentés alapján az állam mintegy 230 millió lejjel tartozik az érintetteknek. Ezzel párhuzamosan több mint 570 ezer nyugdíjas az őket megilletőnél magasabb nyugdíjat vehetett fel, ami az ellenőrző testület értékelése szerint több mint 71 millió lejes többletköltséget jelent az államkasszának. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az Egészségügyi Minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Közölte Gyorge Kis, a Mentőszolgálatok Országos Szakszervezeti Szövetségének elnöke. A News.ro által idézett érdekvédelmi szerint finanszírozási gondokkal küzd mások mellett az Árgyes, Bák, Besztercenaszód, Brassó, Brajlák, Krassószörény, Kölörás, Galac, Hunyad, Jalomica, Teleormán, Temes és Turcsián megyei szolgálat. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. A szakszervezet költségvetés kiegészítést kér az Egészségügyi Minisztériumtól. Adatokat tett közé a csendőrség az erőszakba fulladt bukaresti győzelemtéren tartott tüntetésről. 10 csendőr megsérült, közülük 4 kórházi ellátásra szorultak. A csendőrség 2 szolgálati járműve is megrongálódott. A rendvontások miatt 47 embert állítottak elő, és több mint 21 ezer lej értékben szabtak ki bírságokat, számol be az Agile Press. A rendbontások miatt eddig 15 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 21.500 leértékben. A hatóságok az operatív felvételeket és a közösségi oldalon megjelent videókat is átvizsgálják, hogy azonosítsák a törvénysértőket. A 2026-2027-es tanévtől 9. osztályba lépő diákok rugalmasabb tanterv szerint folytatják középiskolai tanulmányaikat az aradi Csiky Gergely főgimnáziumban, miután az oktatási intézmény is csatlakozott a Tanügyminisztérium kísérleti programjához. Speer Tünde igazgató a Krónikának elmondta. Bár teljesen személyre szabott tantervet nem kaphat minden egyes diák, a tantárgyakat és az óraszámokat úgy osztják el a 4 éves ciklusban, hogy ez a mostani gólyák érdekeit szolgálja a 4 év múlva esedékes érettségi vizsgán, és a hagyományos disziplinák mellett a fakultatív módon olyan ismereteket is elsajátíthatnak, amelyek a 2021. század velejárói. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,56 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet, 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 10 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most versrovatunk következik.

Áprili Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködökbe zúgó trombitán. A seb, mit rajtam vadkor öklezúzott, sötét heggé simult minden dalom. De mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom. S én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek. Ahol világ traverzek összedülnek, a versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki. Sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok meg annyi érckoporsó, a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha percejő csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kizendül, s magasra száll az ember dallama.

0: A következő percekben Szecsődi Árpád várja Önöket a Keresztény Élet felekezetközi műsorunkkal.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvérek, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők és a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizony

van szüksége. Persze, sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik, hozzánk jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat? Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztjén az evangéliumról? Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Róma beliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

0: A bábeli torony építése. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve 11. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig a felolvasott íge. Ha jól figyeltünk az ősi szövegre, bizonnyal észrevettük, hogy itt már nem egy emberről van szó, hanem az özönvíz utáni emberiségről, az özönvíz utáni emberi társadalomról, amely a szöveg szerint még megértette egymás szavát. Egy népvándorlás féléről van szó, hiszen fölkerekedtek és ismét letelepedtek Sineár földjén, a mai Tigris és Eufrátesz között egy völgyben. És mivel azt megfelelő településhelynek találták, ott megállapodtak. Majd mai szóval egy újításról hallunk. Új építő anyagot találnak fel, a téglát, hiszen azon a vidéken nincs kő, és nagyszerű új vakolatot, a szurkot, ami azon a vidéken, ahol a két folyó olyan gyakran kiöntött, igen jó összekötő és szigetelő anyagnak mutatkozott. Olyan jól, lelkesen indul ez a történet, hogy csak szimpátiával és együttérzéssel tudunk rájuk gondolni. Hiszen akkor ez a találmány legalább olyan jelentős volt, mint a mi korunkban a vasbeton vagy a civilizáció bármely újítása. Gondolom, az akkori társadalom éppen olyan örömmel és büszkeséggel figyelte ennek az újításnak az útját, felhasználását, mint ahogy ma örömmel tölt el bennünket az a gondolat, hogy megépítették Budapest újabb föld alatti vasútját a legújabb eljárások felhasználásával. Még sok ezer év után is szinte szurkolunk az új építő anyaggal és szurokkal építőknek, amikor elhatározzák, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot. Miért is ne építenének? Hasonlattal élve, a legízletesebb levestől is elmegy az étvágyunk, ha hajszálat találunk benne. Ebben a nagyon ízesen és lelkesen kezdődő történetben ráadásul több hajszálat is találunk, amire a szöveg nem véletlenül hívja fel figyelmünket. Mi itt a baj? Nem az építéssel van baj, hanem az építés céljával. Az ősi szöveg szinte nyomatékosan felhívja a figyelmünket egy szóra, amely egymás után kétszer is megismétlődik. Magunknak. Építsünk magunknak várost és tornyot. Szerezzünk magunknak nevet. Íme az özönvíz utáni emberiség, amely már csak magával törődik. Egy szó sem jelzi, hogy volna valaki közöttük, aki hálával emlékeznék még Noéra, ősapjukra, akit Isten kegyelmesen megmentett a víz özönből. Vagy akár egy mondat is jelezné, hogy oltárt építettek, és az egész vállalkozáshoz az Úr segítségét kérték. Nem, az új emberiség már csak magának akart várost és tornyot építeni, és magának kíván ezzel halhatatlan nevet és örök emléket szerezni. Sőt, a tornyot is úgy tervezi, hogy teteje az égbe érjen. Az özönvíz utáni emberiséget úgy mutatja be az ősi szöveg, mint amely már elvesztette közvetlen kapcsolatát az Istennel, amely új központot keres élete számára, és az hadd legyen egy égig érő torony. Valahogy úgy gondolják, hogy egy ilyen torony majd összetartja őket, mint a kerék agy a küllőket, és így megakadályozhatják a fenyegető folyamatot, a szétszéledés, a szétesés folyamatát. Valóban az eltűnt, elsüllyedt kultúrákkal foglalkozó tudomány ismer egy ilyen ősi kultúrkorszakot, amikor piramisokat és zikkuratokat épített az ember a maga dicsőségére, neve fennmaradására és afféle pótközpontnak, amely köré összebújtak. Kultúrtörténeti megfogalmazással talán így tudnám jelezni ezt a fejlődést, hogy először volt az Úr világa, amikor Isten volt a központ. Azután következett az urak világa, amikor elkülönültek az erős emberek, a testi, lelki, szellemi kiváltságosak, a nyáj embertől, a tömegtől, és azok uralkodni kezdtek emezeken. A piramis zikkuratok korszaka lett a világ urának világa. Amikor egy-egy ember még az urak világa fölé is emelkedett, és világ urának nevezvén magát a többi ember nevében is azok erejével, férével, égig érő toronnyal akarta halhatatlanná tenni a nevét. Mert ezek a tornyok nem csak téglából és szurokkal épültek, vagy ahol volt kőből, hanem százezrek véréből is. Ez volt az a kor, amikor Isten helyett és az emberiség nevében egy-egy gigantitisben, őrültséggel határos nagyzási hobortban, megalomániában szenvedő Isten király égig érő tornyot építetett magának. Egy ilyen toronyról tudósít bennünket a Biblia is, a Bábel tornyáról. Egyébként az ásatásokat végző régészek meg is találták az örök időkre készülő nagy mű romjait, és ma már a nevét is tudják, Étemenonki, ami magyarul azt jelenti, az ég és a föld alapjainak háza. Az ókori görög történész Hérodotosz elég pontosnak tűnő leírást közölt róla. Szerinte összesen 8 szintje volt a 201 méter magas és széles toronynak. A modern régészet azóta rekonstruálta és megállapította valódi méreteit. Az Étemenonki magassága valószínűleg Csak 54 méter volt a tetején lévő templom, további 12 méter, tehát az egész égig érő torony összesen 66 méter magas. Ezen az óriási magasságon ma már csak mosolygunk, és így jobban értjük, mi az a gigantitis, így értjük meg mai ígénk 5. versét, amely félreérthetetlen isteni iróniát fejez ki a maga gyermekded módján, amikor így szól, az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Félreérthetetlenül azt fejezi ki az ősi szöveg, hogy amiként egy embernek mélyen le kell hajolnia, hogy egy kis hangyabolyt megszemléljen közelről, úgy szállt le az Úr, hogy megnézhesse az égig érő tornyot. Nem mintha enélkül nem tudta volna, mi történt, de csak így tudja az ősi szöveg az isteni iróniát kifejezni. Így értjük meg, hogy amit az ember az ég és a föld alapjának nevez, ahhoz Istennek le kell szállnia, hogy egyáltalában észrevehesse. De ez az isteni irónia egyben kritika is. Ó, te nagyzási hobortban, gigantitisben szenvedő ember, amiről te azt hiszed, hogy az égig ér, és az ég és a föld alapja, amiről te azt hiszed, hogy örök és eltörölhetetlen, és időtlen nevet szereztél vele. Isten előtt nem több, mint egy parányi hangyabój. Ma van, holnap nincs. A következő versekben különös képet ad szövegünk Istenről, mintha féltékeny volna az emberre. Olyannak mutatja be, mint egy rosszkedvű strandőrt, aki meglátván a kisgyerekek homokvárát, arra menet szétzavarja őket, hogy a magára hagyott homok építményt az első szél és eső szétmálassza. Pedig a 6-tól 9-ig terjedő versek nem a féltékeny Istenről adnak képet, hanem a féltőn szerető Istenről. Így fejezi ki ezt az ősi szöveg. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. Azaz, az égig érő tornyot építő emberiség munkájának ez csupán a kezdete.
1: Milyen tervek alap?
0: Itt valami nem jó kezdődött el az emberiség életében, és az emberiséget féltőn szerető Isten közbelép az emberiség érdekében, hogy ezzel a közbelépéssel örök időkre tudatosítson valamit. Azt, hogy valakit kifelejtettél, ember, az egyébként imponáló terveidből, engem. És ez nem nekem rossz, hanem neked. Mintha Isten azt üzenné örök időkre az emberiségnek, hogy ha egy gigantitisben fölét kerekedő embertársad kerül az én helyemre, mert engem kifelejtettél számításaidból, annak te adod meg az árát, építheted a városodat, az égig érő tornyokat, de mindig a véreddel fogod építeni. Bármilyen új lesz az építő anyag, te leszel a kötő anyag, a te véred, a te verejtéked, a te könnyed, hogy az aktuális világ urának az örök dicsőségét hirdesse. Ha engem kifelejtesz, mindig Bábelt építesz, és az maga alá temethet. Azóta tudjuk, hogy a Bábel tornyának építése az Istent kifelejtő ember munkájának csak a kezdete. Azóta a véres történelem írás, ha más néven is, újra és újra megemlékezik egy-egy újabb bábeli kísérletről, kicsiben vagy nagyban, amely szépen és lelkesen és jól indul, és a vége mindig egy nagy összezavarodás. Miért? Mert csak maguknak akarták építeni a maguk dicsőségére, sokak, sokszor milliók vérével, testével, életével. Csak három példát hadd mondjak. Az 1780-as évek óta nem volt földrengés Szicíliában, Messinában. Így tehát az 1900-as években minden szakértő figyelmeztetése ellenére nagy emeletes házakat kezdtek építeni. Így érték meg az 1908-as karácsonyt. Karácsony táján az új és modern áruházak falaira és oszlopaira és a kiárusítást hirdető plakátok közé ezt a feliratot ragasztotta az egyik építtető vállalat, amelyik új házaival dicsekedett, hogy No Bambino, azaz Jézuska, küldj csak egy kis földrengést, ha tudsz, a mi házaink mindent kibírnak. 26-án jelentek meg a plakátok, és két nap múlva, 28-án, pár perc alatt Messinában, kőkövön nem maradt. 100 000 ember maradt holtan a romok alatt. 1912-ben indult első és utolsó útjára Titanic, az akkori világ legnagyobb hajója, a technika csodája, hogy rekordidő alatt New Yorkba érjen. Történetét jól ismerjük. Jéghegynek ütközött az úszó csoda, s a hajópalota közel 1800 utasa közül igen kevesen menekültek csak meg. Az sem túl közismert tény, hogy a felavatáskor a hajó tatján egy óriási plakáton ez volt olvasható, ezt az Isten se süllyesztheti el. Amikor pedig még a száraz dokban festették a hajót, a vízszint alatti részre ezt a négy szót mázolták óriási betűkkel a látogatók nagy mulatságára. Se Isten, se pápa. Ott, azon az oldalon szakadt be a hajó oldala. 1941 nagypéntekén fiatal menyasszonyommal megrendülten hallgattuk egy svájci otthonban a rádió rendkívüli adását. Az akkori világ gigantitízben szenvedő, megalomániás emberének üdvözletét hallottuk elborzadva, hiszen akkor jelentette be, hogy parancsára megindult a Szovjetunió határán át a milliós hadsereg. Elordított érvelését ezzel fejezte be, most pedig megalapítom az 1000 éves birodalmat, és Isten velünk van. Hogyan is mondja az ősi szöveg? Az Úr pedig ezt a bábelt is hagyta ledőlni. Befejezésül csak ennyit. Bábel tornya óta sokszor akarta az ember elérni az eget, azóta imponálóan megsokszorozta a 90 métert. Az eget azonban maga Isten hozta el a földre, amikor egy betlehemi istálló fölött összeért az ég a földdel. Amikor az ember fiában itt járt közöttünk az Isten fia. És amikor az első pünkösd alkalmával ellen Bábelt teremtett, mert az evangéliumot azóta is minden nép a maga anyanyelvén hallja és érti. Az ellen Bábel Szentlélekkel teljes, ahol mindenki egy irányba figyel, és akkor is megérti a másikat, ha az szüntelen más nyelven beszél. Megérti, mert meg akarja érteni a Jézus Krisztusért, akinek legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Amen.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Lassan szárt a déli adásunk, végéhez érünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletes sugárzunk, utána pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Én a nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar biokémikustól származik, és így szól. Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Add the blues!

pillanatban megszerettelek. Úgy néztél rám, mint az első délután.

varázsolt meseország az egész. Meseország királya egy őszes úrkit

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Több nyugdíjat tévesen számoltak újra. Már szeptemberre nincs elég pénze közel 20 mentőszolgálatnak. 10 csendőr megsérült. 47 embert előállítottak a bukaresti tüntetés után. A diákok igényeihez igazódik, az érettségére való felkészülés szolgálja, a kísérleti tanterv

0: Aradon. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számolhatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően. Erre mutat rá a számvevőszék legfrissebb jelentése, amely az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. A Digi 24 hírportál beszámolója szerint a számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta. A számvevőszék becslései szerint körülbelül 2,2 millió nyugdíjas kap a tényleges jogosultságánál alacsonyabb összeget. A jelentés alapján az állam mintegy 230 millió lejjel tartozik az érintetteknek. Ezzel párhuzamosan több mint 570 ezer nyugdíjas az őket megilletőnél magasabb nyugdíjat vehetett fel, ami az ellenőrző testület értékelése szerint több mint 71 millió lejes többletköltséget jelent az államkasszának. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az egészségügyi minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Közölte Gyorge Kis, a mentőszolgálatok országos szakszervezeti szövetségének elnöke. A News.ro által idézett érdekvédelmi szerint finanszírozási gondokkal küzd mások mellett az Árgyes, Bákó, Besztercenaszód, Brassó, Brajlák, Krasószörény, Kölörás, Galac, Hunyad, Jalomica, Teleormán, Temes és Turcsján megyei szolgálat. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. A szakszervezet költségvetés kiegészítést kér az egészségügyi minisztériumtól. Adatokat tett közé a csendőrség az erőszakba fulladt bukaresti győzelemtéren tartott tüntetésről. 10 csendőr megsérült, közülük 4-en kórházi ellátásra szorultak. A csendőrség 2 szolgálati járműve is megrongálódott. A rendbontások miatt 47 embert állítottak elő, és több mint 21 ezer lei értékben szabtak ki bírságokat, számol be az Agile Press. A rendbontások miatt eddig 15 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 21.500 lei értékben. A hatóságok az operatív felvételeket és a közösségi oldalon megjelent videókat is átvizsgálják, hogy azonosítsák a törvénysértőket. A 2026-2027-es tanévtől 9. osztályba lépő diákok rugalmasabb tanterv szerint folytatják középiskolai tanulmányaikat az aradi Csiky Gergely főgimnáziumban, miután az oktatási intézmény is csatlakozott a Tanügyminisztérium kísérleti programjához. Spér Tünde igazgató a Krónikának elmondta, bár teljesen személyre szabott tantervet nem kaphat minden egyes diák, a tantárgyakat és az óraszámokat úgy osztják el a 4 éves ciklusban, hogy ez a mostani gólyák érdekeit szolgálja a 4 év múlva esedékes érettségi vizsgán, és a hagyományos disziplinák mellett a fakultatív módon olyan ismereteket is elsajátíthatnak, amelyek a 2021. század velejárói. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,56-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet. 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiók belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. e-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Tanévnyitó ünnepség a KRE-nél.
3: Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert.
2: A Miskolc-Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés.
4: Reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos. Természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során.
2: Mit tegyünk, ha beteg a gyermek?
5: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Ünnepi Isten tisztelettel nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az alkalmon a pedagógusokért, hitoktatókért és a gyermekekért is imádkoztak. A tanévnyitón Menyhárt István, a tanügyi bizottság elnöke, valamint Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója is megszólalt. Következzenek az ünnepi alkalmon elhangzott gondolatok.
3: Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, amikor kévéit hozza. Az idézett 126. Zsoltár utolsó két verse sok mindent elárul Isten népéről. Ez egy profécia, amelyben megjelenik a biztatás és a reménység, de ugyanakkor személyes és kollektív áldozathozatalra való buzdítás is van benne. Megjelenik a felelősségteljes munka szent parancsa, ami nem más, mint befektetés a jövőbe, amit a mindenható Isten meg tud áldani. A magvetés évében ezáltal Isten reménységet ad nekünk, ha van bőséges vetés, akkor lesz gazdag, s annál bőségesebb aratás is. Ha vannak könnyezve vetők, veteményezők Kárpátalja mezein, akkor lesznek újjongó aratók is. Ezt az Úr maga mondja, erre maga esküszik, és a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kedves testvérek, nem könnyű napokat élünk itt Kárpátalján, de ezt ti jól tudjátok. Kemény és emberpróbáló körülmények között kell hűnek lennünk az aratás Urához, akitől kaptuk a küldetést, aki mindezekben még hűségesebb hozzánk, és még inkább megtart bennünket. Napról napra változik körülöttünk az élet. Mindig új kihívásokat teremtve, olyanokat, amilyenekkel még nem találkoztunk, iskolákban, óvodákban, osztálytermekben, gyülekezetekben. Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton valamilyen megoldást keressünk. Arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton alkalmazkodjunk, rugalmasak legyünk, s ha kell, földig hajoljunk, hogy utána újra felegyenesedhessünk. Ahogyan Vas Albert írja a Kard és Kasza című regényében a gyertyán emberekről. Akié a föld, azé a jövendő. De csak azé lehet a föld, aki él vele. Aki közel áll hozzá, aki megérti a szavát. Magyarnak lenni Erdély földjén annyit jelent, mint mindig egy lépéssel előrébb lenni. Egy kicsit többnek lenni minden tekintetben. Többet dolgozni, többet szenvedni, többet adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkozni, okosabbnak lenni, hajlékonyabbnak lenni, meghajolni a viharban, mint a mezőségi gyertyánfa, földig hajolni, ha kell, de meg nem törni soha. A fenyő hasad, a tölgyfa törik, de a gyertyán hajlik, mint az acélrugó, és kiegyenesedik újra meg újra. Erdély földjén csak a gyertyán embereknek van jövője. Kárpátalja földjén is csak így van jövendő, testvérek. Ha porig, a földig hajlít is bennünket az Úrnak szele, de nem azért, hogy derékba törjön, hanem azért, hogy felemeljen, hogy újra kiegyenesedjünk, hogy meglássuk azt a kezet, amely kész bennünket a mélyből is felemelni és felhozni. Minden nap csak így tudunk megmaradni, így tanít meg, könnyek között is, kitartással, élni akarással, élő reménységgel magot vetni, jó magot vetni, és ebben nem megfáradni. Kedves lelkipásztorok, pedagógusok, hitoktatók, munkatársai az Úrnak, nem tudom, hogy a történelmünk folyamán volt-e ekkora nagy tétje Kárpátalján, hogy igazán a helyünkön legyünk, és azzal foglalkozzunk, amit az Úr ránk bízott. Hogy most ne másra figyeljünk, hogy most ne az eget nézzük, ne a szeleket, ne a fellegeket nézzük, hogy most ne azzal foglalkozunk, hogy túl kemény a talaj, hogy most ne ragadjon el bennünket a panasznak, a szomorúságnak az a posványa, amely csak lehúz. Nem tudom, volt-e a történelmünk folyamán olyan nagy szükség arra, hogy ti, akik a helyeteken vagy,

A helyeteken maradjatok, szüntelenül arra az Úrra tekintsetek, aki ott abban, amiben vagyunk, meg tud bennünket áldani, és a keserű közömbösség, a megfásultság ne vegyen rajtunk erőt, hanem mint a reformáció népe, kedves testvérek, mint a reformáció népe, folyamatosan megújuljunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akitől jön az erő, akitől jön a kitartás. Nem a mi érdemünk ez, nem belőlünk jön. Mi tudjuk, hogy hol a forrás, kihez kell menni, szüntelen megreformálódni, szüntelen hozzátérni, könyörögni, kérni az aratás Urát. Mi ránk nem az bízta az Úr, hogy sopánkodjunk, hanem azt bízta ránk, hogy könyörögjünk, és bármilyen kérdésünket, kérésünket tárjuk elé, imádsággal, hittel, és ő meghallgatja, és megcselekszi azt. Nagy dolog ez, hogy a tőle kapott szolgálatban, a lélekmentésben, Isten és embertársaink szeretetében, a pedagógiának, a gyermeknevelés iránti szeretetben, szenvedélyben megújuljunk. Ez az új kezdet, az új tanév, legyen megújulás mindannyiunk számára. Kicsi és nagy közösségek építésében. Történjen ez egy osztályteremben, egy kis közösségben, egy kis munkatársi csapatban, kis kollektívában. Történjen ez egy gyülekezetben, amely átfog egy egész közösséget, egy egész falut, és meghatározza azt, hogy ott mi szól, ott mit gondoljanak az emberek, hogy hogyan lássuk a helyzetünket. Éppen így tanít meg bennünket az Úr. Most a kevésen hűnek lenni, de csak arra bíz sokat, akik a kevésen hűek voltak, és kitartottak könnyek között is a magvetésben, és lesz gazdag aratás. Ezt a mindenható Úr mondatja, s mondja ki ma velünk. Csodálatos épületeink, intézményeink, iskoláink, óvodáink így fogják elérni a céljukat, ha a védőkben, az ott dolgozókban, az ott élőkben, munkálkodókban az Úristen szent lelke fog munkálkodni. Ha a kisovodások megismerik az Úr Jézust, és róla fognak énekelni. Gimnazistájaink, diákjaink nem kallódnak el, hanem megismerik a megtartó Úr Jézust, akitől az élet értékessé válik, és azokká válhatnak, amivé az Úristen látni szeretné őket. Ez több, mint tanítás. Ez több, mint a tananyag, az információ átadása. Kedves testvérek, ez lélekmentés. Ez értékmentés. Egy élet leértékelő világban valami más, ami szembe megy a világi gondolatokkal. Ez nem könnyű feladat, de ezért vagyunk magvetők. Ezt nem végzi el helyettünk senki más, ezért hívott el az Úr, ezért szólított meg, és ezért tart ott, ahol most vagy. Erről azt mondja az ige, akik könnyezve vetettek. Ez mindig több áldozathozatallal jár, de csak ebből lesz bőséges aratás. És ez felelősség is. Mert a munkánkon, az odaadásunkon, a veteményezésünkön múlik, hogy milyen lesz majd Kárpátalján évek múltán az aratás. Lesznek-e sok év múlva is hálás, régi diákok, hittanosok, akik megtalálták és megállják a helyüket az életben, akiket az életre neveltél. Amikor ránézel és azt mondod, hogy közöm van hozzá, hogy ember lett belőle, mert amikor az Isten rám bízta, én ott voltam, akikben gyönyörködsz, és évtizedek múltán is azt mondod, megérte. Csak egyér is megérte. Hát ne csak pár kéve egy-egy szál legyen a vállunkon, hanem sok, minél több ezt a tüzet gyújtsa, és tartsa bennünk életben a megtartó Úrunk. Kedves diákok, nektek is komolyan kell venni ezt a parancsot. Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert. De a lustaságot, a felelőtlenül eltékozolt időt nem áldja meg az Isten. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Képességeit szerinti talentumokat kell gyarapítani, de azt gyarapítani kell, tanulni, fejlődni, épülni minden lehetőséggel, amivel az Isten megáldott benneteket, és ha majd visszamentek az iskolába és körbenéztek, akkor láthatjátok, hogy mennyi minden lehetőséget adott nektek az Úr, hogy képesek legyetek fejlődni, növekedni. Kedves testvérek, hálatelt szívvel jelentem, hogy Isten kegyelméből a 2026-27-es tanévben intézményeinkben az oktatás elindult. Református

0: 7 speciális igényű gyermeket tanítunk és nevelünk minden nap. A nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon 170 lakójáról gondoskodunk, kicsikről és nagyokról, akik közül 20-an óvodába járnak, 73-an iskolába, 14-en gimnazisták, és vannak közöttük már egyetemisták is. Az Úristen áldja meg az ő életüket, további tanulmányaikat. 108 református gyülekezetünkben 118 hitoktató végzi hűségesen a szolgálatát. 5068 hittanos gyermek között, akik a nyáron gyerekhetet, konfirmandus heteket, táborokat, gyermektáborokat szerveztek, akik részt vettek az egyházunkban, különböző versenyeken felkészítették a fiatalokat, bibliaismeret vetélkedőkre, szavaló versenyre, közösségi élményt adtak a fiataloknak és a gyermekeknek. Mindezekért az Uré legyen a hála és a dicséret. Tőle kívánok áldást minden jelenlévő testvérünk számára, pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkésztestvéreimnek, egyházi szolgálatban levőknek, diákoknak, ovisoknak, mindenkinek Istentől megáldott, kitűnő eredményekben gazdag 2026-27-es tanévet kívánok.
1: Amit hoztam a II. Korintusi levélből származik, a 12. fejezetéből, ami így szól: mert nem a gyermekek tartoznak kincset gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Eddig Isten igéje. Kincset gyűjteni a szülők tartoznak. Ez a mai beszédem egyfajta tartozás, törlesztés. Mi szülők vagyunk, ahogy az apostol figyelmeztet bennünket, kincsgyűjtésre kötelezettek. És amikor olvastam ezt az igét, és ott van benne a többes szám szülők, akkor hirtelen megállt bennem az ütő, hogy én itt Kárpátalján fogok nektek beszélni szülőkről? Kincset gyűjteni? Hogy lehet kincset gyűjteni, amikor apa nincs? Mi az a többes szám, Pál? Hogy tud az apa kincset gyűjteni, aki nincs jelen? Itt ül egy lelkész testvér, akivel beszélgettünk nemrég. Nem is tudom, mikor láttam a lányomat. Nem tudom, mikor láttam a fiamat. Az unokámat meg egyáltalán nem láttam, mióta megszületett. Hogy gyűjtsek kincset? És mégis azt mondja az apostol, a szülők gyűjtik a kincset. És ez azért nagy kiváltság a szülőknek, mert nagyon sok olyan kincset hoznak haza a gyermekeink az iskolából, meg az online térből, meg innen onnan, ami nem kincs. Egy-két hét, egy-két év, és elég hamuvá lesz, mert értéktelen. Ők azt hiszik, hogy kincs, de ha megmérjük az evangélium és az írás mérlegén kiderül, az nem kincs, nem hosszú távon segíti az ők is életüket. Ma azért adunk hálát, mert egy olyan közösségben, a Kárpátaljai Református Egyházban és gyülekezetében nevelkedő és intézményben nevelkedő gyerekekért adhatunk hálát, és ezeket az intézményben folyó munkáért és szolgálatért, amely a valódi kincsgyűjtésben segíti ezeket a gyermekeket. Ebben a táskában, amelyet hoztunk, és amelyet az elmúlt napokban hoztunk át, és osztottunk szét a gyermekek között, hátrányos helyzetű gyermekek számára. Valójában három kincs van. Nagyon sok kincs van, de hármat szeretnék kiemelni. Az egyik az, ami konkrétan benne van. A Biblia, a könyvek, a füzetek, a toltartó és egyebek. A tudás, a felkészítés az életre. Az egyik legfontosabb kincs, aminek az összegyűjtésében segítenek a ti tanáraitok, hitoktatóitok, lelkipásztoraitok és szüleitek, az a felkészülés az életre, a hit védelme. Mi is nagyon sokszor azért jövünk ide. A szekularizációnak kitett magyarországi reformátusságból jöve erőt merítsünk közöttetek hitből, ragaszkodásból, Krisztushoz való hűségből. Ez az egyik, ami itt van benne. A hit, amely megtartotta a kárpátaljai reformátusságot a múltban, és meg fogja tartani a jövőben. A másik, ami benne van, az a számontartás szeretete, Isten gondoskodásának üzenete. Nem mi hoztuk, nem a szeretett szolgálat hozta, hanem azok gyűjtötték, akik egész nyáron Isten küldött. Ugyanis mi követségben járunk, Krisztusért követségben járva jöttünk hozzátok, nem a magunkét hoztuk, hanem azokét, azoknak az adományait, azoknak a szívjóságát, akik benneteket imádságban hordoznak, akik benneteket nem felejtenek el, akik folyamatosan most is a református gyülekezetekben értetek adnak hálát, és számon tartanak benneteket. Isten gondoskodó szeretete az, ami vezérlőket, és a lélek. Azért, mert számon tartanak benneteket, mert bele vagytok vésve Krisztus átsebzett tenyerébe, és

0: abban van benne a ti életetek. Ez a második kincs, ami ebben van. Azoknak a szeretete, akiket Isten küldött el azért, hogy rólatok gondoskodjanak, nektek segítsenek, értetek, küzdjenek. A harmadik kincs, ami ebben van, az a Krisztus test valósága. Testvérek, az a Krisztus test, amiről csak beszélünk, az nem Krisztus test. Pál azt mondja, a Krisztus test azt jelenti, hogy amikor titeket üldöznek, belétek hasít a fájdalom vagy a szenvedés, mi egyesével az anyaországban ugyanilyen fájdalom és szenvedés taglóz le bennünket. A Krisztus test egységének a megélése az azt jelenti, hogy ugyanúgy szenved minden egyes tag, hogyha bár valamely tag szenved. Ez a harmadik kincs. Jelezze és jelképezze mindig számotokra ez a táska is, ami benne van, hogy számon tartanom benneteket, és hogy ti a Krisztus testnek a tagjai vagytok, és ezt tapasztaljátok meg. Bárhova vet az élet, mindig tudjátok, hogy voltak olyan anyaországi gyülekezetek, amik imádkoztak értetek, amik nem felejtenek el benneteket, és küzdenek értetek, amilyen módon csak lehet. Adja mindenható Isten, hogy ez az adomány, ezek a táskák, ezek az iskolatáskák így tudják tehát közvetíteni egyik oldalról a szeretetet, a gondoskodó figyelmét a gyülekezeteknek és az Úrnak, a Krisztushoz való hűséget, a Krisztus test egységének a megtapasztalását, mert így tud majd megvalósulni az, amit hallottunk Püspök úrtól az igehirdetésben, amikor Jézus feláll a zsinagógában, és azt felolvassa Ézsaiást. Ézsaiás 44:3. És kiárasztom lelkemet utódaitokra. Ha Krisztushoz vagytok hűek, hogyha engedelmesek vagytok, valóban bizonyságtevő az életetek, és ezért adunk hálát, hogy ilyen közösségekben élhettek, tanulhattok, gyarapodhattok és növekedhettek, akkor valóban teljesül Istennek ez az ígérete, amit Ézsaiásnál olvastuk. Azt kívánjuk tehát, hogy naponta tapasztaljátok meg Isten lelkének kiáradását az életetekre.
1: Az elmúlt percekben a KRE tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletén elhangzott ünnepi gondolatokat hallhatták.

0: ország. A miskolci Lévai József református gimnázium és diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 év folyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrészt szeptember 1-én adták át. A diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, egy tanári szobát, illetve fiú és lánymosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszán inneni református egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
1: Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszán inneni református egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök ura köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
2: Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos természetesen, mert én a bölcsességről beszéltem, és a keresztényiskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során, meg tudjuk látni a

0: jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
1: Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
0: Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik. Valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra is. Ez jól mutatja azt az igényt, amit most az iskola, azzal, amit nyújt, ezt ki tudja elégíteni.
1: Hagy idézzek egy elkapott megjegyzést, azt mondta itt a bejárásnál, hogy hűha. De hát tényleg hűha, ami itt létrejött.
0: Valóban, hiszen mindig, amikor egy építkezés van, egy átépítés, akkor amikor a bontások után lehet látni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami fogad bennünket, és vannak dolgok, amik az előre eltervezett felett vannak még. Így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatta egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
1: Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
2: Ami megvalósult, az a Tóth Pál diákoktanunknak a fiúszárnyának az első emeleti része, és a 8 év folyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, egy tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
1: Nagyon dicséretes, hogy négyszeres túljelentkezés volt. Számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8 osztályos képzés.
2: Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzetnek sem tekintjük. Van egy több igei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmusra, hanem a kiválóságra törekszik, és ez a keresztény értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész földön, a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most úgy tűnik, hogy itt a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
1: Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
2: Abszolút mértékben, hála Istennek, belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
1: Skultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
3: 11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehetek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
1: A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyobb közé kerülnek be.
3: Hát itt az új szárnyban azért egy picit két el vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
1: Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
3: Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk. 2 napos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
1: Külön tantárgyanként külön tanáruk lesz, igen. Mint a rendes általános iskolában.
3: Így van, tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtant, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
1: Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: A 8-osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építész műhelye végezte. Az Ebel és Miskolci nívódíjas építész a Lévai József gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
4: A Zrínyi gimnázium átköltözése előtt már felkért a igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építészpályázatot írtak ki a városba dolgozó építészek között. A sikerült megnyerni, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emeletreállítést kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a Lévai Rehabilitációs Központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret, az uszodát lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környezetben az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a uszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
1: Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
4: A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8-osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszabadítják ezt a teret, mert itt kollégisták laktak annak ilyen, és milyen módon tudnánk egy általános iskolai igényeknek megfelelő tércsoportot elhelyezni. Tehát 4 normál méretű tanterem mellett 2 csoportszobát, vizes blokkot, raktárakat kellett ezen a szinten megoldani. Hát kicsit cipőkanalazni kellett, de a mai bejárás után is elmondhatjuk, hogy sikerült sok egyeztetés után, és egy nagyon jó minőségű kivitelezés után sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató úr említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatnunk el a földszinten is, szintén 4 tanteremmel. Hát remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8-osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
5: A Miskolc Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Az iskola kezdéssel a gyermekek ismét nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban, mennyire kell tartanunk az influenzától, és mit kell tenni, ha a gyermek lázas? Erről beszélgetett dr. Bakos Katalinnal, Ungvári Szende.
1: Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
2: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. Na most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy azt mondják, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sok fajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orrfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje, ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
1: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
2: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. Az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelembe azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orrfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik, gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még? Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
1: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel, 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel, valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
2: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni. Tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első mondjuk segítő elképzelésünk az, hogyha lefogom vagy megfogom, akkor nem fog ennyire rángatózni. Nem szabad lefogni, ez az egyik. A másik az, hogy stabil oldalfekvésbe tegyük a gyereket, hogyha hányik a gyerek, mert ugye lehet, hogy azelőtt evett, vagy még a gyomrába étel van, vagy nyáltermelés nagyobb mértékben történik, akkor stabil oldalfekvésben az kifolyik a száján, és nincs az a nagy veszély, hogy a légutakba visszafolyik a garatban. Tehát azt mondtuk, hogy ne fogjuk le a beteget, oldalfekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
1: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban?
2: A hideg víz alátevés, de a hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyest csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk. Kisebb gyerekeknek végbél kúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegsége, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünet együttes, már sokkal súlyosabb, magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
0: Az elmúlt percekben a dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes vasárnapon. Hadd köszöntsük a Bulgária telepi közösségünkből az Ágnus Rádió hallgatóit is külön szeretettel. Énekeljük, kedves testvérek, kezdőénekként a 166. éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés véget e szent helyre feljöttünk.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Jakab apostol leveléből a harmadik rész második versétől kezdve. Felolvasom Isten igéjét a Jakab apostol leveléből a harmadik rész második versétől kezdve. Sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért imádkozzunk, megvalván együtt hangos szóval a mi bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Dicsérjük a mi Istenünket, kedves testvérek, elénekelve a 370. énekünk mind négy versét. A 370-es ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Úristen, csak néked éneklek.

Imádkozzunk! Örül a mi szívünk annak, szerető Istenünk, hogy ismét találkozhatunk veled. Olyan különös csoda az, hogy te, a Szent Isten, találkozni kívánsz a bűnös emberrel. Te, az emberi szem számára láthatatlan fenség, lealászkodtál Jézus Krisztusban, hozzánk hasonlóvá lévén, hogy megszólíthass minket, és hogy mi is Jézus Krisztus által megszólíthassunk téged. Köszönjük a Jézusi tanítást, miszerint ő az út az Atya szívéhez, és ő az igazság és az élet. Köszönjük, hogy senki sem mehet hozzád, Atyánk, csak is Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy ez az ajtó ma is nyitva van. És köszönjük, hogy az ő nevében lehetünk ma együtt ezen a helyen. De valahol csak ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében. A te ígéreted szerint ott is jelen vagy, Urunk. És köszönjük, hogy ezt megteszed családi hajlékokban, kórházi ágyaknál, börtönök mélyén, számüzetésben, fogságban, bárhol, ahol őszinte szívvel keres téged az ember. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a szent csodát, hogy most is hallhatóvá lehet a te szavad, az a szó, amelyik teremtette ezt a mindenséget, és amelyik újjá tudja teremteni a mi romlott emberi életünket. Köszönjük, hogy nem csak az értelmet célzod meg a te szavaddal, Istenünk, hanem a szívünket is keresed. Ismered annak ürességét, tompaságát, sokszori érzéketlenségét, kételjeit, hitetlenségét. Ismered aggodalmait, félelmeit, és tudod, hogy kinek mire van ma szüksége. Ezért kérünk, Urunk, hogy jöjj, hajolj le hozzánk, érints meg minket, és lelkeddel töltsd be a mi szívünket, üzzel onnan minden homályt, félelmet, aggódást, gyötörődést, és töltsd meg a mi szívünket a tőled kapott mennyei békességgel. Hadd legyen örömünk a veled való találkozásban, és hadd tudjon a mi szívünk újongani benned, Urunk, azért, hogy ismét megkerestél, és alkalmat adtál a veled való találkozásra. Amen. Készüljünk, kedves testvéreim, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének első két versével készüljünk Isten igének a hallgatására. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.

Szeretett testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjében, ami írva található a Példabeszédek könyvének 12. részében, a Példabeszédek könyvének 12. részében, a Károli fordítás szerint a 17. és 24. versekben, az új fordítás szerinti beosztásban ez a 18. és 25. verseket jelenti. Hallgassuk meg hát Isten igéjét figyelmes és alázatos lélekkel. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Eddig tart az alapige.

Drága testvérek, Jakab apostoltól hallottuk az első igét, ami úgy kezdődött, hogy sokat vétkezünk mindnyájan. Példaként a legkirívóbb eseteket sorolja föl, amikor a nyelvünkkel vétkezünk. Valljuk be őszintén, hogy óckodunk mi, templomos, kegyes, istenfélő emberek különösen a kirívó, látványos bűnöktől, de bizony a nyelv bűneibe válogatás nélkül mindnyájan beleesünk. Ezt ítéli meg Isten igéje, mégpedig Jakab apostol fogalmazásában nagyon kihangsúlyozva azt, hogy nem kellene ennek így lennie, atyám fiai. Mert nagyon igaz az, ahogyan az ókori bölcsesség irodalom megfogalmazza a példabeszédek könyvében, hogy bizony van, akinek a fecsegése, a beszéde olyan, mint a tördöfés. Mennyi fájdalmat tudunk okozni, akár egy szóval, vagy egy rövid mondattal is. És mennyi lelki gyötrődés támad annak nyomán, hogy meggondolatlanul szólunk sokszor. És valljuk be őszintén, hogy a nyelvünkkel éppen azok ellen vétkezünk legtöbbször, akik a legközelebb állnak hozzánk. Nyilván, akikkel a legtöbb időt töltünk. A házastársak kapcsolatát jellemzi sokszor ez a nagy veszély, szülő és gyermek kapcsolatát, testvér és testvér kapcsolatát, vagy munkatársak kapcsolatát, szomszédok kapcsolatát. Sokszor barátságok is omlanak össze amiatt, mert a legjobb barátok is meggondolatlanul vágnak oda bizonyos kifejezéseket egymáshoz, és örök haraggá tud süllyedni a legjobb barátság is, egy meggondolatlan szónak a kimondása nyomán. Amiről azt mondja itt a példabeszédek könyve, hogy ez jelenthet akár tördöfést is. Sokszor egy fizikai fájdalom nem jelent olyan sokat, mint az a lelki fájdalom, amit egy éles, meggondolatlan szóval tudunk okozni egymásnak. Josip Broz Tito neve különösen a mi korosztályunknak egészen ismerős, de jó, ha a fiatalabbak is tudják, hogy Jugoszláviában a kommunista idők nagy diktátora volt ez a Tito, aki fiatal serdülő legény korában járt a templomba. Katolikusként sokszor segédkezett a papnak az oltárnál a mise lebonyolításában. Azaz minisztráns fiú volt, ahogy ezt nevezik a katolikus egyháznál. És egyszer nem figyelt kellőképpen oda, és megbotlott, és a kezében levő pohárból kilöttyent a mise bor. Erre a papja rettenetesen ráförmett ott az oltár szent helyén, azt mondva, hogy takarodj innen, és soha többé ne jöjj vissza. Na hát ő el is pucolt onnan rögtön, és megfogadta, soha többé nem ment vissza. Így szakadt el végleg a templomtól, attól a lehetőségtől, hogy egyáltalán Isten közelébe kerüljön, hogy egy Istennek kedves keresztény életet éljen. És ez a rettenetes ifjúkori kudarc élmény negatív irányba befolyásolta, mert hogy valahogy bizonyítani akart, hogy ő mégiscsak képes valamire, hogy ő mégiscsak felmutat valamilyen teljesítményt, és végül kinőtte magát egy véres kezű diktátorra.
Igen, sajnos egy egész életet negatív irányba meghatározhat egy ilyen meggondolatlan kifejezés. Teljesen hasonló eset történt egy másik sráccal, ugyancsak egy katolikus templom misézése közben, szintén a misebor locsan ki a kezéből,

evangelizátor lett, mert akkor, amikor megbotlott, akaratlanul tévedett, nem dorongolta le a felettese, hanem bátorítólag szólt hozzá. Azaz, bölcs nyelvvel szólván gyógyított a szava. Nem engedte, hogy a pillanatnyi kudarc olyan fájdalmat okozzon ennek a fiatal embernek, hogy később rossz irányba terelődjön az élete, hanem bátorító szava orvosságként hatott. Úgy, ahogy olvassuk alapigényben, a meggondolatlan beszéd lehet olyan, mint a tördöfés, de a bölcsek nyelve gyógyít. Vagy ahogy a Károli Bibliában olvassuk, olyan a bölcs szó, mint az orvosság. És bizony, ezt tudnunk kell nekünk, mert ha nem, akkor a meggondolatlan beszéd tördöfésként hat. Sőt, nemzedékeket tud megfertőzni. Gyermekek zsenge lelkét tudja tönkretenni a sokszor meggondolatlan felnőtt beszéd. Egy amerikai házaspárnál történt a következő, mikor már nagy viharokat élt át a házasságuk, egy este végleg elszakadt a cérna, és a férj az asztalra csapott dühösen, és elkezdett üvölteni, hogy gyűlöllek, nem bírom tovább, elegem van belőled, ezt nem csinálom tovább, nem, nem és nem. Aztán néhány hónap elteltével egyszer csak éjszaka különös hangokra ébred a férj, és amikor jobban odafigyel, kiderül, hogy a hangok a 2 éves kisfia szobájából jönnek. Kiosson a folyosóra, és elmegy a kisfiú szoba ajtójáig, és behallgatózik, és csak hamar borsózni kezd a háta, szinte a lélegzete is eláll, mikor hallja, hogy a 2 éves gyerek álmában szóról szóra elismételte a szülei között lezajlott veszekedés szövegét. Gyűlöllek, nem bírom tovább, elegem van, nem és nem. Ekkor döbbent Rea arra, hogy a meggondolatlan beszéd tördöfésként érte a gyermeket, amit nem tudott hónapok után sem kiheverni, és lám még a tudat alattiában is, álmában is működik, kavarog, feltör, még szerencsére kellő időben észlelte az apa, hogy rádöbbenjen arra, hogy milyen rettenetes kárt tud okozni a meggondolatlan beszéd, és nyilván ez az élmény hozzásegítette őt ahhoz, hogy tisztázzák a dolgokat a párjával, és megbékéljenek egymással. Testvérek, nem lehet meggondolatlanul kimondani egy szót, mert miután kimondjuk, már nem lehet visszaszívni. És bizony, ha bocsánatot kérünk is utána, nehezen tud kitörlődni végérvényesen a tudatunkból, a memóriánkból, a lelkünk tükréről az a sértés, az a karcolás, ami ott történt. Ezért kellene nekünk nagyon komolyan elgondolkozni azon, hogy hogyan is szólalunk meg. Azt mondja a pozitív oldalon, ami alapigénk, hogy a bölcsek nyelve gyógyít, vagy olyan, mint az orvosság, a jó szó felvidít, vagy megvidámít. Testvérek, a megfelelő időben kimondott megfelelő szavak gyógyítanak, megvidámítanak, mondja alapigénk. Mondhatnánk azt is, hogy bátorítanak, megvigasztalnak, erőt adnak egy újrakezdéshez, egy továbblépéshez, különösen akkor, amikor nagyon csüggett állapotban van valaki. Egy nagyon kedves irodalom történeti példa a 19. századból. Amerikában egy fiatal költő évekig küzdött, hogy felhívja a figyelmét a közönségnek a maga költészetére, és akkor, amikor nagyon csüggett állapotban volt, noha valahol érezte a szíve mélyén, hogy elég értékes,

értékes verseket ír, kapott egy egész életét meghatározó olyan bátorító levelet, ami így kezdődött, hogy köszöntöm Önt egy nagy karrier kezdetén. Köszöntöm Önt egy nagy karrier kezdetén. És az a Walt Whitman nevű költő később Amerika egyik költő óriásává vált, és gyakran visszaemlékezett arra a levélkére, aminek kezdő mondata így hangzott, köszöntöm Önt egy nagy karrier kezdetén. Mert ez a bátorító szó kellő időben érkezett, akkor, amikor nagyon el volt csüggedve, és pozitív irányba befolyásolta a pályáját, hogy végül kinője magát, és az amerikai irodalom egyik óriása legyen. Testvérek, nem véletlenül szól maga Isten is sokszor bátorító módon a Szentírásban. Akár az Ószövetség sokszor csüggett állapotban levő maroknyi népéhez, Izraelhez, egy-egy nagyon szorongatott történelmi helyzetben, vagy éppenséggel a fogságban, akár asszír, akár babiloni fogságban. Ézsaiás által hangzik ilyen bátorító szava Istennek, hogy erősítsétek a lankat, kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mert bizony sokszor tehetetlenségében, csüggett állapotában valóban úgy néz ki az ember, hogy lankadnak a kezei tehetetlenül, roskadoznak a térdei, mint egy jelképül annak, hogy túl nagy a teher rajta. Meggörnyednek a vállai, és bizony látszik, hogy hiányzik a kezdeményező szellem, hiányzik a bátorság a továbblépéshez is. Ilyenkor nagy szükség van az ilyen bátorító isteni szóra. És azt hiszem, hogy nincs kivétel közöttünk, testvérek, akár a tizenéves fiatalokról legyen szó, akár a pályájuk elején levő 20-évesekről, vagy a középkorúakról, akik talán erejük teljében vannak, bizony jöhetnek olyan csüggesztő helyzetek, akár a diák életben, akár egy vizsgaküszöbén, akár egy szerelmi csalódásban, akár egy betegségben, akár egy gyászesetben, jöhetnek olyan nehéz pillanatok, akár egy gazdasági vállalkozás csődös helyzetében, hogy nagy szükség van az ilyen bátorító szóra. Ugyancsak Ézsaiásnál olvassuk azt a 41. fejezetben, én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Milyen jó ezt hallani. Milyen jó, amikor ilyen helyzetben valaki mellénk áll, és csak egy rövid mondatot mondjon, és az olyan, mint egy orvosság. Felvidít, a jó szó megvidámít, mondja alapigénk. Testvérek, vajon használjuk-e mi megfelelő időben az ilyen bátorító jó szót? A technika történetéből is ismerősek nagyon szép jelenetek, hadd említsek egyet, amikor annak idején Ford megépítette az első autót, nem volt eléggé bizonyos abban, hogy jó irányba halad, hisz még ugye kísérleti fázisban volt az egész nagy munkája, és ekkor találkozott a már neves feltalálóval és tudóssal Edisonnal, és amikor Edison hallotta Fordnak a beszámolóját a megépített autójáról, akkor izgalmában az asztalra ütött, és azt mondta, megcsináltad, a kocsid önellátó magában hordja a saját erőművét. Ford gyakran visszaemlékezett később erre a pillanatra, és azt mondta, hogy addig egyetlen ember sem biztatott, addig csak úgy titokban reméltem, hogy jó irányba haladok, de nem voltam benne biztos, és akkor lám a világ legnagyobb feltaláló elméje teljesen megerősített engem. Testvérek, egy jó szó akár technikai csodát is tud szülni, és gazdaságilag is föl tud lendíteni egy iparágat, ha kellő időben érkezik bátorító módon egy ilyen szó. Ez történt Fordnál. És bizony, testvérek, nagy szükség van az ilyen szavakra ebben a nagyon csüggesztő világban. Azt hiszem, hogy nincs szükség sokat ecsetelni azt, hogy egyre csüggesztőbb világban élünk, és bizony
nagyon sokszor elbátortalanodunk egy-egy következő lépés előtt. Akár a fiatalokról legyen szó, akár a középkorúakról, vagy akár az időskorú emberekről. Mindnyájunknak szükségünk van a megfelelő időben kimondott megfelelő szóra, hogy az gyógyírként hasson, hogy az jó szóként érkezve felvidítson bennünket. Ugyanakkor nagyon komolyan meg kell fontolnunk azt is, amit szintén az Ószövetségi Bölcsesség irodalomban olvashatunk a Prédikátor könyvének 3. részében, a 17. versben, ahol arról van szó, hogy mindennek megvan a maga ideje, ott van egy ilyen tőmondat is, hogy megvan az ideje a beszédnek is. Nyilván a hallgatásnak is, de megvan az ideje a beszédnek is. És nyilván ez azt jelenti, hogy a ki nem mondott, elmulasztott szavak sokszor súlyos teherként helyezednek rejánk. Hogy miért nem mentem én el akkor ahhoz és ahhoz az emberhez, pedig tudtam róla, hogy csüggett állapotban van. Talán végzetes lépésre szánta el magát, meg is tette, és én nem mentem el idejében szólni neki bátorító módon. Vagy beteg volt, tudtam róla, és én nem mentem el meglátogatni, hogy bátorítsam, vigasztaljam, talán egy súlyos műtét előtt, amikor nagyon kétségbe esett volt. De lehetne még sok más nehéz pillanatról beszélni, és megkérdezni önmagunkat, vajon abban a helyzetben nem mulasztottam-e el megmondani azt, amit Isten a szívemre helyezett. Az elmulasztott szavak terhe kapcsán egy a vietnámi háború idejéből származó amerikai történet szerint így vall egy feleség. Emlékszem, amikor elvittem az új autódat egy útra, és összetörtem. Azt hittem, nagyon dühös leszel, és keményen fogsz bánni velem, de nem tetted. Emlékszem, amikor elmentünk a tengerpartra, és te nem akartál jönni, mert azt mondtad, esni fog. Mégis elmentünk, és esett. Biztosra vettem, hogy az orrom alá fogod dörgölni, hogy én megmondtam, de nem tetted. Aztán meg áfonyalét öntöttem véletlenül az új fehér öltönyödre. Tudtam, hogy ideges leszel és hibáztatsz majd, de nem tetted. És emlékszel arra a bizonyos esti ünnepségre? Tévedtem, amikor azt mondtam, hogy nem kell kiöltöznöd. Ezért farmerben jöttél, és úgy érezted magad, mint a partra vetett hal. Biztos voltam benne, hogy tombolni fogsz, engem pedig jól otthagysz, de nem tetted. Szerettem volna elmondani, hogy mennyire szeretlek, és mennyire nagyra becsüllek mindezekért. Szerettem volna elmondani, amikor hazajössz Vietnámból, a háborúból, de nem jöttél. Igen, vannak ilyen pillanatok, amikor az ember rádöbben arra, hogy már nem mondhatja el azt, amit el kellett volna a maga idejében mondania. És ezért hangsúlyozza a Prédikátor könyve, hogy megvan az ideje a beszédnek. Nyilván megvan az ide a hallgatásnak is. Mert jaj, sokkal kevesebbet vétkeznénk, ha sok esetben hallgatni tudnánk. De kinek van hatalmában megfékeznie akár a saját nyelvét is, a másét még kevésbé, ugye? Azt mondja Jakab apostol, hogy senki emberfiának. És mégis van esély, testvérek. Ha Isten uralma alá kerül az életed, a szíved, a gondolkozásod, az akaratvilágod, az érzelemvilágod, az indulataid, akkor a nyelved is Isten uralma alá kerül. És akkor kellő időben tud szólni, gyógyító módon, bátorító módon, megvidámító módon, de akkor tud hallgatni is, amikor éppen bölcsen hallgatnia kell, és nem kell szólni,
mert ha éppen akkor szólsz, akkor olajat öntesz a tűzre. Testvérek, ehhez már felülről való bölcsesség kell, és ezt csak Istentől tudjuk elkérni és megkapni. Erre is nagyon talál Jézus drága ígérete, hogy aki kér, az kap. Kérj felülről való bölcsességet Istentől. Kérj türelmet, kérj alázatot, kérj szelíd természetet, és megadatik neked. Azért, hogy a nyelved ne legyen tördöfésre alkalmas, hanem a nyelved, a szavad, a beszéded legyen gyógyító beszéd, legyen orvosság a másiknak, legyen a másik szívének megvidámítója. Ugyancsak a bölcsesség irodalomból olvashatjuk a példabeszédek könyvének 16. részéből, lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Testvérek, vajon, amikor körülöttünk valaki fájó lélekkel, csüggett állapotban vergődik, vajon, amikor, ahogy alapigénk fogalmazza, valaki aggódik a szívében, és ezért leverté lesz, vagy ahogy ezt Károli fordítja, gyötrődik elméjében, és ezért kedvetlenné, csüggetté válik, vajon ilyenkor tud-e megfelelő módon fogalmazni a szívünk és szólni a szánk azért, hogy annak nyomán eltűnjön a másik szívéből a tördöfés nyomán kapott fájdalom, és eltűnjék a csüggedés, a levertség, a gyötrődés, az aggodalom, a félelem, mert ezekre nincs patikában orvosság, testvérek. Ezekre csak Isten szeretete tud gyógyírt adni. És ezt kell nekünk elkérni Istentől, és ezt kell nekünk gyakorolnunk a hétköznapok sűrűjében, ahol annyiszor tudunk vétkezni, bántani másokat, és annyiszor tudnak mások minket is bántani a nyelvükkel, hogy mi mégiscsak valamilyen csoda folytán Isten szeretetének uralma alatt, ami nyelvünkkel, ezzel a kicsi testrésszel is, az Urat dicsőítsük, őt szolgáljuk, neki adjunk hálát, tőle kérjük az áldást, másokra áldást mondjunk, és ne átkot, másoknak kimondjuk a megbocsátó szót kellő időben, és ne halogassuk. Akár a dicsérő szót is idejében megfogalmazzuk, hogy ne járjunk úgy, mint ez az amerikai hölgy, hogy szerette volna elmondani a férjének, hogy mennyire szeret és mennyire becsüli, de már nem volt kinek elmondania, mert az oda veszett a háborúban. Mielőtt oda vesznénk az élet sűrűjében, azelőtt idejében mondjuk ki a megfelelő szót, hogy majd életünk végösszegzésénél ne kelljen emiatt is Isten előtt, és saját lelkiismeretünk előtt szégyenkeznünk, hogy jaj, de sokszor nem megfelelő módon használtam a nyelvemet, a beszédképességemet, hanem inkább tudjak majd hálát adni azért Istennek, hogy idejében rám szólt, uralma alá vette a szívemet, a nyelvemet, és áldott eszközként tudta ő használni mások gyógyítására és megvidámítására. Amen. Drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 477. ének első két versét. A 477-es énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban közénk jött a testélet ige, az az újjáteremtő isteni szó, amelyik eljutva betegekhez gyógyulást támadta nyomában. Eljutva csüggedőkhöz megbátorodott a szív. Eljutva ez az élő isteni szó a megtörtekhez, felemeltettek, és újrakezdéshez kaptak erőt. Köszönjük, Jézus, ezt a bátorító szót, amivel ma is hozzánk fordulsz, mikor azt mondod, ne félj, csak higgy, akkor se félj, amikor mások le akarnak beszélni a pozitív lépésről. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne hallgassunk a világ lebeszélő szavára. A kételkedés hangja ne befolyásoljon minket, hanem inkább jusson el mindig idejében hozzánk a te bátorító szód. Köszönjük háladás, hogy most is ebben lehetett részünk, amikor a te igéd nagyon megérintett minket, amikor megbátorított, hogy merjünk csak tovább lépni, amikor aggodalmainktól, félelmeinktől igyekezett megszabadítani, amikor a lelkünk homályát el akarta űzni, hogy annak helyében mennyei világosság szülessen. Urunk, szükségünk van a te bátorító, biztató, gyógyító, megvidámító szódra. Urunk, hangzik ez vasárnapról vasárnapra, sok-sok templomban szerte ezen a világon. És hangzik a te bátorító, megújító, vidámító szavad, akár az otthoni lelki csendünkben is, amikor kinyitjuk a Szentírást, amikor engedjük, hogy szóhoz jusson a te szerelmes üzeneted hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy igénybe vegyük ezt rendszeresen, és jöjjünk a veled való találkára, akkor, amikor alkalmunk van rá. Köszönjük, hogy te teremted meg ezeket a lehetőségeket számunkra. És te csendesíted le otthon is a szívünket, hogy ne mondjunk meggondolatlan szavakat egymásnak, hogy ne mérgezzük meg gyermekeink lelkét a meggondolatlan szavakkal. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ott, ahol háborúság van, éppen a meggondolatlanul kimondott szavak miatt, a te békességed legyen úrrá, és gyógyuljanak a szívek, álljanak helyre a megromlott kapcsolatok, és tudjunk egymásra úgy nézni, mint testvérekre. Köszönjük, hogy így akarsz tovább segíteni minket a hétköznapok sűrűjébe is. Gyermekeinket most az iskolakezdéskor, az új tanévbe, áld meg őket tanulásukban, az életre való felkészülésükben, új konfirmándusainkat, amikor most elindulunk egy közös új útra, hogy felfedezzünk nagy igazságokat a te közeledben, Urunk, és együtt megismerjünk téged. Áld meg, Urunk, a betegeket, könyörgünk a szenvedőkért, a kórházban levőkért, akik műtét előtt állanak, vagy műtét után vannak, erősítsd őket, gyógyítsd őket, bátorítsd őket, könyörgünk a gyászoló testvérekért, közelebbről azért a két családért, ahol a héten temetés volt, a megemlékezőkért, vigasztald mindnyájuk a szent lelked ereje által, Urunk. Köszönjük neked, hogy Jézus érdeméért elfogadod a mi kérésünket és háladásunkat, Atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondj el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak.

Áldott legyen Isten, aki meghallgatja szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a hirdetéseket. Az adakozás kapcsán újra hirdetem, hogy a szeretett szolgálati külön persejbe elfogadunk külön adományokat a Bihar megyei kicsi református gyülekezet Fekete Erdő új templomának építésére. Már áll az új templomuk, a befejezéshez szükséges még a mi anyagi támogatásunk. Bogya Miklós fiatal lelkész szolgál abban a gyülekezetben, nagyon szerte ágazó, komoly lelki munka zajlik abban a kis közösségben, amiről majd személyesen is beszámolnak két hét múlva, mert szeptember utolsó vasárnapján, mához két hétre meglátogatnak minket a gyülekezeti énekkarukkal, és szolgálnak majd a körünkben, akkor majd át is adjuk nekik a mi külön adományunkat. Testvérek, szomorú szívvel közöljük, hogy a hét folyamán két temetés volt a gyülekezetünkben. Kedden temettük özvegy kis Jánosné született Kocsis Rozália asszonytestvérünket, aki életének 79. évében hirtelen, csendesen elhunyt, a Hársfa utca 26 szám alatt lakott. Gyászolja őt fia, menye, lánya, veje, három unokája, két dédunokája és népes rokonsága. Másnap szerdán kísértük utolsó útjára özvegy Deják Lászlóné született Puhó Irén asszonytestvérünket, a Cukorgyár utca 9 szám alatt lakott. Életének 70. évében éjjel álmában hívta haza őt az Úr, 22 évű özvegység után. Gyászolt lánya, veje, unokája, lánytestvére és további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára. Kegyelettel emlékszik a család legidősebb Szabó Józsefre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, volt Gyöngyvirág utca 9 szám alatti lakosra, halálának 50. évfordulóján, és feleségére, legidősebb Szabó Józsefnére született Berecki Juliannára, anyósra, nagymamára, dédmamára, halálának 28. éve alkalmával. Isten áldja meg a kegyeletteljes emlékezőket is. Szeretettel hirdetem, hogy most istentisztelet végeztével itt a templomunk kis termében szeretnénk találkozni a kezdő konfirmándusokkal, akik most a 8. osztályt kezdik, és a szüleikkel, akiket kérem, hogy maradjanak itt, hogy beírassák gyermeküket a konfirmáció oktatásra, és egy kicsit beszélgessünk a reánk váró közös feladatokról. A másodéves konfirmándusoknak, 9. osztályt kezdőknek is hirdetem, hogy jövő vasárnap szintén a délelőtti istentiszteleten találkozunk, és utána megtartjuk az első KT órát. A tanévvel párhuzamosan beindulnak a vallásórák is újra. Vasárnap délelőtt 10 órakor az istentisztelettel egy időben van lent a két alaksói teremben az óvodás csoport, valamint az 1-4 osztályosok csoportjának a vallásórája, és az 5-6-7 osztályosok vallásórája szombat délután 3 órakor kezdődik itt lent az alaksori teremben. Várjuk tehát a gyerekeket, mindegyik korosztályt a maga helyére és csoportjába. És tovább zajlanak az ifjúsági alkalmaink, óráink, a megszokott rendszerint várjuk a fiatalokat 20 évig terjedő korosztályt szombat este 7-től, a 20 év fölöttieket vasárnap este 7:30-tól. Fiatal házasokat, az újabb fiatal házasokat is szeretettel várjuk, kapcsolódjanak be a szerda este 7 órakor kezdődő ifjú házasok alkalmára.
Most folytassuk, testvérek, Isten dicsérését a 477. énekünk harmadik versének éneklésével. Énekeljük a 477. ének harmadik versét, mely így kezdődik: Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

Testvérek, valljuk meg a mi hitünket Káténk első kérdésének a felelete alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készszé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Drága testvérek, áldásra várva énekeljük fennálló énekként a 254 B jelzésű énekünk első versét. 254 B jelzésű ének így kezdődik: erős várunk, nékünk az Isten.

Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Több nyugdíjat tévesen számoltak újra. Már szeptemberre nincs elég pénze közel 20 mentőszolgálatnak. 10 csendőr megsérült. 47 embert előállítottak a bukaresti tüntetés után. A diákok igényeihez igazódik, az érettségére való felkészülés szolgálja, a kísérleti tanterv Aradon. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számolhatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően. Erre mutat rá a számvevőszék legfrissebb jelentése, amely az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. A Digi24 hírportál beszámolója szerint a számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta. A számvevőszék becslései szerint körülbelül 2,2 millió nyugdíjas kap a tényleges jogosultságánál alacsonyabb összeget. A jelentés alapján az állam mintegy 230 millió lejjel tartozik az érintetteknek. Ezzel párhuzamosan több mint 570 ezer nyugdíjas az őket megilletőnél magasabb nyugdíjat vehetett fel, ami az ellenőrző testület értékelése szerint több mint 71 millió lejes többletköltséget jelent az államkasszának. 17 megye mentőszolgálatának nincs elég pénze a szeptemberi kiadások fedezésére. Az Egészségügyi Minisztérium a válsághelyzetekre elkülönített tartalékalapból próbálja biztosítani a szükséges finanszírozást. Közölte Gyorge Kis, a Mentőszolgálatok Országos Szakszervezeti Szövetségének elnöke. A News.ro által idézett érdekvédelmi szerint finanszírozási gondokkal küzd mások mellett az Árgyes, Bák, Besztercenaszód, Brassó, Brajlák, Krasószörény, Kölörás, Galac, Hunyad, Jalomica, Teleormán, Temes és Turcsián megyei szolgálat. A szakszervezet elnöke szerint elsősorban az üzemanyagellátás, a járművek karbantartása, az orvosi felszerelések és gyógyszerek beszerzése kérdéses. Az alkalmazottak bérére november végéig van fedezet, decemberre egyelőre nincs meg a szükséges összeg. A szakszervezet költségvetés kiegészítést kér az Egészségügyi Minisztériumtól. Adatokat tett közé a csendőrség az erőszakba fulladt bukaresti győzelemtéren tartott tüntetésről. 10 csendőr megsérült, közülük 4 kórházi ellátásra szorultak. A csendőrség 2 szolgálati járműve is megrongálódott. A rendvontások miatt 47 embert állítottak elő, és több mint 21 ezer lej értékben szabtak ki bírságokat, számol be az Agile Press. A rendbontások miatt eddig 15 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen 21.500 leértékben. A hatóságok az operatív felvételeket és a közösségi oldalon megjelent videókat is átvizsgálják, hogy azonosítsák a törvénysértőket. A 2026-2027-es tanévtől 9. osztályba lépő diákok rugalmasak tanterv szerint folytatják középiskolai tanulmányaikat az aradi Csiky Gergely főgimnáziumban, miután az oktatási intézmény is csatlakozott a Tanügyminisztérium kísérleti programjához. Spér Tünde igazgató a Krónikának elmondta, bár teljesen személyre szabott tantervet nem kaphat minden egyes diák, a tantárgyakat és az óraszámokat úgy osztják el a 4 éves ciklusban, hogy ez a mostani gólyák érdekeit szolgálja a 4 év múlva esedékes érettségi vizsgán, és a hagyományos disziplinák mellett a fakultatív módon olyan ismereteket is elsajátíthatnak, amelyek a 2021. század velejárói. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Azazel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Zsoltárok könyve, 33. fejezet, 22. verse. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. János evangéliuma, 10. fejezet. 9. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 10 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4. versétől a 11. verséig. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról,

fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek! Biztosan gondolkodtunk már azon, hogy ha Isten valóban szeret minket, miért engedi meg a szenvedést, a kudarcokat vagy a nehéz időszakokat az életünkben. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, az első emberi reakciónk gyakran a csalódottság vagy a kérdés, Istenem, miért? Miért pont én? A zsidókhoz írt levél olvasói nagyon jól ismerték ezt a helyzetet. Keresztények voltak, akiket üldöztek, kirekesztettek. Az emberi élet viharait kellett átélniük. Azt mondja a Szentíró, a nehézségek nem Isten távolságát vagy haragját bizonyítják, éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy Isten a gyermekének tekint minket. Nagyon hétköznapi, mindenki számára érthető példát hoz, a családot és a gyermeknevelést. Visszaemlékezve a saját gyermekkorunkra, előfordult, hogy szüleink, nagyszüleink, gondviselőink valamit megtiltottak nekünk. Nem engedtek el valahová, fegyelmeztek. Egyikünknek sem okozott boldogságot a tiltás, a megdorgálás, a korlátozás. Igazságtalannak éreztük. Felnőtt fejjel viszont már értjük biztosan. A megengedés az nem mindig szeretet. Van, hogy csak elhanyagolást jelent. A példabeszélő úgy mondja ezt, ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Isten, mint jó atyánk, pontosan így tesz velünk. Ő nem irgalmatlan, hanem szeretetből cselekszik. A fegyelmezés, a próbák, a határok szabása nála a szeretet jele. Ráadásul még az is igaz, hogy küzdelmek nélkül elkényelmesednénk. A próbákban Isten formálja a jellemünket. Persze az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Isten nem várja el tőlünk, hogy mosolyogjunk, amikor fáj valami. A fájdalom természetes velejárója a nehéz próbáknak. A hangsúly éppen nem a pillanatnyi állapoton van, hanem a célon. A földi szüleink a saját legjobb belátásuk szerint neveltek, nevelnek minket, ők néha hibáztak, hibáznak is. Isten viszont tévedhetetlen. Ő egyetlen okból engedi meg a nehézségeket, a mi javunkra, hogy szentségében részesüljünk. A szentség itt azt jelenti, hogy elkezdünk hasonlítani rá. Tisztul a gondolkodásunk, erősebbé válik a hitünk, és megtanulunk bízni akkor is, amikor a körülmények kedvezőtlenek. A folyamat végén pedig beérik a termés, az igazság békességes gyümölcse. Amikor a vihar után nem romok maradnak, hanem egy mély, megingathatatlan belső béke. Amikor válságban van az életünk, ezt ne feledjük. Amikor túl nagynak érezzük a nyomást, tegyük fel inkább úgy imádságban a kérdést, Istenem, mit akarsz nekem ebből megtanítani? Hogyan akarsz ebből számomra növekedést kihozni? A Szentírásból másonnan is kapunk bátorítást a szenvedések közötti Istenben bízó hitre. Jób a barátjától kapja a buzdítást. Bizony, boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.
mert is

Istenünk nem azért engedi meg a próbákat, hogy összetörjön, hanem azért, hogy megedzen. Éppen ezért nem elhagyott árvák vagyunk a világban, hanem egy szerető atya gyermekei. Mindenható Urunk részesítsen abban a kegyelemben bennünket, hogy naponként érezzük gondoskodó szeretetét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a legnehezebb próbákban is a te szerető, nevelő kezed vezet bennünket. Kérünk, adj nekünk türelmet és kitartást, amikor a körülményeink fájdalmasak vagy érthetetlenek akkor is. Segíts, hogy a zúgolódás helyett meglássuk a te jóságos célodat, és a kihívások által közelebb kerüljünk hozzád. Formáld a jellemünket, kérünk, hogy a viharok után az igazság és a te mély békességed gyümölcse teremhessen meg a mi életünkben. Jézus Krisztusért. Amen.

0: Isten üzenete Fábián Gerő Marianna, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, igaz vagy véletlen egy beesés című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Igaz vagy véletlen egy beesés, a véletlen mítosza. Nathan beviharzott a konyhába, s majdnem fellökte az anyját. Nathan, kiáltott rá édesanyja meglepetésében. Bocs, Anci, felelte Nathan, de muszáj látnod ezt a könyvet, amit Todd adott. Öntötte ki iskolatáskája tartalmát a konyhaasztalra, majd felkapott egy könyvet a halomból. Egy csomó jóslat, meg ilyesmi van benne. Régen írta valami fickó, rossz fadáma, vagy ilyesmi. Nostradamus? Ja, igen az. Te is hallottál már róla? Hát, hümmögött édesanyja. Hát nem durva. Mindenféle dolgot megjósolt, mielőtt azok megtörténtek volna, mint Hitler, meg a második világháború. Kennedy lelövése, ilyenek. Todd szerint még MC Hammerről is van valami. Tehát Todd ezt mondja? Nathan elhallgatott, s kíváncsian vizsgálta anyja arcát. Végül így szólt. Oké, Anci, akkor most mi van? Már megint úgy nézel, mintha... Ó, semmi, tényleg. Csak azon gondolkozom, hogy te tényleg láttad azokat a proféciákat, amiket írt? Úgy értem, tényleg te kerested ki őket? Esetleg valaki megmutatta neked, vagy hogy? Ja igen, persze, Todd mutatott meg párat. Nem tűnt úgy, hogy egy kicsit homályosak? Mintha sokféle helyzetre illenének, sokféleképpen lehetne őket értelmezni? Nathan hallgatott egy kicsit, majd vállat vont. Lehet. Mindig is csodálkoztam azon, nézett rá édesanyja, hogy az emberek mennyire be tudnak lelkesedni Nostradamus meglehetősen kétes proféciáitól, s mennyire nem foglalkoznak az isteni ihletésű, tisztán és világosan beteljesült proféciákkal, amiket a Szentírásban olvashatunk. Nathan erre felkapta a fejét. Letette Nostradamus könyvét. Például milyenek? Kérdezte. Hogy milyenek? Ismételte meg édesanyja. Nathan, csodálkozom rajtad. Például az, hogy Jézus Betlehemben született. Ezt Mikás jósolta meg. Vagy Zakariás, aki meg arról jövendőlt, hogy a Messiás nem csatalovon, hanem egy szamáron fog belovagolni Jeruzsálembe. Ó, igen, értett egyet Nathan. Meg hogy el fogják árulni, nem? De, pontosan. Elárulja egy barátja a 30 ezüst pénzért, kezeit és lábait átszúrják, de csontjait nem törik meg. Ezek konkrét részletek, Nathan, nem valamiféle homályos általánosságok vagy szerencsés találgatások, de konkrét jóslatok tucatjai, amik 100%-os pontossággal be is teljesedtek. És ezek csak a Messiásról szóló proféciák. Ugyanez igaz a városokról és a népekről szóló proféciákra is a Bibliában. Ettől Nostradamus biztos rosszul lenne, ha hallaná, foglalta össze Nathan. Behalna tőle teljesen, mosolygott rá édesanyja. Nathan anyjának igaza van. A bibliai proféciák megdöbbentő erővel igazolják a zsidó és keresztény szentiratok egyedülállóságát és megbízhatóságát. Még a Messiással kapcsolatos proféciák felületes ismerete is meggyőző erővel hat mindenkire, a Biblia igazával kapcsolatban, a legelfogultabb embereket leszámítva. Mégis, néhány gazdag képzelő erővel megáldott ember azt gondolja, hogy ezek a beteljesedett proféciák csupán a szerencsés véletlen eredményei. Akár Kennedy elnök, vagy Martin Luther King életére is igaz lehetne némelyik profécia, mondják. Na igen, de tényleg találhatunk olyan embert, akinek az életében mind a 48, a Messiásra vonatkozó fontosabb profécia beteljesedett? Egy szóval válaszolva, dehogy is. Annak az esélye, hogy ez megtörténjen, Peter Stoner cikke szerint, amelyet a Science Speaks újságban írt, egy a 10 a 157-enhez, vagyis egy olyan számhoz, ahol a 10-es után még 157 nullát kell írni. Nem is tudunk elképzelni egy ekkora számot és egy ilyen kicsi valószínűséget. Az efféle csillagászati nagyságrendű furcsaságok is világossá teszik, hogy a Biblia proféciái nem lehetnek szerencsés találgatások. Péter így ír erről. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter második levele, első részének 21. verse.
0: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Igaz vagy véletlen egybeesés című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Áprili Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemben láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködökbe zúgó trombitán. A seb, mit rajtam vadkor öklezúzott, sötét heggé simult minden dalom. De mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom. S én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek. Ahol világ traverzek összedülnek, a versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki. Sorsomnak

mennyi furcsa titka volt. A hüld sorok meg annyi érckoporsó, a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha percejő csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kizendül, s magasra száll az ember dallama.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A malomkő nyúzás. Történt egyszer, hogy körútja során Mátyás király Tétény városán utazott keresztül. Az úton hevert egy ott felejtett malomkő, s mire a kocsis észrevette, bizony már késő volt. A hintó nagyot döccent, a kereke helyben ketté tört, a király pedig az útmenti árokba huppant. Mátyás nagyon felbosszantotta a baleset, sajgó tagjait simogatva így morfondírozott magába. És ha ez egy szegény emberrel történt volna, milyen nagy kára lenne? Mert a seb magától is begyógyul, de a kereket csak pénzért csinál a kerékgyártómester. Elhatározta hát, hogy megleckészteti az út gazdáit, ráijeszt Tétény előjáróira. Színe elé hivatta őket, és azt mondta nekik. Ha ti olyan lusták voltatok, hogy ott hagytátok az út közepén ezt a malomkövet, azt parancsolom, hogy mire harmadnapra visszajövök, nyúzzátok meg. Hogy ezt miként viszitek végbe, legyen a ti gondotok. Ahogy ezt befejezte, felpattant a lovára, és elvágtatott Buda felé. Bíró uramék megnéztek egymásra. Néztek a malomkőre, és legvégül a szatyán bőrből készült csinos csizmájukra, ami bizony 3 nap múlva igencsak lekerül a lábukról. Ez itt lábas földön futók lesznek immár, amiért ilyen csúfságot ejtettek a királyon. Egyik őjüknek még a könny is kicsordult a szeme sarkából. Úgy sajnálta, de nem a királyt, hanem a régi jó dolgát. Sose nyúztak ők még bakkecskét sem, nemhogy malomkövet. Egy szemhunyásnyit sem aludtak. Egész éjjel törték a fejüket.

de nem tudtak kisütni semmi okosat. Látta ezt a bíró lánya, és így szólt az apjához. Egyet se búsuljon, édesapám, majd én megfelelek a királynak. Az eszes menyecske tudta, hogy a király mennyire szereti, ha a népe, Isten adta eszével, jó feleleteket tud adni fogós kérdéseire. Harmadnapon visszatért a király, és megparancsolta, hogy a megnyúzott malomkő bőrét neki megmutassák. Így szólt ekkor a bíró leánya. Hogy kívánhatod, nagyságos király, hogy a malomkövet elevenen megnyúzzák? Előbb vetesd a vérét, aztán szíves örömes nekilátunk a nyúzásnak. Tetszett Mátyásnak a felelet, megveregette a leány orcáját, s a palotájába vitte szobalánynak. A tétényi bírónak meg akkora kő esett le a szívéről, mint a szóban forgó malomkő, és ezután mindig rendbe tartotta a tétényi utat, hogy baja ne essék ott többet se a királynak, se senki fiának.

Bent a vízbe teklőzik a fülgé ciklik, mint a hal. Bent a vízbe teklőzik a fülgé ciklik, mint a hal. Bent a vízbe teklőzik a fülgé ciklik, mint a hal. Bent a vízbe teklőzik a fülgé ciklik, mint a hal.

színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kis leánynak. Egy kis leánynak, akit szeretek. Krix-krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkora kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat.

0: és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék, egy vén toronyba, szünes-szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog! Kiszínezném vele az életem.
1: Sárga a kéken,
2: reggel süt a nap az égen,

A szél és a nap. Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb. Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta, fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a vállhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.

0: csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökkön, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, Ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni?
1: Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka! Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled.
0: Nagy eszű rókának szót fogad a csóka.
1: Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
2: Azt hiszem, galamb vagy,
1: csípte meg a róka.
0: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal. Úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar. Úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak. Én hordozom csak, én tudom csak. Sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életemben.

is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Jó is vagyok, benn is vagyok, most már nagyon boldog vagyok.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.